0: zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután.

0: délelőtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztősója. Tarts minden hétköznap reggel I és Rolanddal.

0: kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc!
0: Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora!
1: Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK!

küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Még egy órát! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense B.

0: volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorán. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rérő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A felsőoktatás megújításáról volt műhelybeszélgetés az Oktatási Minisztériumban. Andalúziában stabilizálták a 10 napja tomboló erdőtüzet. Tatabányán a csónakázótónál lesznek az augusztus 20-ai programok. Itt a Randrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. A felsőoktatás megújításáról tartottak műhelybeszélgetéseket egyetemi oktatókkal, támogató munkatársakkal és hallgatókkal a napokban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban. Az erről szóló videót Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán tette közzé vasárnap. A megbeszéléseken az intézményi autonómia, a finanszírozási és működési modellek, a képzések szerkezete és minősége, az oktatás módszertan és a tudományos tevékenységek témáit járták körbe a résztvevők. Lannert Judit a videóhoz azt írta, a felsőoktatás megújítása csak az érintettek bevonásával lehet igazán sikeres. Fontos, hogy az ő ötleteiket, gondolataikat is megismerjék, beépíthessék a döntés előkészítésbe, tette hozzá. A dél-spanyolországi Andalúziában 10 nap után stabilizálták a nagy kiterjedésű, mintegy 38 ezer hektárt felperzselő erdőtüzet, jelentette be Juan Manuel Moreno tartományi elnök vasárnap Huelvában. A régió vezetőjének tájékoztatása szerint a hatóságok engedélyt adtak arra, hogy a környező 11 településre visszatérhessen az elővigyázatosságból kitelepített lakosság, több mint 400 ember. Mint mondta, a tűz miatt korábban elrendelt riasztási fokozatot mérsékelték, így a katonai vészhelyzeti egységet kivonják a további munkálatokból. A tűzoltók tovább dolgoznak a lángok oltásán és a már eloltott területek hűtésén. Moreno figyelmeztetett, a tűz teljes eloltása akár hetekig is eltarthat, ezért fokozott óvatosságot kért a helyiektől. Szent István ünnepén színpadi műsorokkal, családi programokkal, ünnepi kenyérszenteléssel, az ország tortájának kóstolójával és koncertekkel várják az érdeklődőket Tatabányán a csónakázótónál. Délelőtt 10 órától kezdődnek a programok, augusztus 20-án lesz a Bassó ünnepi beszéd és kenyérszentelés, fellép többek mellett a Tapas Music Band, a The Beavers és a DeLorean is. És végül sport. A pénteken rajtoló Európa-bajnokságra készülő magyar női röplabda válogatott felkészülési mérkőzésen szettelőnyről alul maradt a spanyolok vendégeként Los Alcázarezben vasárnap. A magyar válogatottra kedden még egy közös edzés is vár a szintén EB résztvevő dél-európaiakkal, majd a nemzeti csapat szerdán utazik Isztambulba a csoportkör helyszínére. A magyarok szombaton a lengyelek ellen mutatkoznak be a kontinens tornán, majd augusztus 24-e és 28-a között sorrendben a házigazda, címvédő és friss nemzetek liga a győztes törökökkel, illetve a németekkel, a lettekkel és a szlovénokkal csapnak össze Törökországban. A 6 csapatos csoportokból a legjobb 4 jut a 8-at döntőbe.
0: Időjárás.
1: Ma egy hideg front éri el hazánkat, ami miatt a nap elején borult időre kell készülni, délután a felhős napos időszakok váltakoznak majd. Záporok kialakulására is számítani lehet, 25 és 30 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: állunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Én már kicsekkoltam szerintem a Viberből, nem tudom, ami technikai probléma van, én nem látom az üzeneteket.
2: Én látom.
1: Az új üzeneteket.
2: De megjavítom neked is.
1: Innentől akkor kezdve ezt Ádi nézi. Na, én meg akkor mondom, jó a mai játék kérdés, mert ez folytatódik.
2: Jött 6 üzenet, Ádi nagyon király vagy, Roland szedd össze magad, Ádinak fizetésemelést, Ádi nagyon jó a show. Köszönöm mindenkinek.
1: Igen, akkor Rédül anyukának, Rédül apukának ezt azon üzenném, hogy...
2: És Petrának a fizetése. Köszönjük szépen.
1: Hogy köszönöm, de értem a célt.
2: A Mastergoodnál kireppent egy olyan hír a cégből, hogy 10 darab pisikártya jut 200 dolgozóra, és csak akkor mehetnek el a gépsorok mellől, hogyha pisikártyát húznak.
1: Aztán ezt egyébként tagadták utána, ugye? Tehát kijött egy
2: cápolat. Igen, mert 11 van.
1: Mert egy foci csapat.
2: Igen, nem, és abban 3 kaki.
1: De hülye vagy. Na, szóval, hogy utána kijött ennek ugye a cáfolata is, úgyhogy hát nem nagyon tudjuk, hogy most itt konkrétan mi a helyzet, de nem is ezt a konkrét szitut fogjuk körbejárni, hanem egy picit ebből fogunk kiindulni, és akkor az a kérdés kerül itt majd terítékre, hogy vajon tényleg azért élünk, hogy dolgozzunk, vagy azért dolgozunk, hogy éljünk.
2: Na jó, tehát ígérem, ez a téma behúgyozás lesz. Erről beszélgetünk most. 10 pisi egyről szólt a fáma eredetileg, amiből ugye, hát mint kiderült, jött ez a cáfola, de nem pontosították, tehát igazából nem lehet tudni, de nem 10, tehát szerintünk
3: tehát
2: van.
3: De most egy, tehát akkor az azt jelenti, hogy egy műszak alatt 10-szer mehetek el pisilni?
2: Nem, hanem egyszerre 10 ember mehet ki pisilni.
3: Ja, egyszerre 10 ember
2: mehet. Amiben egyébként lehet, ha ez tényleg így van, lehet benne ráció, tehát én el tudom képzelni, hogy van olyan munkahely, ahol mit tudom én, a 200 emberből egy pillanatban nem hiányozhat 10-nél több.
1: De várjál, és egy pisi kártya többször is felhasználható? Én társasjátékon edződtem, tehát én a szabályok részleteire is mindig kíváncsi vagyok.
2: Igen, na, de egy kaki az két pisi kártya.
3: Tehát, hogy... de tényleg ilyen nagy WC kártya nincs. Tehát ugye már pisi kártya van.
2: Hát de szerintem ez teljesen jó.
3: Vagy van időkorlát? Érted?
1: Mert... Várjál, ha már az időt behozod, az is kiderül itt az általános élelmiszeripari termelési igazgató nyilatkozatából, hogy náluk a pisilés nem olyan egyszerű.
2: Na várjál.
1: Mert hogy...
2: Igen?
1: A védőruházat ja, miatt levetkőzéssel és felöltözéssel jár, úgyhogy nagyjából 10 perc, amit igénybe vesz.
2: De ez igazságos, mert amúgy a nőknek kevesebb idő is elég. Tehát a nőknek kevesebb időt kell adni. Mert szerintem ott nagyobb sugárban jön.
3: Miért jönne már nagyobb sugárban? Miért prostata problémáid vannak? Akkor biztos, hogy izé...
2: Amúgy de igen, hogy... de nem így akartam megbeszélni, de amúgy ja.
3: Hát azoknak jön lassabban, érted?
2: Hát nem, mert...
3: A nőknek kellene több idő, tehát mire én levetkőzök, neked meg igazából lehet, hogy csak a védőruhát előre le kell húzni, ez kész.
1: Tudod, mit most kaptél?
3: Nem nagyobb az a nyílás, mint a tiétek.
1: Hatodikos biológia könyvet.
2: Figyelj, megkérdezem a barátomat.
1: Az ember anatómiája címmel. De vigyázz, mert fény fog derülni a szaporodás titkaira is, nem akarlak elkeseríteni.
2: Általánosságban igen, a nők gyorsabban tudnak pisilni. A női húgycső átlagosan 3-4 cm hosszú, a férfi húgycső átlagosan 18-20 cm hosszú. Tehát a nők hamarabb végeznek. Biológia. Mi most nem? Csináljunk egy versenyt.
3: Jó, akkor most megcsináljuk, hogy ki fog gyorsabban pisilni.
1: Élőadásban egy gyors pisilési verseny?
3: Ne, és hát addig te itt elszórakoztatod a lépetet?
1: Én el, az biztos. Addig pedig mi kultúrát az elit hallgatunk.
2: De most érted, most beszélünk
3: kell
2: itt.
3: Kell most pisilni, Adi?
2: Most beszélünk itt 200 dolgozóról. Most azzal, hogyha 200 nő, akkor az összesen mondjuk 800 cm húgycső. De hogyha 200 férfi dolgozik, az már kilométeres.
3: Mert abból nem fogunk jól kérni.
2: Na jó, oké, elvittem a témát. Beszéljünk másról.
1: Várjál, mert közben jött hozzászólás és gyerekek, szóval, hogy Zsú azt írja, sziasztok, milyen nagyobb vízsugár. Hát a pasik játszanak tűzoltós lagosat.
3: Hát igen.
1: Van víz, nincs víz. Péter meg is írja, hogy segít eldönteni. Úgy látszik, hogy rátapintottunk így most egy érzékeny pontra. Ezzel sokan tudnak azonosulni. A pisilés. Ez kell gyerekek, a hallgatóknak.
3: De én most már tényleg kíváncsi vagyok erre, hogy melyikünk végez gyorsabban, de tényleg.
2: Jó, abban igazatok van, átmérő tekintetében nincs releváns különbség nyilván, de mindegy, ebben most nem menjünk bele, de a hossz az azért számít.
1: Várjál, azt... Hát, gyerekek, Péter, sziasztok, jó reggelt, segítek eldönteni. A nőknek kisebb a húgykőanyagjuk, így a kevesebb pisi rövidebb idő alatt távozik.
2: Köszönöm.
1: De az átmérő, illetve a hossz jelen esetben szerintem nem számít.
3: Na de attól függ, mennyit tudsz oda gyűjteni, érted?
2: Hát én nem tudom azt, hogy mert nekem van 11. 18 centinyi csövem, én már benne elkezdem, és akkor kint.
1: Tehát, hogy elkezdem. Hol be? Így benne kezdem. Légy szíves. Ne kezdd
3: el. De ez jó, de te a kávéspohárba is akár bele tudnál pisilni. Jó, mondjuk abba én is.
1: Ne adjál neki tüppeket, jó? Ne adjál neki.
2: Köszönöm, meg kiáltó. Na jó.
3: Abba pont én is.
1: Na, ez már egy jobb variáció.
2: Szerintem be kell vezetnünk ezt a pisi kártyát. Na, oké, de hogy tehát lehetne érthető az, hogy egyszerre mondjuk X embernél több ne hagyja ott a gyártósort, meg lehetnek ilyen munkahelyek. Az viszont más kérdés, hogyha cigizésre mennek ki, de akkor is nem az van, hogy óránként talán 10 perc szünetet muszáj biztosítani? Tehát, hogy és az nem mindegy, hogy én azzal mit kezdek?
1: Hát figyelj, azért szerintem a legtöbb ilyen multicégnél nincs óránként 10 perc szünet.
2: Nincs, de hogy valami szünet kell, hogy legyen.
1: Várjál, nem, az akkor van hogyha szünet, hőségriadó van, és mondjuk olyan akkor, helyen dolgozol. Igen. Tehát akkor kell mondjuk építkezésen, nagy melegben.
3: Igen.
1: Ott kell egyébként.
3: De alapjáraton nincs szerintem.
2: Ja, és akkor,
3: egyszer vagy kétszer van talán ilyen 5-10 perces szünet, és akkor van valami, azt hiszem 15 perc vagy 20 perc az ebéd szünet. Már nem is vagyok benne.
2: De és akkor mi lenne, hogyha már itt ki akarnak lógni? Tehát szerintem itt motiválni kell az embereket, és beléjük ültetni a tulajdonosi szemléletet. Tehát hogyha tudják, hogy úgyis dohányozni lógnak ki, cigészünet révén próbálják az időt lenyúlni. Akkor mi lenne, hogyha ők csomagolnák ott a Master Goodnál a füstölt sonkát, és akkor ők dohányozhatnának a gyártósor mellett?
1: Igazán kreatív. Azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy alakítsanak ki egy dohányzó mosdót, és akkor egyszerre tud valaki pisilni és dohányozni.
3: Hát az mondjuk annak nagyobb értelme lenne.
2: Ez mondjuk logikus. Ez mondjuk logikus lett volna, de nem ezt mondtam. Viszont...
1: Mert hát úgyis két kezed van, ugye férfiként meg tudod oldani, hogy
3: a nőként is meg tudod oldani.
1: Nőként is azért, tehát, hogy simán.
3: Sőt, te egyszerre két kezedet is tudod használni.
2: Egyébként én soha nem dohányoztam, úgyhogy nőként. Bocs, Andi, hozzád kell fordulnom most, de hogy...
1: nem vagyok nő, csak
2: de hogy jó vécén dohányozni?
3: Micsoda?
2: Jó vécén dohányozni?
3: Én honnan tudjam, én sose dohányoztam vécén.
2: Tényleg?
3: Nem.
2: Írd dohányosok, írjátok már meg, hogy ez ilyen megalázó,
3: sokan
2: vagy
3: csinálják
2: amúgy jó?
3: Amúgy, de én nem tudom miért. Igen. De eleve én azt nem értem, hogy miért kell annyit ülni a WC-n.
2: Azért vannak azok a kis lyukacskák a férfi WC falán, nem, hogy ott fújtát a füstöt, hogy ne állt a fülkétbe.
1: Az pont arra való, így van. Így van, örülök, hogy rájöttél, az pont erre
2: végre
1: való.
2: Értem.
1: Igen. Nem szívni kell, fújni. Így van, tehát ez pontosan erre való.
2: Akkor mindent értek, jó? Összeállít az élet a fejemben, jó? Tetszik? Erre is írnak.
1: Jó. Egyébként írjanak olyan hallgatók, akik egyszerre már dohányoztak és pisiltek. Jó, milyen volt? Élménybe számolókat várunk.
2: Amúgy, ha lefordítod a cégnek a nevét, akkor... Mesterje jó.
1: Mesterje jó lehet, igen, egyszerre dohányozni, pisilni.
2: De akkor térjünk vissza a témához. Jó, most vagy van ilyen kártya, vagy nincs ilyen kártya. Valamiért ez felröppent, és értem a cáfolatot, de ugye korábban is voltak ilyen munkahelyi pisilős problémák, meg témák, az egyik négybetűs kassza sorában volt ilyen. Nem Magyarországon szerintem, hogy pelenkában ültek a pénztárosok, hogy felnőtt pelenkában, hogy ne kelljen ott hagyniuk a munkát. Tehát, hogy nyilván az ilyen szintű korlátozások azok embertelenek, tehát lehet rossz napod, lehet, hogy aznap többször kell kimenned, és igenis járjanak ezek a pisi szünetek, és ne a munkaadó dönts el. De mit lehet csinálni a visszaélések ellen? Tehát, hogy nyilván van az is, aki ezt ki akarja játszani.
3: Hát például ezt, amit ők csinálnak, ezzel lehet talán kontrollálni, de alapjáraton maximum, ha odaállítasz valakit, hogy azzal foglalkozzon, hogy nézegesse, hogy akkor ki megy pisilni, meg ki lók ki inkább cigi szünetre. De most azért egy embert külön fizetni szerintem egy cég sem fog, meg most nincs is értelme.
1: Hát igen, tehát... vagy hogyha úgy bekamerázzák, és valaki figyeli, mert mondjuk tudják azt a kollégák, hogy ha dohányzóba mennek, akkor észreveszik, hogy ők arra mennek, és akkor az valami retorzióval jár, tehát hogy ilyet tudnék elképzelni, ami még relatíve humánus lehet. De majd mindjárt...
3: Hát vagy jó messzire rakni a dohányzó részt a pisildétől, és akkor tudod, az időben is...
2: Aha. Ez embertelen, tehát hogy pisilés közben, vagy előttéget kameráznak, nem így kell. Nagyon egyszerű, és teljesen PC.
1: Nem pisilésnél, a dohányzó felé menet kameráznak.
3: Nem, csak hogy igen, hogy ott lekamerázzák, hogy hova.
2: Teljesen PC, leraksz egy mérleget, lemérnek téged, mikor kimész mosdóba, és hogyha visszajössz, és nem vagy könnyebb, akkor bukó.
3: De egyébként könnyebb leszel?
2: Persze.
1: Hogyha... Hát maximum egy nagyon kevés.
2: Hát egy deci, az
1: egy
2: legalább...
1: De.
3: Tehát az a baj, hogy ahhoz olyan pontos mérleg kéne.
2: Tíz.
1: Ahhoz nagyon pontos mérleg kéne.
2: Figyelj, ha én elmegyek pisilni, én könnyebb leszek. Ezt most megmondom.
1: Jó, hát ha gyűjtögeted egy kicsit.
2: Hát ugyanez
1: akkor
2: a fogyókúrás elvem is, hogy annál többet nem hízhatsz valamitől, mint amennyi a súlya. Tehát benyomsz egy táblacsokit, az max 100 gram, 100 gramnál többet nem hízhatsz egy táblacsokitól.
3: Igen.
1: Jó, akkor figyelj, csináljuk már meg azt, hogy innentől mondjuk egy hétig csak táblacsokin élsz, de benyomsz mondjuk napi 3-at.
2: Ez 300 gram, tehát napi 300, oké, nyilván meg fog hízni, de napi 300 gramnál többet nem hízhatok tőle.
1: Hát azért egy jó dietetikus lehet, hogy ezzel tudna vitatkozni.
2: Mi,
3: szerintem is.
2: Mi belém jön és szaporodik bennem a csoki?
1: Az szaporodik a csoki. Az.
3: Nem, a cukor szaporodik benned, igen, amit megeszel vele.
2: Igen. Nem lehet több a súlya annál, amit beraksz. Ez fizika.
1: Te hallod, te a Sobert Norbival jártál egy képzésre? Most így azért bennem fölvetődnek ilyen kérdések.
2: Na jó, akkor zárásként, mert ugye itt az egésszel kapcsolatban a fő kérdés az az, hogy a munkáért élünk, vagy az életért dolgozunk. Itt ezért ezen érdemes elgondolkozni, mert pont ezért álltak ki emellett az érdekvédelmi szervezetek, hogy akkor most hol a határ élet és élet között. És szerintem tegnap már ezt érintettük, de tényleg tök fontos, hogy igazából a munka az csak valami, amiből megteremted azt, amit élsz, és ezt sokan átfordítják. És egyébként én is.
1: Igen, mert szerintem lehetne ez akkor a végkifejlet, hogy maradjunk meg humánusnak, és tényleg legyen az a fő szemlélet, hogy nem azért élünk, hogy dolgozunk, hanem fordítva azért dolgozunk, hogy éljünk.
2: Kapok pisi kártyát?
1: Na, Ádi nagyon ügyes kisfiú.
2: Igen, beszélgető témával is készültem. Társalkodni fogunk.
1: Társalkodni?
2: Uh-huh. Ugyanis hát nagy probléma.
1: Társalkodó nőnk, Andi.
2: Jön a nyári szünet, most már nagyon közel van, tehát fölkerül az utolsó betű is a táblára. És ilyenkor felmerül egy kérdés azért, hogy a szülő hogyan tudja kitölteni a gyereknek a nyári szünetét. Egyáltalán ki kell tölteni, mert ugye azt már kidumáltuk, meg egyébként majd holnap hozom, nagyon várom azt a témát is, holnap hozom a nyári táborok közül a legextrémebbeket, ilyen külön drága táborokat keresgéltem ki, meg vannak hát olcsóbbak is, de hogy nem tudsz fizetni 4 hét tábort.
3: Nem.
2: Mit csináljon a gyerek? És erre hozom majd megoldásokat, de először első körben. Mit kezdesz ilyenkor a gyerekkel? Tehát azért ez elég sok idő.
1: Hát nézd, nálunk
2: neked
1: azért
2: dolgoznod kell.
1: Igen, tehát hogy alapvetően szerintem a legtöbb családban ilyenkor ez egy komplett logisztika, és már jó előre el kell kezdeni szervezni, mikor kiér rá a gyerekkel lenni, és akkor ha szerencsés vagy, be tudsz vonni nagyszülőket, esetleg nagynéniket, nagybácsikat, tehát hogy ilyenkor ez van, és ezt konkrétan hetekre lebontva meg kell szervezni egészen addig, amíg a gyerekek kicsik.
3: Hát meg vannak ugye gyerekbarát munkahelyek is, szóval de kevés van belőle, de azért vannak.
2: Valahol van.
3: Tehát, hogy ott is, igen, oda is be lehet vinni őket. De amúgy igen, azért nem irigylem ilyenkor a gyerekeseket.
1: Nem egyszerű, ez egy komoly kihívás. Ja.
2: Hát jó,
1: igen.
2: Nem mindenkinek van egy Zimmerer Tomi kollégája, akihez be lehet küldeni a gyerekeket, és akkor eldolgozgatunk, de igen, hogyha mondjuk te vagy a gyermekeddel, akkor miket tudtok együtt csinálni, és ez nagyon izgalmas, mert itt most van egy lista, amit én tesztelni akartam veletek élőadásban, az NLC fordította magyarra, és adtak 5 olyan promptot, vagyis utasítást, amit hogyha beírunk a mesterséges intelligenciának, akkor kiadja a tuti tippeket, és kvázi arra buzdítanak, hogy használjuk az AI-t kitalálni a programot a gyerekkel. Ezeket írom én most be élőben, és megnézzük a tippeket, és végig gondoljuk mi szülőként, Andi, te leendő szülőként, hogy szerintetek ezek a dolgok működnek-e. Az első szerintem annyira nagyon nem nagy vállalás, legalábbis én azt gondolom, hogy nem annyira nagy vállalás. Itt vacsora ötleteket kérnek, amit egy 13 éves, kevés főzési tapasztalattal rendelkező gyerek is el tud készíteni, nyilván akkor apuka is, és akkor egy közös...
3: Milyen jól lebontotta, egy 13 éves meg tudja csinálni, akkor apuka is.
1: Hát amúgy figyelj, én hasonló szinten állok főzésben, mint a Dávid, aki 11,
2: közös főzés
1: nálunk ez így megvan.
2: De mondjuk a közös főzés, ez tök jó, nem tudom, te csináltatok ilyet, mi például pizzát készítettünk, hajnaltok, profin szórja rá a sajtot.
1: Ugye? Hát nálunk volt már közös főzés, de azt a Nóri meg a Nia hozták össze.
2: Ja, de az olyan, hogy bele lehet szólni, vagy oda lehetne menni, csak nem akartok, tehát hogy ilyen mitől közösen mézes kalácsot díszíteni, vagy ilyenek nem voltak?
1: Nem, ez nem így működik, hogy oda lehetne menni, csak nem akarunk. Oda lehetne menni, csak nem merünk. Ez a pontos kifejezés.
2: Oké, okay, Andi, te oda mész gyerekekhez, hogy főzzünk?
3: Persze.
1: Random gyerekekhez.
3: Random gyerekekhez. A barátnőm kisfiával, ővele már csináltunk ilyet, de ők is nagyon szeretnek így együtt sütögetni, hogyha, hát van a Maxinak is kedve, de hát.
1: Ez ritka, ugye?
3: Most már egyre nagyobb, és most már annyira nem, de mikor még kisebb volt, akkor nagyon szeretett így gyúrni, meg kavarni.
1: Ez dolgokat. Lehet, hogy át fog fordulni amúgy később, mert nálunk is Dávid volt olyan időszak, mikor nem. Aztán most, hogy az elmúlt egy egy-két évben már kitalálta, de most már ő maga akar, tehát most már egyedül Isten irántottá tud csinálni.
2: Na hát miket javasol, hogy miket csináljunk? Pirított homár szuvidált kacsasültön.
3: De jó.
1: Kisfiam, holnap ezt szeretné apálni, jó?
2: Üzenjét. Nem csinált kaviár, igen. Nem, sonkássajtos meleg szendvics, az hát, azért menne, nem?
1: Az jó, az, ez igen.
2: De én olyat csinálnék, amit ebbe a háromszög sütőbe kell, amiből bármennyit meg lehet tenni, és megkenem kívülről is vajjal a kenyeret, és akkor úgy sütöm össze.
1: Ú, az nagyon jó.
3: Hogy még kaloriadúsabb legyen. Hát így nem, vacsorára.
2: Az AI nem néz ki sokat belőlünk, Roland. Virsli mustárral és kenyérrel. A ketchuppal az durva, az haladóknak.
1: Aztán nem meri.
2: Tükörtojás pirítóssal. Azért nem bonyolítható.
1: Az egy fokkal már nehezebb.
3: Egy fokkal már nehezebb azért a tükörtojás. Igen.
2: Rántott a sajttal. Olyt reszelni kell. Az jó, én azon leszoktam reszelni a kezemet is. Tehát, hogy ott már van kockázat.
3: Ott már egy kis köröm is kerül a rántottával. Jó, jó ropogós
2: lesz. De itt lejjebb azért hoz ötleteket még. Ez már inkább az én vonalam. A pizza, a paradicsomos tészta mondjuk. Itt, odaírja, hogy kész szósszal. Tehát, hogy apuka azért ne essen pánikba. Vagy sütőben sült hasábburgonya Mirelitből.
1: Igen, jó, hát ezek tényleg ilyen alap
2: de ezek
1: dolgok.
2: Működnek, nem? Igen. Tehát, hogy ez ilyen
1: figyelj,
2: közös
1: szerintem ugorjunk a programokra, jó? Mert ugye azt ígértük, úgyhogy az addig, mert nem fogunk addig eljutni, mert már 3/4
2: Melyik
1: van.
2: Kérdést akarod, mert itt 5-5 ír, hogy miket írjak be?
1: Nem, hát a 100 dolog, amit a gyerekek csinálhatnak, szerintem azt a promptot
2: ugorjunk
1: adjuk
2: le
1: neki.
2: A 100 dolog, mert itt nagyon sok mindent írnak. Jó, oké, egy pillanat. Élőben csináljuk tényleg. Figyelj, hát itt van 100. Elkezdem, jó? És akkor jutunk, ameddig jutunk. Rajzoljatok krétával járdára.
1: Az jó, azt mi régen csináltuk.
3: A szomszédok szokták szeretni.
2: Ugróiskolát, autót és bele lehet ülni. Az milyen jó.
1: Hát ilyet mi nem csináltunk, de ugróiskolát igen. És hogy belefekszel, járdán így.
2: Ha megrajzolod magad köré műszerfalat magad elég, és fantázia kormányt, és beleülsz.
3: Jó.
2: Más is rajzolhatsz, amivel beleülsz, de nem biztos, hogy erülnek a szomszédok. Következő. Építsetek párnavárat. Azt imádom. Amikor a párnákból, matracból, pokrócból kvázi birodalmat építesz a lakásban.
1: Igen, szülők nem mindig szeretik, de egyébként vicces múlik.
3: Hát mert el kell pakolni utána.
1: Igen.
2: Hát úgyis el kell pakolni, bármi
3: hát vagy
2: van.
3: Úgy, hogy az egész nyáron, és akkor ott a...
1: Ennyi, van egy kézbunkész.
3: De csak a gyerek szobájában, tudod.
1: Ja, de, nem, de általában ők nem ott szeretik.
3: Tudom,
1: ezt.
3: Hogy nem ott szeretik.
1: Nálunk is, ha ilyen eszükbe jut, akkor a nappaliban kell.
3: És ha jönnek vendégek, akkor megmondod, ha valaki rosszul érzi magát, vagy nem akar beszélgetni, akkor el lehet bújni a bunkiba.
1: Akkor az egy ilyen antiszott
3: sarokként működik. Igen.
2: De a következőt imádom. Keressetek különböző formájú felhőket. Kész.
3: Hát azzal szerintem 5 percig van el a gyerek.
2: Nagyjából igen.
1: Igen.
2: De ez nektek való, Roland, ezt csináljátok. 4-es pont. Tényleg megőrült ez ilyen. Seperjétek fel a teraszt.
1: Micsoda móka. Nekem szoktak lenni ilyen alternatív program ötleteim.
2: De egyébként akkor már eszembe jött az oknikó.
3: A gyerekek nagy örömére gondolom.
1: Igen, a gazolással szoktam általában összekötni.
2: Mi a műfület?
3: De tényleg.
1: A gaz az mindenhol nő. A szélén nő.
2: De mi műgaz?
3: Műgaz, ja.
1: Hülye. De igaz.
3: Direkt mindenhova rakott egy csomó.
2: Legóban összerak ilyen kis sáfrány.
1: A műfű szélén, meg egyébként van egy kis térköves rész, és a térkő szélén, meg a térkőn is átnő a gaz.
2: És ezt hogy adod el, hogy ez játék?
1: Ja, azt nem adom el, hogy játék, nem. Ezt tudják, hogy nem játék.
2: Aki többet gyűjt.
1: Nem, ezt meg kell csinálni, pont.
2: Ja, értem. Figyelj, van az oknigolf. Azt hiszem a két pasi meg egy kicsiben láttam. Az amúgy tök jó, hogy hány ütésből tudod bejuttatni a szennyes kosárba a lakásból a zokni golyót.
1: Nálunk azt szokták játszani a gyerekek, hogy a frissen mosott zoknikat, ez ilyen zokni kosárlabda igazából, hogy kihúzzák a fiókot, és akkor a szoba átellenes pontjából így bedobálják.
3: Amik
1: itt össze
3: ugyanaz,
1: vannak ugye így hajtva, vagy így össze gombócolva, és akkor azt dobálják be a fiókba.
2: Figyelj, ez tetszik, ezzel Andi mennyi ideig kötnéd le a gyerekeket a családba? Számoljátok meg, hány madarat láttok 10 perc alatt?
3: Hát, szerintem ezzel nagyon...
2: Turul?
1: Nem, megunnák szerintem.
2: Ott az Erdély Zsolt.
3: Megunják, igen.
2: Azt ennyi. Ez szerintem nagyon
3: meg lehet, hogy azt kérdeznék, hogy miért kell nekem ezt csinálni. Ja. Tudod? Miért számoljak madarakat?
2: Jó, nézem, ugrok benne néhányat, hogy a jobbak legyenek. Ez például nekem tetszik, hogy hajtogassatok papírrepülőt, és csináljatok papírrepülő versenyt. Emlékszem, ez általánosban is nagy divat volt, hogy ilyen különböző repülőket hajtogattunk, beletéptünk mindenféleket, és akkor versenyeztünk, hogy melyik megy messzebb.
1: Gyerekek, mai napig életem egyik sokja, nem most fogom kifejteni, de majd egyszer nagyon szívesen. Alsó tagozatban egyetlen egy 3-ast kaptam papírhajtogatásra technikából.
2: Az hogy lehet?
1: Na ugye, hát hát annyira béna voltam.
2: De megbüntettek gyorshajtásért, ilyen túlrácsosat
1: nem, nem. Egyébként az a madárszámolás erről nekem az jut eszembe, hogy akkor kiküldi anyuka a gyereket, tudod, az erkélyre, hogy akkor 10 percig, amíg itt ja. anyuka a postásbácsival tapsol bent, addig számolgassál madarakat.
2: Nekem meg az jutott eszembe, hogy mi is szoktunk galambokat számolni, csak egy idő után nem lehet megmaradni a szobában. De igen. Bújócska játék, az jó, az jó, az jó, mert akkor elbújik, és akkor egy, van egy 5 perced.
1: Igen, de meg tudsz inni egy kávét.
2: Igen, valamit tudsz csinálni.
3: Igen.
2: Találjatok ki saját táncot. Na, azt megnézném. Én soha.
1: Miért? Az vicces lehet szerintem.
2: Milyen táncot csinálnál rajtad, Muli?
1: Hát,
2: modern?
1: Én a Szolnoki Petinek a kedvenc koreográfiáját azt rendszeresen mondogatta egy időben bombon fellépéseken, ez az egyet jobbra, egyet balra.
2: Ja, a népit, oké. Aztán készítsetek falevélgyűjteményt.
3: Hm? De ez csak kicsikkel lehet, tehát nagyobbakkal ezeket nem lehet nagyon.
1: Minek?
2: Ilyet mi szoktunk.
1: Hallom a fiam válaszát. Minek?
2: Ilyet mi szoktunk. Rendezzetek plüss állatiskolát. Olyat mi szoktunk játszani.
1: Hát, plüss állatiskolát?
3: De ezt is csak kicsikkel. Most a Dáviddal leülsz plüss állat.
2: Az jó, a Dáviddal üljél le, hogy fiam,
1: kisfiam, kitaláltam plüss állatiskolát.
2: 12 éves most.
1: 11.
2: 11. Minőségi időt tölt apa és te. Fogd meg a macit.
1: De várj, akkor megpróbálj.
3: Elkölcsönvezzük a húgod maciait is.
1: Megpróbálom úgy, hogy akkor közben rejtettem, veszem őt videóra, hogy lássátok a reakcióját.
2: Nagyon kíváncsi lennék, hogy meddig bírja. De végig kell csinálja a 10 percet. Élje túl. Akkor készítsetek természetnaplót, menjetek el bogarakat keresni.
3: Ezt mindenképpen.
1: És vigyük haza, ugye? Az biztos anyukák legnagyobb örömére.
2: De tényleg én minden második az, hogy mosd le az ablakpárkányt, tehát hogy a végére érsz, akkor eléred a vizet. Ez is jó.
3: Nem biztos, hogy az ablakpárkányt a gyerekkel mosatnám le, de...
2: Kívülről az ablakot, mosd le kívülről, mert őt meg tudod tartani egy ruhán keresztül. Vagy lábnál, és lelógatod, és ezért...
3: Tényleg így lelógatnád a gyereket.
1: De akkor az alsó szomszéd meg tudja...
3: A külső részét tudod...
1: Vagy az alsó szomszéd ablakát tudja lemosni.
2: A következőnél csak egy kérdésem van, hogy ti hol tartjátok otthon a zsákokat? Versenyezzetek zsákban ugrálva. Nektek hol van otthon a zsák? A Spice-ban, tudom, Andi, tudom.
1: Nálad minden ott van.
3: Zsák.
2: Akkor... ez mi lehet, Roland? Te játszottál már forró nyomjátékot?
1: Forró nyom?
2: Nem. Az milyen?
1: Egy valami nyomozós.
2: Andi?
3: Ne, szerintem ez nem gyerekeknek való játék.
1: Andi a kezébe jut a forró. Ő forróról másra asszociál.
2: Vércseppeket.
1: Ő forró nyom. Ő ezt így érti.
2: Vércseppeket csöpögtettem ki a nappaliban. Ki a gyilkos? Én.
1: Te lehetsz a kis Sherlock.
2: Roland, ez nálad kizárt. Ugráljatok pocsolyában eső után. Ezt te nem engeded de a gyerekeknek.
1: Nem, ez a Peppa malac.
2: Nálatok rendben.
1: Ők játszanak ilyet a mesébe. Ők imádnak. Peppa és Zsoli.
2: Egyébként...
3: De ezt minden gyerek imádja.
2: Tovább lehet ezeket gondolni, de erre úgy rájössz, nem? Készítsetek árnyékképet, az is jó. Tehát, hogy ezeket úgy kitalálod, nem?
3: Igen, csak az a baj ezekkel, hogy körülbelül most ezt így néznénk ezt a százat, ez kb. 2 napra elegendő, hogy lefoglald a gyereket.
1: Hát utána újra kezded
3: utána, előre. Hát, ja. Uh-huh. Na, de aztán utána meg már megunja.
2: Tükör királynő, hogy utánozzam. Na jó, csak akkor egy viccet, amit itt a gyerekeknek írtak, jó?
1: Jó, szerintem akkor legyen ez a megszólalás vége, mert aztán Andinak mindjárt hoznia kell a legfrissebb híreket.
2: Jó, várja a legjobbat. Oké. Mit mond a hal a falnak?
1: Nem tudom.
2: Semmit, mert nem tud beszélni.
1: Köszönjük.
2: És azt gondolom, hogy az MTVA örökérvényűje a mai napon végre elmondható.
4: Az utak, úgyhogy vigyázzanak magukra, közlekedjenek óvatosan, és mindenkinek csak azt tudjuk javasolni, hogy aki ez idáig még nem cserélte le a téli gumiát nyári gumira, az semmi szín alatt ne induljon útnak.
2: Ez most végre aktuális.
1: Köszönjük szépen.
2: Szívesen. Na. Mi ez a forró nyomjáték? Mondtad, hogy a hallgatók megfejtették, én ilyet tudtam elképzelni, hogy keresel valami forró dolgot otthon, és meg kell nyomni. Tehát mondjuk egy 100 fokig forralod a vizet, és akkor a gyerek nyomja meg az edényt.
1: A baleset veszélyesség szempontjából teljesen.
2: Ezt eljátszhatunk doktor bácsist.
1: Kell is, igen. Nem, képzeld el, hogy azért látszik, hogy vannak a hallgatóink között gyakorló anyukák.
2: Na.
1: Akik erre rájöttek. Sziasztok, nem a hideg-meleg játék a forró nyom? Tudod, mikor rá kell vezetned, hogy hova rejtettél el valamit? Írta nekünk Mónika, illetve Zsú is rájött, forró nyom játék, nem az a hideg-meleg, amikor elrejtenek valamit, és ha közel vannak, akkor egyre melegebb. Hölgyeim, megemeljük a nem létező kalapunkat, így van, vélhetően az lehet, úgyhogy gratulálunk, ezt nekünk nem sikerült azonnal értelmezni, nektek viszont igen, és akkor van egy másik Mónink is, aki azt írja, Buenos Morgan, én leszoktam küldeni a gyerekeket, patakot ugrani, ezt akkor, amikor a postás bácsival tapsoltok, vagy ez? Mert ugye én ezt mondtam, de kinek mi?
2: És akkor csönget a gyerek, és kérdezi, hogy anya, feljöhetek már, és akkor mondod, hogy Langyos, langyos. Forró. Most.
1: És akkor a kettőt összekapcsolod? Az a forró nyom játék. Igen. Nyáron lehet menni téli gumival, télen nem jó menni nyárival. Ezt írja nekünk közben Fecó.
2: Jó, már úgyis kirúgták azt a kollégát onnan az MTV-t, szerintem, aki ezt elkövette.
1: Igen, viszont nem azt szokták mondani, hogy ha nyáron mész téli gumival, akkor ez egy picit többet fogyaszt.
2: De viszont nem lesz olyan problémát, tehát nem lesz olyan, hogy mondjuk kicsúszol, kipödrődsz, meg nem tudom, tehát nem veszélyes effektív. Jobban fog kopni a gumit, tehát hamarabb fogy.
1: Kipödrődsz, mint a bajusz, amit én megpödörnek?
2: Hát ilyen kockiásan kisodrodsz az M1-esről.
1: Amikor kockiásan sodrodtok ki, az a kipödrődés. Ezt ma is tanultunk egy új szót. Igen, köszönjük szépen.
2: Nagyon szívesen.
0: Buenos morgen, minden hétkül.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Mosolygós reggelt kívánunk, igenis, most már nem költői a többes szám, mert hogy valóban Ádi visszatért, mint annó Bobby a Dallasba, 50 rész után.
3: Igen. Nem úgy, mint Magdi Anyos, aki ilyen kísértetként jön. Tegnap kiüvöltettem a hangomat, ez néha majd lehet, hogy hallatszik. Akkora nagy strandolás ment tegnap, hogy csak na.
2: De igen, láttam, hogy nyomtad a medencéből, frankon, nagyon élted. Ja, hallani azért a hangodon.
3: Köszönjük szépen a Brigációnak, tehát tényleg nagy élmény volt, meg a strandolók is, vagy strandozók is nagyon-nagyon jó fejek voltak. Tényleg azt láttam, hogy olyan volt a szitu, én bementem a mikrofonnal a medencébe, a Lackó kintről nyomta a kérdéseket, meg a játékokat a habtestével. Ja, ezen gondolkoztam a múltkor, hogy mondtad, hogy habtest, hogy ilyen purhab, nem? Na igen.
2: Hát igen, tehát hogy ez a mostában nagyon felkapott, van ilyen szuflé palacsinta, nem tudom, hogy tudod-e, hogy van egy hely, nem fogom kimondani a nevét, mert reklám lenne. De hogy ilyen, az ilyen löty is ilyen felfújt, ilyen habszerű palacsinta, nincs ez meg neked? Majd mutatom képet.
3: Te mutattál valami ilyesmit
2: egyszer. Na az, amit egyszer mutattam, igen. Na olyan.
3: De tegnap mondtam a Lackónak, mert így beszélgettünk arról, hogy mi a helyzet a Dunával, meg ilyesmi, hogy most azt csinálják, hogy ilyen nehéz dolgokat raknak a Dunába. Szóval Lackó!
2: Esetleg, ha ráérnél, akkor szerintem paksal örömmel láttak.
3: Ne, de jó fej volt, nagyon jó fej volt.
2: És
3: nagyon éltük a tegnapi strandolást, tényleg tök jó élmény volt, de mit kezdtem el? Ja, hogy olyanok voltak a hallgatóink, mint a kacsák, én így tökre élveztem. Én voltam a kenyérmorzsa, meg a zsömle darabkák, amit nem szabad ugye bedobni. Ott voltam a mikrofonnal, jött a kérdés ajándékokért, és mindenki követett a vízben.
2: Ja, de azt hittem, hogy az van, hogy bekaptak. De mindegy, szóval, hogy...
3: Nem, mikrofon volt nálam, de ez nem egy finom áthallás. Nagyon jó volt, tényleg én még ennyire nem élveztem strandos kitelepülést, és ez többnyire annak volt köszönhető, hogy az emberek jó arcok voltak. Volt egy játék, amiben nem annyira hittem. Az, amikor ott a helyszínen elindítottunk slágereket, és akkor a hallgatóknak kellett folytatniuk. És képzeld el, nem hogy tudták, hanem 5-ből 4-en hangnemben, tempóban és dallamban ott voltak.
2: Jó, hát azt nem mondtuk meg, hát az meglepetés, hogy a kórus találkozó tagjaiként strandoltak a Brigációban.
3: Ja, hát nem. És a másik kedvencem volt egy Majka dal, a 90-es években mindenki táncolt, az is ment, és egy hölgy odaúszott, és elénekelte, és utána mondta, hogy ja, egyébként ő is ózdi. Mondom, jó, oké. Okay. Ja, egyébként a Majka az osztálytársa volt. Mondom, igen, akkor a Majka járt iskolába? És akkor kérdeztem, hogy ő azért befejezte, ugye? És igen, ő befejezte.
2: És nem mesélt róla, hogy milyen volt még annó gyerekkorában?
3: Nem, úszott a nyereményért.
2: Ja, értem.
3: De tényleg nagyon-nagyon nagy találkozások voltak tegnap. Még egy kedvenc élmény, ezt elmesélem, képzeld el, jártam rendszeresen jégkásáért. És egy olyan büfében vettem át mindig a jégkását, remélem ők is hallgatnak minket, ahol akármi volt, akárhányszor odaértem, nem volt semmi sor, de a hölgy, aki felszolgált, ő soha nem ért rá. Bocsánat, egy kis türelmet kérek. És mindig csinált valamit. De nem keveset, egy ilyen 3-4 percet minimum. Majd utána úgy rám nézett, és akkor kérdezte, hogy mit kérek. És kikértem a jégkásámat, és ugye a harmadik körnél nézi, Forrás Rádió látja a pólómon, Forrás Rádió, hogy nincsenek-e ajándék cuccaink. És mondom, hogy de vannak. Hát és akkor nem hozná le valamit. És akkor vittem nekik ajándékba egy tollat, és így rám néz a hölgy, hűtőtáska nincs. Mondom, nincs.
2: Tehát ezek szerint hallgat minket. Pontosan tudta, hogy mivel érkezünk, látod? Igazából csak téged akart egy kicsit úgy nem tudom, megdolgoztatni.
3: Ja, de egyébként nagyon cukik voltak. Ami kifejezetten le a kalappal, már hogy a strand előtt, hogy folyamatosan mentek az élményelemek. Tehát, hogy ez nem olyan, mint máshol, hogy így leállítják, és akkor várni kell. Hanem úgy zúgott. Tehát, hogy amikor nem adásban voltam, akkor engem vagy a jégkásásnál, vagy a hátveregető alatt lehetett találni.
2: Azok jók, azok a hátveregetők, meg persze, hát nyilván ugye a hullámmedencében, mikor jön a hullám, tehát ez egy ilyen, az állandó kérdés szerintem egy ilyen helyen.
3: Szóval, amikor legközelebb leszerződsz így a strandokkal, szerintem nagyon magasra tetted a lécet, nem tudom, mi lesz a következő lépés, nightclubokkal esetleg egy közös kitelepülés, vagy ilyesmi, ezt úgy kinézem belőle.
2: Egy ilyen éjszakai műsorra gondolsz?
3: Így.
2: És figyelj, mert hogy ugye itt is elmerültél a szolgáltatásokban a medencében, hát, hogy ott is egy ilyen kitelepülésre gondolnál?
3: Hát ott befürödnék.
2: Hogy akkor úgy bevetnéd magad?
3: Én nem, de vannak a stábból olyanok, akik igen.
2: de hogy kik ők, na ez maradjon
3: ez más kérdés.
2: A feledés homályában. Így is van, így kérem szépen. Na, elindítjuk nagyon aktívan, ráadásul ezt a mai műsort. Még mielőtt bármivel belecsapnánk, jó? Mert különben...
3: Jó, de aztán majd kérek segítséged, de akkor mondd előtte.
2: Igen, egy kicsi személyes megjegyzés, mert ezt most mondjuk úgy sem hallja, majd el fogom mondani később is. Drága kislányomnak hadd kívánjak boldog születésnapot, mert Niácskánk ma lett 9 éves.
3: Isten éltessen, a legszebb kor.
2: Így van, igen, úgyhogy...
3: Most sem jó, most már ihat, meg...
2: Hát majd, ha kétszer ennyi lesz, igen. Ugye ezt nagyon-nagyon várta, és nyilván ma nagyon-nagyon boldog lesz, szerintem ilyen füligérő szájjal fog közlekedni mindenhova.
3: Nagyon boldog szülinapot, Nia, ez tényleg tök klassz. Amúgy a 9-et várja az ember? Tehát tényleg ő, azt mondod, hogy ő várta?
2: Ő mindent vár, tehát hogy ő az a típus, aki mindennek örül, úgyhogy ő mindig várja a születésnapot, a névnapot, a karácsonyt, a mindent.
3: Volt bármi kívánsága, mert ő az, aki ilyen nagyon szerény, és mindig, hogyha jön valami, akkor nagyjából így mindene megvan, és ezt ő fel is fogja.
2: Igen, hát ezt nagyjából egyébként ezt kommunikálta, igen, egyetlen egy kérése volt.
3: A póni.
2: A ló, igen, a lovas farma. Nem, kérlek szépen, mert neki volt egy ilyen vezeték nélküli fülhallgatója, aha, és ez tönkre ment nemrég, úgyhogy a helyet, hogy legyen másik.
3: Ja, azt hittem, hogy vidd már el a szervizbe, apa. De jó, na, tök király, boldog szülinapot, meg akkor nálatok ilyen ünnepi hetek vagy napok, olyan ne gondolom.
2: Nyilván, tehát hogy azért így picit majd erre, meg hát gondoltunk már rá nyilván erre hétvégén is, úgyhogy igen, úgyhogy nálunk most amúgy azért vanok az ünneplésre.
3: Ezért szervezted le a Staracsek Ádámot az év tortájával a hétre, tehát szeretnéd, hogy ingyen legyen?
2: Ádikám, ha esetleg hallod, akkor hát ha úgy érzed, meglephetsz, na.
3: Jó,
2: gyerek örülni fog neki.
3: Közlekedési hírekre kanyarodjunk rá egy gondolat erejéig, és itt kérek majd segítséget, hogy létszírjátok meg, mert egy hét alatt itt minden megváltozott. Csak addig, amíg idejövök az M1-esen, ugyanúgy szar minden, de hogy kikerült még három ilyen mosolygós fej, ami elvileg nem, gyakorlatban is méri a sebességet. Három különböző ponton, és akkor vagy zölden mosolyog, hogy te rendben vagy, vagy pirosan lefele fittyed, hogyha te gyorsabban mész a 80-nál. És az érdekel engem, hogy ezek mérnek olyan értelemben, hogy készül fotó is bármelyiknél, vagy ezek csak ki vannak rakva, hogy népneveljenek. Ha bárki tud valamit a hallgatók közül erről, az írja már meg.
2: Mert azért nem mindegy, ez a 30-40-50 ezer forint, amit így megspórolnak, kollega. Igen, nem egyébként az igazság, hogy én azt hallottam ezekről, de ez tényleg csak
3: ilyen fegyka szinten. Meg kaptam két mosolygóst, egy fittyedőst, de az is, érted, ilyen 90-el mentem, tehát 80 helyett.
2: Hát szerintem az, ugye azt szokták mondani, hogy a telepített trafipaxoknál az a plusz 10 pár kilométer per óra az még belefér. Úgyhogy...
3: De mit hallottál?
2: De én azt hallottam, hogy ezek csak jeleznek, nem mérnek, de ezt ne vedd fixre, tehát hogy ezt ne vedd úgy, hogy ilyen official information, mert nem az.
3: Jó, nyilván nem akarok nagyon megszegni, tehát hogy eddig sem, csak annyira rossz úgy jönni, sokkal jobb volt úgy jönni, hogy azért ugye a forgalomnak a tempóját figyelted, nyilván 100-nál többel amúgy se jöttem ezen az úton. De hogy most még ettől is fosni. Na mindegy, ez nekem nagyon nem tetszik, de írjátok meg, hogy ti erről mit gondoltok, hogy látjátok. A másik, amit el akartam mesélni, ez egy haverommal történt, képzeld el, pár napja fölhív, Ádi, tudsz-e nekem valami munkát? Mondom, mi van, mire van szükség? És mondja, hogy hát most csak idéglenesen kéne valami, mert nagyon jönnek a bírságok. Mi történt? És meséli, hogy hát ő tudja, hogy ez nagy hiba, de nem szokta bekapcsolni a biztonsági övet. Na, jó, oké, értem, ez szerintem egyébként tényleg nagy hiba, nekem reflex, hogy mindig, tehát ez alap, nem tudom, Lackó mondta, hogy ez valahogy így 40 év fölött kattam be az embereknek, hogy nem kapcsolják be, de hogy én hangyos ülésen ülök, és nyugodtan mond a véleményed.
2: Ja nem, nálam is, tehát hogy én nekem ez ilyen annyira alap, nekem is van olyan haverom, aki gyűlöli a biztonsági övet.
3: Notorikus emberek vannak,
2: igen,
3: ebben szerintem.
2: Ez ilyen bekattanás szinten megy, tehát hogy ők így nem tudom
3: van,
2: miért.
3: Van, aki trükközik, hogy a háta mögött beköti, valakinek van ilyen kis levágott izéje, hogy na mindegy, van, aki úgy vezet, hogy a kezével takarja, így keresztbe rakja a kezét, hogy ne látszódjon, mindegy. De az a lényeg, hogy így mondom, hogy jó, hát is ez mennyi lehet, hát most munkát keresel meg emiatt pluszba. És mondta, hogy hát 30 ezer forint. Mondom, tök jó, és most ennyire ez tényleg oldalba rúg. És kiderült, hogy újonnan rakták fel a környékén ezt a mérőgépet, és az első büntetést egy hónapra visszamenőleg kapta, azóta minden nap jön a 30 ezer reggel. És körülbelül ilyen 20 munkanap, az ilyen 600 ezer lesz neki.
2: Csak kérdezem, hogy esetleg ez nem vette rá arra, hogy mégis be kéne kötnie magát?
3: Szerintem mostantól rendes ember lesz, tehát hogy ez a egyszer megjavulok én, ez
2: de
3: megvan.
2: Hogy
3: ez,
2: de hogy egyébként meg ezt sose értettem.
3: Milyen boldog lesz az utolsó napon, nem?
2: Az biztos. De hogy miért? Tehát, hogy értem, hogy persze érzed, meg szorít, hát az a dolog, a könyörgöm, de hát most inkább egy pici kényelmetlenség, de ha úgy van, akkor mentse már meg az életedet, nem?
3: És akkor mit csinálsz? Bevárod a 20 üzenetet, és a végén fizetsz egybe, vagy naponta utalgatsz? Kérsz részletfizetést, ha igen, akkor mindre kapsz, és akkor hónapokig.
2: Hát ez tulajdonképpen olyan az egész, mint egy nagy részletfizetés, nem?
3: Ez nagyon vicces, mert hogy nyilván sajnálom őt, de hogy azért ez a lúzerségnek egy iskola példája.
2: Hát házhoz ment a pofonérnál, és egy hónapig nem vette észre, hogy ott egyébként van egy ilyen.
3: Volt addig is kamera, csak addig a biztonsági övre nem figyelt a kamera.
2: Ja, értem.
3: Hello!
2: Na, szóval, hogy legyetek körültekintőek, óvatosak, és kössétek be magatokat. Ez nagyon fontos. Ennyit tanuljunk ebből a történetből.
3: Jó, Zsoltunk itt van, Buenos Morgan, nem egy Pesttől Tatabánya, egy jól autózható, egyelőre nyoma nincs a hétfői tranzitforgalomnak. Igen, ezt én is láttam. Pest irányába is haladós a forgalom. Gratula a kék tigrisek bronzérméhez, óriásit küzdöttek. Tényleg gratula, le a kalappal.
2: Igen, igen, jó torna volt, meg jó meccs volt, különösen az a Tatabánya célja ott a második napon itt a Fresh Corner kupán. Ja, az jó volt, én is éltem egyébként. Hát azért durva, tehát azért a kielce az olyan minőséget hoz, hogy azt így látni tudod, pedig, tehát hogy nincs már ott a Dusebájev, meg a fiai sincsenek már ott, tehát azért vannak ott egyébként elképesztően jó kézilabdázók.
3: Jó, az első mondatodat értettem, a többit meg aki érti, az boldog.
2: Jó, hát
3: Dusebájev, nincs már ott a Dusebájev? Hát de én azt hittem, még ott van.
2: Dusebájev.
3: Bocsánat.
2: De nincs meg neked a talán Dusebájev?
3: De
2: ma
3: nagy,
2: volt
3: persze,
2: Magyar Szövetség kapitány is.
3: Küldök neki egy SMS, hogy hello, ma hogy vagy? Jól aludtál?
2: Volt Magyar Szövetség kapitány is, aztán most már évek óta ott edzősködött a Kielcénél, most már a francia válogatottnak a szövetség kapitánya.
3: Persze, tudom, hogy a Duse, megvan.
2: És a fiai is ott játszottak, de aztán ők eligazoltak.
3: Egyedül a Dusán tudom, de azt nagyon.
2: Hát nekem sok köze a kézilabdához nincsen.
3: Hát az pont nincs.
2: Írna jó szövegeket oda is.
3: Ja. Azt még talán egy mondatban mondjuk el, hogy ez a nagy visszatérés, hogy újra együtt a csapat, ez egy ilyen furcsa héttel indul most, tehát ez egy ilyen vagyunk, nem vagyunk hét, mert ugye augusztus 20-át is ülünk ezen a héten, tehát ma itt vagyunk, holnap best of, szerdán itt vagyunk, csütörtökön ünnepi műsor, és aztán pénteken én itt vagyok.
2: Hát igen, de hogy...
3: Tehát, hogy ilyen vagyunk, nem vagyunk.
2: Hosszú hétvége, úgyhogy igazából nekünk is. Jó, tehát, hogy Buenos Morgan az most ilyen, igen, tehát, hogy ilyen elkezdjük visszavezetni a Buenos Morgant, igen, úgyhogy ilyen
3: hébe... Nem adok túl tömény dózist így egy nap alatt.
2: Igen, hébe hóba felbukkanunk, tehát olyanok vagyunk, mint a csapodár udvarlók.
3: Jaj, aztán esküvége lesz ennek, tehát tényleg még...
2: Hát a nyárnak is mindjárt.
3: Igen, a nyárnak vége lesz. Még egy dolog, a szeptember eleje, mert idén kezd a feleségem és tanárnő lesz, illetve már most az, és ott az elején még be kell segítenem.
2: De nem aztán, a tanításban. Tehát persze, gyorsan tegyük hozzá, hogy azért a diákok szülei azok ne fossák össze magukat félelmükbe.
3: Nem kell félni ettől, de hogy utána ígérem, rendes leszek, és legközelebb karácsonykor lesz pi. Na, ma viszont, hát annak ellenére, hogy sok vendéget szerveztél, én egy témát mindenképpen szerettem volna behozni a műsorba. Képzeld el, hogy hát mindig imádom ezt a témát, ugyanis van ez a hárombetűs autómárka, BMW, akik mindig sokat fizetnek a kocsijukért. Állítólag nincs indexük, de én már láttam indexelni BMW-st. Meg aztán minden közhelyet el lehet itt sütni. De hogy most már, annak ellenére, hogy vagyonokat fizet valaki egy ilyen autóért, reklámot is kötelező nézni az autója monitorján, hát ez valami zseniális.
2: Imádom a sztorit, na hozzuk a részleteket. Egyébként, tehát, hogy pókember reklámok, az még úgy egyébként szórakoztató is.
3: Ha most
2: szerintem.
3: Még, innen indulunk.
2: Így van, de hogy mi lesz
3: még? Lesz Spár is, meg minden lesz.
2: Na, hát nagyon kíváncsiak vagyunk itt a további fejleményekre. És akkor vendég Cunami lesz gyakorlatilag a mai műsorban. Jön majd Belényi Misi barátunk, alias audiopoéta, mert hogy egy vadonatúj dalt dobott ki pénteken. Ezt jól be is mutatjuk természetesen, úgyhogy ő érkezik hozzánk majd 8 óra magasságában.
3: Azt a dalt, amit kidobott? Lehet, hogy amit játszunk is majd?
2: Milyen vagy, igen. Kidobta nekem másnak, nem kell. Lecsapunk rá. Nekünk jó lesz.
3: Várjuk. Aztán jönnek majd a sportok, igazából egy kicsit cselgáncsozni fogunk, ugye?
2: Hát verbálisan legalábbis mindenféleképpen, így van, mert hogy az IFI VB-re utaznak egyenesen Ecuadorba.
3: Ecuador?
2: nekem is ez a szemben róla egyébként, a Tatai Atlétikai Klub cságáncsozója, Pápai Stella, illetve az edzője, Szeles Viktor. Úgyhogy Stellát és Viktort várjuk majd, ők ilyen 8:30 magasságában futnak be hozzánk.
3: És jön majd a Laci is, hogy rúgjuk a bőrt.
2: Így van, Kéner László, a Magyar Labdarúgó, újra tervezés, a Magyar Labdarúgó Szövetség terület igazgatója. Jó, hát ez egy nehéz szó, na.
3: Így. Na, az a lényeg, hogy rengeteget fogunk beszélgetni, rengeteg témánk lesz, úgyhogy a mai napot nagyon megtoljuk, ráadásul Andival, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani.
2: Így van, közben pedig, ha üzennétek, ma is megtehetitek, SMS és Viber számunk még mindig 0620 978 978 5. Forrás Rádió.

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértes Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatáskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuper árakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10 000 forintos vásárlás után 1 000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu

0: Új konyháról álmodik, de túl bonyolultnak tűnik a csere? A Komód bútorüzletekben a konyhatervezés egyszerű. Életű látványtervvel megtervezzük a konyhát, ráadásul teljesen díjmentesen. Mi megszervezzük a szállítást, és be is szereljük. És akár 4 héten belül már az új konyhában készülhet a családi ebéd. Komód bútorüzletek Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A tartós szárazság és a nagy meleg ellenére is képesek túlélni és szaporodni a szúnyogok. Kecskékkel védekeznének az erdőtűzek ellen Dalmáciában. A keleti szőnyegekkel lehet megismerkedni Esztergomban. Jönnek a részletek a Forrás Rádió híreit, Hittaler Andreától hallják. A tartós szárazság és a nagy meleg ellenére is képesek túlélni és szaporodni a szúnyogok, az inváziós fajok pedig különösen sikeresek a városi környezetben, ahol az öntözés miatt a csapadék szegény időszakokban is találnak a szaporodásukhoz szükséges vizet, mondta az MTI-nek Garamszegi László Zsolt, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatója, a Szúnyog Monitor program szakmai vezetője. A kutató kitért arra, hogy a szúnyogok terjedését Magyarországon a Szúnyog Monitor program segítségével követik. A lakosság fényképeket küldhet a megtalált példányokról, de már hangfelvételek, a szúnyogok zümmögése alapján is gyűjtenek adatokat a Mosquitune applikáción keresztül. Ezekből a megfigyelésekből országos elterjedési térképek készíthetők, és több év adatai alapján az is követhető, hogyan változik az egyes fajok elterjedése. A program célja kifejezetten az inváziós szúnyogok térbeli és időbeli terjedésének monitorozása. A kecskék ellenőrzött legeltetése is segíthetne az erdő és bozott tüzek megelőzésében Dalmáciában, mivel az állatok a nehezen megközelíthető karstvidékeken jelentősen csökkenthetik a könnyen lángra kapó alnövényzet mennyiségét, írta a Slobodna Dalmácia című horvát napilap vasárnap. A kontrollált legeltetés nem helyettesíteni a tűzoltókat, a tűzvédelmi utakat, a légi tűzoltást vagy a növényzetgépi eltávolítását, hanem megelőző szerepet tölthetne be, olvasható a cikkben. A módszer alkalmazásához szakmai felügyeletre lenne szükség, egyebek mellett meg kellene határozni a legeltetésre kijelölt területeket, az állatok számát és a legeltetés időtartamát, valamint gondoskodni kellene a talaj, az erdők és a biológiai sokféleség védelméről. Az Art Week Esztergom keretében Szabó Judit restaurátor kalauzolja el az érdeklődőket a keleti szőnyegek gazdag és sokszínű világába augusztus 19-én 16 órától az esztergomi dzsámiban. Az előadás során a résztvevők megismerkedhetnek a keleti szőnyegek történetével, a szőnyegszövés évszázados hagyományaival és különböző technikáival. A programot gyakorlati bemutatói színesíti, a program ingyenesen látogatható, előzetes regisztráció nem szükséges. És végül sport, a magyar férfi 400 méteres váltó 2 perc 59 másodperc 68 század másodperces óriási országos csúccsal az 5. helyen végzett vasárnap este a Birminghami Atlétikai Európa Bajnokság zárószámában. A döntőt az olaszok nyerték a britek és a hollandok előtt, a magyarok 19 századdal maradtak le a dobogóról.
0: Időjárás.
1: Ma egy hideg front éri el hazánkat, ami miatt a nap elején borult időre kell készülni, délután a felhős napos időszakok váltakoznak majd, záporok kialakulására is számítani lehet, 25 és 30 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést

0: csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi, vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: Morgen!
2: 7 óra után járunk 3 perccel, vidám reggelt nektek, szevasztok, elindítjuk a műsor a második óráját, így augusztus 17-én a Játszintok névnapján, akkor, amikor egészen jól lehet haladni az utakon. Egyébként múlt héten is ez volt, ilyen nagyon-nagyon nyugisak voltak az utak, nem is emlékszem komolyabb fennakadásra, és úgy tűnik, hogy továbbra is minden rendben van.
3: És az a minta, hogy minden a minta is ünnepel ma.
2: De ezen sokat gondolkoztál?
3: Nem, egyből jött. Hetény is van, meg Kármán, meg Ete.
2: Mondjuk nem is volt annyira jó, hogy érte volna rajta sokat gondolkozni.
3: Arika, a cuki.
2: Arika.
3: És azt becézed még? Arikácska.
2: Arikácska. Hát nagyon csak az...
3: Arikács.
2: Tehát, hogy nehéz komolyan venni. Tehát, hogy doktor Kovács, Arika, mit tudom én, ügyvéd. Hát most, na, vedd komolyan, érted?
3: Jó, hát igaz.
2: Robert De Niro 1943-ban született. Ezen a napon kétszeres Oscar-díjas színész. Nekem ezzel egy gondom van, hogy miért csak kétszeres?
3: Ja, hogy többet adnál neki?
2: Én simán.
3: Bújócska, az a legjobb film.
2: Úgy imádom.
3: Nagyon-nagyon jó filmjei vannak. Emily? Nézzétek meg. Akkor, ja, és ráadásul Revicki magyar hangjával, tehát, hogy az, na. Akkor, aki még ma ünnepel, például Nelson Piqué, remélem jól mondom. Ja, persze, hogy jól mondom, ő az autóversenyző, valamiért focistának hittem. 52-ben született, és azt hiszem, világbajnok is volt legalább 3-szor Forma 1-ben.
2: Illetve aki 3-szoros Oscar-díjas, és ma ünnepelő a Sean Penn. Oh. Ő egyébként 66 éves lett.
3: Aztán István Kókó Kovács, aki 1970-ben ezen a napon született, aztán a Carmina Buránára meg annyiszor bevonult, és egyébként nekem nagyon nagy csalódás volt, nem a Csakón elleni mérkőzés, bár egyébként megvan a fejemben, hogy hol láttam. Egy nyaraláson voltunk, és éjszaka fennmaradhattunk egy ilyen bérelt házban, és valami szőlős volt mellettünk, és arra emlékszem, hogy ez nekem egy brutál törés volt, hogy ő ott akkor kikapott, de nem is ez volt az igazi törés, hanem az, hogy utána nem volt visszavágó, vagy nem volt olyan igazi visszatérés. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy sportoló, de az első ilyen nagyobb vereségnél ott nem kellett volna megállni.
2: Egyébként most is szőlős van mellettünk, vértes szőlős.
3: Neked meg vagy hol hallottad a Csakónos sztorit?
2: Mert hogy hol láttam a meccset?
3: Vagy hol láttad, otthon, láttad is?
2: Otthon, persze láttam.
3: És neked is ilyen nagy törés volt?
2: Hát, szerintem neki nagyobb volt. Hát nyilván mindenkinek csalódás volt, de hát figyelj, ez ilyen ez a sport.
3: Na jó, de utána vissza kellett volna jönni, nem? Tehát, hogy legalább egyszer.
2: Hát, de nem mindenkinek egy ilyen, sikerül.
3: Nyilván Kokó nagyon tehetséges, tök sokra vitt a médiában is, a boxszövetségnél is, tehát, hogy sok mindenben helytáll, csak nekem az olyan, nem tudom, hogy az életem végig így nyomasztana, hogy nem ütöttem vissza azt az argentint.
2: Hát jó, de visszaütötte volna ő, ha tudta volna, de hát nem ment.
3: Hát na. De nem nézett Rockyt?
2: Az egy dolog, mindenkinél vannak jobbak.
3: Na jó,
2: tehát, hogy attól, hogy nézel, érted Rockyt, vagy Rockót, vagy bármit, hát nem biztos, hogy ugyanúgy megy, mint ahogy azt ott látod.
3: Ott is van kiütés, hát az ecsetelik.
2: Hát ott, igen, és ott is betalálnak. Nem is egyszer ráadásul. Thierry Henry, 49 éves lett, világbajnok francia, labdarúgó, az Arsenal legendás csatára, elképesztően jó futballista volt.
3: És ahogyan egy amerikai Station Voice mondta, Radix Jai Jai, Radics Gigi is ma ünnepel 1996-os, szemtelenül fiatal.
2: Így van, és akkor itt is hadd mondjam, mert drága kislányomnak is ma van a születésnapja, úgyhogy én neki kívánnék még egyszer nagyon boldog születésnapot, de szerintem ez se hallja még, mert nyilván nem apát fogja reggel hallgatni, de mert jobban van jobb dolga is.
3: Ja, ezt Petra mesélte tegnap, képzeld el, ugye kitelepülésen voltunk, és a háttérben szólt a rádió. És akkor így megszólaltam a rádióból, és akkor így Petra mondta Hajnalnak, hogy na, ki szól a rádióban? És Hajnal így teljesen természetesen így felnéz, apa, és játszott tovább. Tehát, hogy itt ebben már nincsen különleges. Nincs,
2: hát ez nem, nekik, ez nekik már másik világ. Abszolút megszokott dolog. 1807-ben pedig elindult egy gőzhajó, egy ilyen eléggé híres, mert hogy ez volt a Robert Fultonnak az a bizonyos gőzhajója, ami New Yorkból indult el, ugye azt hiszem Angliába ment, és ez volt az első kereskedelmileg sikeres személyszállító gőzhajó.
3: És aztán itt van a másik sportesemény, amiről tudok, és amit én is követtem, az pedig Michael Phelpshez kötődik, aki 2008-ban ezen a napon szerezte meg a 8. aranyérmét a pekingi olimpián, így elsőként nyert valaki 8 aranyérmet egyetlen olimpián.
2: Egyébként pedig gyorsan hadd gratuláljunk minden magyar sportolónak.
3: Jaj, tényleg.
2: Atlétika, meg úszás.
3: Hát az úszóink, a 400 gyors váltó, így mondják?
2: Kont, hát...
3: 400 váltó gyors arany.
2: Volt ilyen csak. Hát,
3: hogy kell mondani?
2: Melyikre gondolsz?
3: Hát ott, aki harmadik helyen úszott, az hogy felúszta a csapatot? Ú, zseniálisak voltak.
2: Igen, nagyon, tehát remek teljesítmények voltak az úszó EB-n is, meg egyébként az atlétikai EB-n is, tehát hogy nézzetek ilyen sportokat.
3: Én inkább az úszást követem.
2: Én mind a kettőt néztem, tehát hogy figyelj, parádé. Tehát 12. helyen zártunk például az atlétikai Európa-bajnokság érdemtáblázatán, elképesztően jó teljesítmény volt, és a vizes EB-n ott meg az 5. helyen zártunk. Mm-hmm. Úgyhogy mind a kettő tényleg parádénak, gratulálunk minden sportolónak. Na, visszatérünk így még gyorsan a mai naphoz. Megnyílt a planetárium 1977-ben.
3: Én pedig hadd hozzam, hogy 1939. augusztus 17-én tartották az Óza csodák csodája New Yorki premierjét. Ez azért izgalmas, csak meg aktuális, mert nálunk pedig azt hiszem most 15-én talán, de ezen a hétvégén volt a Szegedi Szabadtéri Színház előadásában a Wicked Magyarországon először. Azt hiszem az Erkelben majd látni lehet. És én nagyon nagy ilyen musical követő vagyok, a Wickedet láttam Angliában is, és tényleg fantasztikus, a mozifilm miatt most itt is többen ismerik, és annak volt a premierje most hétvégén, játszottak is 17-én, és ami nagy cucc, hogy itt voltak az írók is, tehát ellátogattak rá, és azt hiszem talán, hogy nem csak Magyarországon, ilyen szabadtéri színpadon ez volt a világpremier, tehát hogy ilyen elég nagy dolog az, hogy ezt mi megcsináltuk, Csonka András a Kecske, amúgy, csak mondom, Puskás Peti is benne van a darabban, és amit még nem teljesen értek, hogy a két boszorkány közül az egyik egy német nevű hölgy, aki zseniálisan énekel, csak kíváncsi vagyok, hogy tud-e úgy magyarul, bár egyébként én mindig benne gondolok, hogy igazából a Grillus Dorka is kim van, nem? És ő meg Németországban magyarként, tehát hogy...
2: De nagyon jól beszél a Grillus Dorka németül.
3: Igen, na mindegy, a Wicked egy nagy cucc, és szerintem én biztos meg fogom nézni majd.
2: Aztán gyorsan még a világnapokon, annyira fontos világnapok
3: vannak. Bocsánat, elkalandoztam?
2: Kicsit. A fekete macskák megbecsülésének napja van.
3: Inkább beszéljünk akkor
2: arról, hogy... a fekete cicusokat tessék megbecsülni.
3: Jó, akkor tényleg beszéljünk fontos dolgokról. Ma van a lábak szeretetének napja.
2: Ezt az OnlyFans-en ünneplik.
3: Én amúgy utálom a lábat. Már hogy nem magát a lábat, hanem a lábfejet, meg a lábujjakat. Szerintem a lábujjai senkinek nem szépek.
2: De szerintem vannak szép lábujjak.
3: A lábúj az egy ilyen csökevényes izé, ami úgy odanőtt, ilyen bumszli, ott van muszájból.
2: És de hogy nem láttál még például szép női lábfejet?
3: Jó, hát nyilván van szép női lábfej, de nem csak az, ami az olasz autógyártást megihlette, tudod, ez a klumpába szorult ilyen. Jó, melyik az a multipla?
2: A multipla, igen. Minden multipla tulajtól elnézést kérünk, de remélem tudjátok, hogy nagyon csúnya autótok van.
3: De hogy inkább bármi más. Tehát bármelyik szerve szebb egy nőnek, mint a lábfej.
2: Hát azért nem.
3: Mondj egy csúnyább szervet, mint a lábfej.
2: Na? De az testrész, nem szerv.
3: Akkor
2: egyébként.
3: Jó, egy testrészt. Mondjál egy csúnyább testrészt, és nyilván van, akinek az is szép, de mondj egy csúnyább testrészt, ami szerinted kevésbé szép, mint mondjuk egy lábfej.
2: Hónaj. Térdhajlat.
3: Ez lehet szép egy hónaj.
2: Egy hónaj lehet szép, de egy lábfej nem?
3: Szerintem igen. Írjátok meg, ha másképp látjátok.
2: Te nagyon perverz vagy, de tényleg. Na jó, figyelj, addig átjön, ezt ki fogom faggatni őt is. Komolyan, ezzel fogunk indulni. Fél nyolc után ez lesz a nyitó kérdésünk, hogy szerinte női szemmel nézve egy lábfej lehet szebb, vagy egy hónaj?
3: Ezt megfigyelted? Ez ilyen freudi volt, hogy amikor elkezdted, hogy Andi átjön, ki fogom tő. Mi lett volna a vége annak a mondatnak?
2: Semmi, használt volt napja is van. És hozzuk a csillagok üzenetét is.
0: Turiszt velünk végig a nyarat! Forrás Rádió!

0: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: Mégpedig egy perccel, 7:45 után, kedves kosma, könnyebben érvényesíted az akaratodat, de figyelj arra, hogy másokat is meghallgass, egy váratlan telefonhívás vagy üzenet jó hírt hozhat.
2: Bika, a türelmed ma valóban kifizetődik, egy régóta halogatott feladat végére pont kerülhet, ami megkönnyebbülést hoz majd neked.
1: Pörgős nap vár rád, kedves ikrekjegyű, rengeteg információval és beszélgetéssel. Egy spontán ötlet később komoly lehetőséggé nőheti ki magát.
2: Rák, érdemes ma jobban figyelni az apró részletekre, mert ezek dönthetnek egy fontos ügyben. Este szállj időt mindenképpen a pihenésre.
1: Az oroszlán maga biztonsága most másokra is inspirálóan hat. Ha új projektbe vagy feladatba kezdenél, kedvező időszak előtt állsz.
2: Szűz, a szervezettség lesz a legerősebb fegyvered. Ha a listát készítesz a teendőidről, meglepően sok mindent kipipálhatsz.
1: Valaki számít a véleményedre, kedves mérleg, ezért ne félj őszintén megszólalni. A nap második felében kellemes meglepetés érhet.
2: Skorpió, ma különösen jó megérzéseid lehetnek, úgyhogy hallgass az ösztöneidre, főleg akkor, ha gyors döntéseket kell hoznod.
1: A nyitottságod új embereket és új ötleteket hozhat az utadba, kedves nyilas jegyű. Egy rövid utazás, vagy egy váratlan program pedig feldobhatja a napodat.
2: Bak, a kitartásod végre meghozhatja az eredményét. Ne hagyd, hogy egy kisebb akadály eltérítsen a céljaidtól.
1: A vízöntő kreatív energiái a csúcson lesznek a mai napon. Olyan megoldást találhatsz egy problémára, amire más nem is gondolt.
2: És a halak a hétfő nyugodtabban indulhat, mint amire számítottál. Használd ki ezt arra, hogy rendezd a gondolataidat és megtervezd a hetet. És itt van egy napüzenete mindenkinek, mert hogy gondoltam beújítok, néha egy apró döntés indítja el a legnagyobb változásokat.
1: Néha meg nem. Így van, egy igazi bölcsesség. Na.
2: Szerencsesüti.
1: Rédl Coelho elhozta ezt nektek. Hamarosan, ja, közben egyébként jött üzenet, hogy Szegeden a Week fantasztikus volt. Tehát itt valaki megírta,
2: de
1: hogy
2: jó,
1: látta.
2: Oh.
1: Igen, és akkor nem sokára körbejárjuk azt a témát, hogy hiába fizettek egyesek vagyonokat az autójukért, reklámok fogadják a felháborodott tulajdonosokat, BMW tulajdonosokról van szó, de természetesen mindezek előtt még körbejárjuk a lábfej versus hónaj témát is Andival együtt.
2: Yes!
0: Mosolygós reggelt! Vagy ahogy mi mondjuk,

0: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
2: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
1: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
2: Most.
1: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
3: Itt a nyár utolsó hónapja, és vele együtt a tanévre való készülődés minden költsége. A Plazma Center most egy igazán nagy emeléssel segít kimatekozni a költségeket. Sikeres augusztusi alkalmassági vizsgálat után már életed első két adásával 65 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. A Plazma Center közösségéhez csatlakozva nem csak az iskola kezdés válik könnyebbé, de az életmentő gyógyszerek elkészítéséhez való hozzájárulásoddal egyúttal a világot is jobb helyé varázsolod. Nagyon sok szeretettel várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
4: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól. Kövesd Komáromot online. Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó. Kövesd a várost minden platformon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na itt vagyunk, 7:58 után csatlakozott hozzánk Andi.
1: Szia. Hello, sziasztok.
0: Jó reggelt. Figyelj csak, egy gyors kérdés, még mielőtt itt rákra nyarodunk.
2: Nem lesz az
0: a témánkra. Lehet, hogy nem. Felvetődött itt köztünk némi nemű vita.
1: Igen.
2: Kérlek pontosan.
1: Nekem kell dönteni a vitában, remélem nem.
2: Pontosan tovább.
0: Mondjuk úgy, hogy kíváncsiak vagyunk a véleményedre. Uh-huh. Szerinted melyik lehet szebb? Egy női lábfej, vagy egy női hónaj?
1: Hát szerintem a lábfej.
2: Dehogy is! Na már el, messzebbre
1: rá vagy izgulva a hónaj?
2: Nem.
0: Hónajfetisiszta.
2: Úgy éreztem, hogy a Roland ezt ki fogja csavarni.
0: Nem. Ez, hogy ki mit csavar ki, ezt hagyjuk, de hogy nem.
2: Ja, abszolút.
1: Pedig én nem szeretem a lábakat, tehát ezt tegyük hozzá.
2: Innen indultunk ki.
1: De mégis ezt mondom.
2: De várj, ezt ugye megbeszéljük csak, ha már ki mit csavar ki. Nektek is megvan a strandon? Megfigyeltem, és a Niki is ilyen. Ez a fürdőruha kicsavaró, tehát kijön a vízből, és egyből ilyen mellcsavarás zajlik.
1: Hát igen, mert
2: de közben... De látványosan kell? Mindenki előtt?
1: Hát, csinálod?
2: Nem lehet ezt egy nagy öleléssel, hogy akkor kinyomod, vagy valakit megölelsz, vagy szívószállal kiszopogatod, vagy kicsurog, vagy nem tudod.
0: De ezt mindenki magának csinálja, vagy olyan, mint hogy a lányok együtt járnak WC-re, hogy így egymásnak kinyomogatják.
2: Töfi-töfi?
1: Olyan nincsen. Ezt mindenki magának csinálja, de látod, így is zavarja az embereket. Tehát, hogy...
0: Hát, de hogyha egyébként az lenne, hogy a lányok egymásnak csinálnak.
1: De tudom, miért zavarja.
0: Akkor az már egyből nem zavarna, ugye?
2: Azt nem értem én, hogy mi se csináljuk azt, hogy kijövünk, és összeszorítjuk a...
0: Kinyomogatjuk a...
2: Csak a vizet, persze.
0: Hát de csináld, figyelj!
1: De azért, mert nektek nincs benne, ami felszívja a vizet. Szerintem.
2: Hát és nem lehet ezt olyan anyagból gyártani, hogy ne kelljen melnyomkodni?
0: Pedig nem nagyobbnak tűn, hát nem
1: hát
0: sokkal
1: az, amiben
0: lenne.
1: Nincsen plusz betét, abban nem kell.
2: De amiben van
1: plusz betét, az
2: mi lenne,
1: azért,
2: ahogy hagynád?
1: Hát nehezebben száradna meg.
2: És?
1: Meg az ott olyan, nem tudom, de ez szerintem már ilyen ösztönösen
2: ja, ők. Visszakanyarodok, de igen, szerintem, hogy nincs is rajtad olyan, akkor is kinyomkodod.
0: De hogy érted, hogy ezt hogy megfigyelted? De nem tudom, mennyiszer voltam meg a medencében, és... Ja, és egy
2: ilyen narancsfacsarás.
1: Hát meg azért maradjunk annyiban, hogyha a Niki csinálja, az elég látványos.
0: Ja, mi az ön töfi-töfi? Arra gondolsz?
2: Hát legyen, ez történik, igen.
0: Autó töfi-töfi.
2: Na, én is kedvet kapok, hogy a saját vagy. Vagy a lackóit. Na. Szóval, onnan indultunk, hogy ma van a lábak szeretetének napja. Csak hogy komolyabb
1: jaj,
2: téma.
1: Jó.
2: Igen, hát mondtam, igazából...
1: Nem az én napom, amúgy igen.
2: Nekem se. Ez az a nap, amikor elvileg meg kell köszönned a lábadnak, hogy egész évben cipel. Jó, ez egy más téma, de itt én azt hoztam föl a Rolandnak, hogy most úgy általában a lábakkal semmi bajom nincsen, de szerintem a lábujjak azok ilyen kis ilyen az előző volt. Csökevényes dudorok.
1: Még a Niki lebeg a szem előtt a strandon.
0: Még a dudorok. Ez is egy dudor, az is dudor, de...
2: Szóval...
0: Ez Freudi elszólás.
1: Én csak megnéztem volna a fejét, ahogy a Niki kijön, ezt csinálja, és így megnéztem volna, hogy milyen arcot vág mindenki.
2: Hát nem tudtam hova nem nézni. Na, de hogy vannak ezek a csökevényes dudorok, amik ilyen lábújnak nevezett dolgok, és igen, van akinek szép a lábfeje nőként. De nekem az volt a megállapításom, és ebben nem értett velem egyet a Roland, hogy nincsen olyan női szerv, ami ne lenne szebb a lábfejnél.
0: Szerv alatt ő a testrésztért.
2: Testrész, jó.
0: Nem lépek,
2: de meg a léped. Tehát, hogy szerintem annál minden
1: szebb. Mármint, hogy a lábfejnél nincsen szebb.
0: Nem, hogy csak szebb van.
2: Csak szebb van.
0: Elfelejtett egy hit alatt magyarul beszélni.
1: De hát az nem mindegy.
0: Tehát, hogy szerinte minden egyes női testrész szebb, mint a lábfej.
2: Nem, ezt mondtam neki. Ezt akartam, bocs.
0: Igen, értettelek. Szóval, hogy mondtam neki, hogy szerintem egy térthajlat, vagy egy hónaj, az biztos, hogy nem szebb, mint mondjuk egy lábfej. Tehát szerintem igenis létezik jó. Szép női lábfej.
2: Máshogy mondom,
1: hát létezik,
2: hogy igen. Létezik szép, de ha összeraksz 100 női lábfejet, és összeraksz 100 női térdet, akkor összességében a 100 térd szebb lesz esztétikailag, mint a 100 láb.
1: Nem feltétlenül,
0: de
1: szerintem.
2: Nem. Segítsen már valaki.
0: Nem, szerintem nem. Se.
2: Szerinted szebbek lesznek a lábfejek, hogy a százat összeraksz? Láttad te már a strandon, milyen karmok vannak?
0: Hát jó, de vannak kifejezetten szép női lábfejek is, és én sem vagyok lábfetisiszta, tehát vannak, aki ezért csitrilió forintokat meg egyéb valutákat fizetnek ilyen mindenféle oldalakon.
2: Én nem tudod, vagyok tehát, lábas.
0: És ők általában ők is ilyen láb, tehát hogy olyat még nem hallottam, hogy
1: vagyok lábas, de mégis.
0: Nem térkép. Ha,
1: hogy de valaki ilyet kért volna.
0: Inkább lábfejre szoktak ráizgulni, tudod?
2: Tehát akkor azt mondjátok, hogy tudtok három kevésbé szép női testrészt felsorolni, mint a lábfej.
0: De most már háromnál jár. Igen, két tért hajlat, meg egy hónaj, tessék.
1: Hát igen.
2: Mi a hónaj lehet szép?
1: De mi szép mi a hónajba? Szép? Most mondd már meg nekem.
2: Mi szép a lábujjba?
1: De a hónaj az általában...
2: Mit tudsz csinálni a lábujjaddal? Mert én tudok vele kapaszkodni.
1: Hát mindenki tud vele kapaszkodni.
2: Én nagyon.
0: Hát azért vannak ügyes lányok. Még lábujjal is.
2: Na jó, térjünk rá a témánkra.
0: Szerintem most már fölösleges belekapni ebbe a Homey BMW-be, mert leragadtunk. Ez a mai adás végig fogja kísérni.
1: Mindenkit, a lábak végig kísérik a lábak.
0: Mindenkitől meg fogom kérdezni, minden mai vendégünktől, hogy ő mit gondol a lábfej versus hónaj témáról.
2: De ne vidd el a hónajba, mert nem...
1: De a hónajban nincs, tehát érted, ha ezt a kettő közül választasz, akkor már inkább a lábfej.
2: De más a szépség a kettőben.
1: De mi a szép a hónaj? Akkor mondd el, mi a szép a hónaj.
2: Semmi. Az, hogy nagyon csúnya lábakat látsz rengeteget. Nagyon csúnya hónajakat nem nagyon látsz.
0: De vannak csúnya hónajak.
1: Vannak csúnya hónajak, de jó, kevesebb van az igaz, mint lábfej. De akkor is, hogyha van egy szép lábfej, akkor inkább a szép lábfejet választom, mint mondjuk a hónajat. Vele szembe.
2: Kinek de érted, most viszonylag kevés hónaj takarót hordanak az emberek, de mindig hordunk cipőt. Akkor most mit dugdossunk?
1: Hát miért a hónajadat is takarod azért?
0: Hát igen.
1: Rajtad is most póló van, te hát is takarod
2: rajtam
1: a hónaj.
2: Te nem takarod, te nő vagy. Hát én férfi, nem. Persze, hogy takarom.
1: Hát de miért vannak közé trikók férfiaknak is?
0: Kinek hát csak nem olyanoktak, mint mi.
2: Bencére.
0: Nem is, ha van ön kritikát, akkor
2: kinek a pap, kinek a papnie? Na, érdekes téma így reggelre. Igen, jó, akkor hozzuk fel a másik témát, mert én erről mindenképpen akartam veletek beszélgetni, mert megint nagyon meg tudtam mosolyogni a BMW-seket. Ugye mindig vannak velük kapcsolatban sztorik, de most az új, hogy hiába fizettek vagyonokat az autójukért a BMW-sek, pókember reklámot nézhettek a kijelzőjükön, képzeljétek el, egészen egyszerűen azért, mert a BMW úgy döntött, hogy ők ezt a reklámkampányt ezt úgy kezelik majd, és az ő autójukban 2026. július 27-től augusztus 10-ig fut több mint 70 országban az új Pókember film, a Vadonatúj Nap című filmnek a reklámja. Annyit hozzáteszek, hogy csak ilyen kis reklámszallag címen jelent meg a dolog. Aki rányomott az indításnál a kocsinál, annál indult be maga a reklám is. Tehát vettél több 10 millióért egy autót, és aztán nézheted a reklámot.
1: Hát, de csak ha rákattintasz, amúgy nem.
2: De mi az, hogy ott egy reklám a kocsidban, amiért fizettél?
1: Hát igen.
0: Nézd, hát a cég megállapodott, ugye alapvetően itt ez a kampány a Sony és a Marvel együttműködésének a része. Hát így jártál gyakorlatilag.
1: Hát de nincs benne a szerződésben? Egyébként, amikor megveszed az autót, azt nem közlik veled, hogy ja, amúgy ettől és eddig reklám fog menni a felületen?
0: Hát szerintem ez valami nagyon apró betűs, és nyilván nem így közvetlenül, hanem lehet, hogy valamiféle utalás van rá. Minden esetre két héten keresztül azért szerintem ezt így ki lehetett bírni.
2: Hát ilyen a Swifterben nincs. Tehát érzel, behajol valaki és bekiabálja egy pókember.
0: Hát mennyivel viccesebb lenne?
1: Hát egy ilyen M1-es 10 kilométeres torlódásban egy párszor elindítod.
0: Hát ugye itt egyébként pont Észak-Komárom, a barátságos pókember karaktert szerintem nagyon-nagyon sokan ismerik itt a térségben, a Póki, ahogy ugye őt becézni szokták, amúgy is egy nagyon-nagyon jó arc, tehát hogy belőle simán kinézném, hogy ő végig megy itt az M1-esen, és így bekiabál én egyébként a forgalmazó helyében lehet, hogy le is csapnék erre, csak mondom, hogy van egy jó ötletem, végig megy a dugóba, és bekiabál, hogy mi ez? Vadonatúj nap? Igen, pókember, vadonatúj nap!
2: De és akkor mi lesz? Jó lenne. Tényleg mi lesz? Tehát, hogy itt lesz nekem prémium a márkák, amik hirdethetnek, meg kevésbé prémiumok, amik amúgy nem. Én egyszer nagyon ki voltam akadva, nem BMW, hanem az almás telefonokon volt egy ilyen kampány, nem tudom, hogy ez nektek megvan-e, hogy amikor megjelent a YouTube-nak az új albuma, akkor az összes almás telefon zene lejátszójában ingyen megjelent az album, és így rákerült a lejátszási listára. Alig tudtam eltüntetni a YouTube-t a telefonomból.
0: Hát mondjuk akkor már inkább a pókember, mint a YouTube.
2: De és odarakták az egész albumot, ott volt, és hallgattam a zenémet, amiket én gondosan összeválogattam, és akkor néha jött egy YouTube-dal, és akkor örüljek neki, mert a Bonoék ingyen odaadták. Nekem nem kell.
0: Ugye én egyszer örültem YouTube-dalnak, mert utaztam a svájci légitársasággal, csak svájci dalok voltak. Nagyon rossz, nem tudom, hogy válogatták össze. Nagyon-nagyon rossz svájci dalok voltak, és egyetlen egy dalt ismertem a lejátszási listában, az pont egy YouTube-dal volt, életemben nem örültem még YouTube-dalnak.
2: De érted, hogy így rád erőltetik, tehát hogy megvettél valamit, és akkor neked azt muszáj fogyasztanod, ez nekem nem tetszik. Így például ez a reklámoznak a kocsimban sem tetszik, és az jutott még eszembe, hogy szintén a BMW-nél volt egy ilyen, és nem tudom, hogy ezt hagyták el életben, de szerintem felháborított, tehát hogyha ilyen márkám lenne, akkor engem nagyon bosszantana, hogy képzeljétek el, megvetted szintén a több milliós, több tízmilliós autót, és fizetős szolgáltatás volt, havidíjas, a fűtés-hűtés. Tehát, hogyha ne volt építve a kocsiba a funkció, de csak hogyha befizetted a havidíjat, akkor tudhattál fűteni-hűteni.
1: Ráadásul egy ilyen drága autónál.
0: Milyen? Engem a fordítottja érdekelne, hogy vajon, hogyha megnézzük a Pókember filmet, akkor ő BMW-vel fog járni? Tehát, hogy megvan ez viszonozva valahogy? Tehát ez ilyen barter jellegű együttműködés lehet? Hogy oké, akkor mi reklámozzuk a filmet, de akkor cserébe, mert egyébként vannak ilyenek. Tehát, hogy például ott volt az a egyébként férfi szemmel nézve borzalmas film trilógia, a Szürke 50 árnyalata, ja, meg a mit tudom én, volt ott Szabadság 50 árnyalata, meg mit tudom minek, a Sötét 50 árnyalata, igen, nem tudom mi.
1: Igen.
0: És ők meg egyébként ott végig Audival jártak. Tehát, uh-huh, hogy minden egyes főszereplő.
2: Simán.
0: Ezzel, és az biztos, hogy egy ilyen együttműködés keretében
2: simán
0: volt.
2: Simán el tudom képzelni, de itt egyébként a BMW-s társaság fel van ezen háborodva, és most azon filózom, hogy meddig lehetne ezt feszíteni. Tehát nem tudom, használtok ilyen vészt, abban már néha van az, hogy ilyen reklámok el vannak bújtatva. Például olyanok, hogy éhes vagy, és akkor így javasol a környékeden éttermeket, vagy lefekted van, itt van ez az autószerelő, meg az csak 1 kilométer, meg izé. És hogy simán lehet az, hogy például megállsz a pirosnál, és akkor elkezd reklámokat nyomatni a saját autód. Ráadásul ugye be lehet majd azt állítani, hogy azokat a reklámokat nyomassa, amik éppen ott vannak körülötted.
0: Egyébként szerintem ez menő lenne.
1: Hát, engem már nagyon zavarna, amúgy.
0: Hát nyilván, tehát engem is, ha autótulajdonosi szemmel nézed, de ha meg marketing szemmel
1: hát
0: nézed,
1: marketing szempont,
0: jó.
1: Hát jó, úgy igen, úgy ez is jó ötlet volt, ez a BMW sztori.
2: Na
1: marketing
2: jó,
1: szempontból, csak ugye az autósokat biztos, hogy zavarja.
2: Akkor most egyet fordítok a történetem. Jó, legyen hirdető felület az autómból, oké, okay, legyenek benne reklámok. De cserébe, mit kapjunk? Tehát, hogy akkor legyen valami szolgáltatás. Tehát mi az a kompromisszum, amit megkötnél, hogy reklámok menjenek a kocsidban? Mert azért elfogadjuk, mit tudom én, Netflixen is van olyan csomag, vagy nem tudom, a Netflixen valamelyiken van olyan csomag, hogyha az elején raknak be reklámot, akkor egy kicsit olcsóbb a csomag.
0: Figyelj, kötelező szerviz féláron. Például azért ilyen kaliberű autóknál az már egy nagyon-nagyon komoly tétel.
2: Ez tetszik, és akkor mehet a reklám például.
0: Így van, igen.
1: Ja, igen.
2: Ezt Andi, neked is vannak sztorik a kocsiddal, nem?
1: Mármint mire gondolsz?
2: Tegnap beszélgettem a fecóval is.
1: Ja? Mondta, hogy... Igen, vannak.
2: Milyen, hány reklámot néznélek, hogy a legújabbat megoldják neked?
1: Jó sokat.
2: A tankolásnál lehetne valami. Mit tudom én, hogyha én nézem a reklámot, amíg tankolok, vagy valami ilyesmi, akkor olcsóbb a benzin.
0: Na, ugye ez is egy jó ötlet. Tényleg. Most adtunk rengeteg jó marketing ötletet bizonyos cégeknek.
2: Tehát, hogy azért van az a kompromisszum, amit megkötsz, nem? Hogy amiért úgy megnézed a reklámjukat.
0: Hát figyelj, egyébként például egy, mit tudom én, egy 20%-os kedvezményért, de még 10%-os kedvezményért is mondjuk tankolásnál, azért egy telitank benzinnél az már eléggé komoly
1: elég,
0: összeg.
1: Igen.
0: Azért megnéznék egy pár reklámot, ha úgy van.
2: És mit lenne még fizetőssé tenni? Tehát mit tudom én, prémium WC, csak akkor húzhatod le, hogyha megnézted a reklámot.
1: Erről már beszéltünk régen, nem? Hogy van ilyen, hogy amúgy bemehetsz, hogy olyan WC-ket, ilyen nyilvános WC-ket, hogy meg kell nézned egy reklámot, hogy be tudsz menni, vagy be tudj menni.
0: Hát csak ott az a gáz, mert ott nagyon-nagyon gyorsan. akkor gyors, rövid reklámok kellene.
2: Esküszöm, mindent megveszek. Hogy lehetne olyan ilyen prémium kávéfőződ otthon, ezen gondolkoztam még, ahol muszáj reklámot megnézned ahhoz, hogy lefőzhesd a kávét.
1: De az miért? Az nem.
2: Nem? Mert ingyen kapnád a kapszulát.
0: Hogy akkor finomabbra főzi.
1: Ja, ha ingyen kapom a kapszulát, ja, az
2: ingyen
1: úgy oké.
2: Ingyen kapod a kapszulát, de mondjuk meg kell nézned 2 perc reklámot. Minden reggel.
1: Hát jó van, most addig, amíg érted, nem látja úgyse a gép, hogy ott vagyok-e. Az alatt a 2 perc alatt bármit elintézek.
0: Már egyből kiáll, bármit. Hát ez nem is így vagyunk.
2: Akkor a magyarok, akiknél eléggé magas amúgy is a fogmosási hajlandóság szerintem. Hogy mondjuk egy 30 másodperces spotot meg kell nézned fogmosás előtt, akkor az elektromos fogkefédet használnád?
0: Hát figyelj.
2: Vagy a berregés
1: nélkül. Jó, a manuális is jó.
0: Az a baj, hogy igen, azt nem kéne még így is tovább rizikózni, mert sokan így sem mostnak rendesen.
2: Nem, mondjuk, én már se értem egyébként, hogy a moziban miért kell kibírnunk a reklámot. Tehát ott is befizetsz egy csomó film előtt egy csomó pénzt, megveszed a popcorn, stb. És gyakorlatilag fizetsz azért, hogy reklámot néz.
0: Hát igen, de ott...
1: Hát ott 1-2 szokott csak menni, nem?
0: Igen, ott inkább a filmajánlóból van több, de annak meg nyilván az a lényeg, hogy mennyi máskor is.
1: Ja.
2: Na jó, de akkor ezek szerint, hogyha a kocsiban lennének kedvezmények, akkor ti néznétek reklámot. Nyilván nem vezetés közben, hanem különböző szitukban, amikor áll az autó.
0: Így van, én bevállalnám, persze.
1: Hát, hogyha lenne kedvezmény, akkor én is.
2: Jó, na, hát akkor kedves BMW. Tessék erre felé fejlődni.
3: Friss, ropogós, és jobban tapad, mint a rágó a cipő talpára. Jöjjön is, mint egy újdonság. Forrás Rádió.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
3: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
4: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makett gyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
5: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár legjobb?

0: Ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata, a régi rutin tampája területén. Ott a lég. Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Az Axis Bars egynapos tanfolyam gyakorlati eszközökkel. Tanuld meg Tatabányán. Első alkalom augusztus 29-én. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. Augusztus 20-án Oroszlányban is lesznek programok. Kós Hubert országos csúccsal aranyérmes 200 méteres vegyesúszásban. A mikrofon mögött Hit Taler Andrea, jönnek a részletek. A Paksi Erzsébet szállóban kialakított fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák irányított süllyesztésén dolgoznak, olvasható a Magyarország kormánya Facebook oldalon. Mint írták, Pakson szombat reggel kezdték el a bárkák irányított süllyesztését, az első mérések a vízszint emelkedését mutatják. Hozzátették, hogy a munkaterületen több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek dolgoznak egyszerre. Augusztus 20-án Oroszlányban is lesznek programok. Délelőtt 9 óra 30-kor ünnepi képviselőtestületi ülés lesz az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatalban. 11 órakor kenyérszentelés és koszorúzás a Milleniumi Emlékműnél. 18 órakor pedig a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán Malek Andrea és a Győri Friends Big Band lép fel. Majd 20 órától Berecki Zoltán és zenekara ad nagy koncertet. A program ingyenes. Hagyományos koreai épületfestészettel, gyöngyházberakásos lakművességgel és kalligráfiával is megismerkedhetnek az érdeklődők az idei mesterségek ünnepén augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által 40. alkalommal megszervezett eseményhez a Koreai Kulturális Központ együttműködésével koreai kézműves programok is kapcsolódnak. A koreai standok a Szent Háromság tér közelében lesznek megtalálhatók. A programokról szóló közlemény szerint a rendezvényen három dél-koreai mester mutatja be élőben az ország több száz éves kézműves hagyományait. A látogatók nem csak a mesterségek történetével és technikáival ismerkedhetnek meg, hanem egyes munkafolyamatokat maguk is kipróbálhatnak. És végül sport. Kós Hubert országos csúccsal címét megvédve aranyérmet nyert 200 méteres vegyesúszásban a Párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján. A 200 méter hát olimpiai bajnoka 1 perc 54 másodperc 24 század másodperces idővel diadalmaskodott, ezzel zsinórban harmadszor nyerte meg a számot, valamint átadta a múltnak Cselászló 2009-es 1 perc 55 másodperc 18 század másodperces magyar rekordját.
0: Időjárás.
1: Ma a felhős napos időszakok váltakoznak majd, és záporok kialakulására is számítani lehet, 25 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem a

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Vidám reggelt mindenkinek!
3: Hello!
2: Mosolygósat, 8 óra után járunk, 5 perccel az élő térképen látok egy balesetről szóló bejegyzést a 81-36-oson Tata és Kocs között, Kocshoz közelebb, ha esetleg tudtak részleteket, akkor írjátok meg. Az M1-es úgy tudjuk, hogy továbbra is rendben van, szágódó riporterünk Belényi Misi ezt mindjárt megerősíti, audiopoéta itt a stúdióban.
4: Hello, sziasztok! Csak azért jöttem, hogy forgalmi híreket mondjak.
3: Gáz volt?
4: Az M1 még mindig járhatatlan. Kettősáv van lezárva, és az egyik szembe jön a másikkal.
3: Oké, tök őszintén, 3 mosolygósból hány zöldet kaptál, hány pirosat? Mert vannak most ezek a figyelmeztetők, nekem egy piros volt, egy lebigyedő szány, 2 zöld.
4: Figyelj, én igazából megmondom őszintén, hogy végig nem figyeltem a mosolygósokat, mert be voltam
3: mert,
4: szorítva.
3: Mert ha iszol, akkor soha nem nézel.
2: Egyébként is közben még érülzött meg mindent.
4: Ha a tömönyet iszom, sosem nézem a mosolygós arcokat. Meg egyébként az Instára raktam ki, hogy jövök ide, úgyhogy nem...
3: Ja, te is túlélésre mentél, nem, hogy fal balra, fal jobbra?
4: Az egyik, a másik, meg hogyha látom, hogy előttem pirosan világít egy lámpa, ami általában féklámpa, akkor én is elnyomok a fékre, és akkor így tudok vezetni.
3: Ó, tehát a többiekre bízod magad, szép. Ja, 24 fok van, 30 lesz, eső lehet.
2: Így van. Van egy váratlan nyitó kérdésünk, Misi, nem készültél. Szerinted mi lehet szexibb, egy női lábfej, vagy egy női hónaj?
3: És veled, mielőtt rávágod, gondold úgy meg, hogy 100 átlagos nő lábfejét kell nézned, vagy 100 átlagos nő hónaját. Melyik okoz benned kisebb traumát?
4: Egyértelműen a hónaj okoz kisebb traumát.
3: Kösz! Te vagy a barátom.
4: Én nem tudom elképzelni, hogy egy lábban, egy emberi lábban, tehát nem az, hogy női, vagy férfi lábban mi lehet úgy szakkompúder vonzó, de köszönöm, hogy megkérdeztétek. Nekem is lenne egy kérdésem.
2: Igen.
4: Mi a bevett szokás egy WC papírnál, hogy a guriga befele van a fal felé, vagy kifelé?
2: Kifelé. Szigorúan kifelé.
3: Egyértelmű.
4: El vagyok rontva.
3: De miért rátszoltak?
4: Nem, ez most egy ilyen központi dilemma nálunk, amit így szeretünk megbeszélni, és akkor így egy páran arra szavazunk, páran erre.
3: Hát az a, tehát hogyha most praktikumot nézel, hogyha befelé van, egyrészt nehezebben férsz hozzá, mindig leütöd a kezed ott a falon, amire rögzítve van, másrészt nem tud gyorsabban megindulni a guriga? Tehát, hogy így megrántod, azt lemegy az egész?
4: Igazából csak ilyen hétköznapi dilemmákat jöttem át beszélni.
2: Igazából én nem tudom, én nem szoktam ráncigálni úgy a WC-papírt, szóval, de mindenki...
3: Macskátok van?
2: Próbálja ki magának.
4: Kettő is, miért?
3: Jó, csak mert az szokott így a WC-papírral szórakozni, hogy...
4: Na jó, de be van zárva a WC.
3: Azt hittem a macska.
2: A macska is csak máshova.
4: Az egy másik szobában.
2: Egyébként a lábak szeretetének napja van. Mindegy, innen indultunk messziről, megérkeztünk.
3: Oké, egy utolsó, soha többé nem használsz WC-papírt, vagy soha többé nem használsz dezodort?
4: Soha többé nem használsz WC-papírt, vagy női lábakat kell nézni, mert a végén.
3: Én biztos, hogy a dezodort választom.
4: Nyilván, hát az, persze. Ugye?
3: WC-papírt megoldod bár, hogy kivéve a Covid van, mert a kokások.
2: Igen, mert azt meg kellett halmozni. Na hát egyedülre Misinek ez életeleg abszurdabb interjúja.
3: Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Mára ennyit gondoltunk.
4: Figyelj, én legközelebb is jönnék.
3: Jó, benzinpénz nincs, de gyere.
2: Akkor egyéb testrészeket fogunk körbejárni. Na, igazából ugye Misi azért érkezett, mert hogy vadonatúj dal látott napvilágot egyre nagyobb címmel tőled, amit mindjárt be is mutatunk egyébként, csak hogy a drága hallgatók is tényleg találkozzanak vele. Nekünk nagyon-nagyon tetszik, nekem nagyon adja, szerintem egy nagyon-nagyon jó vibe-ja van a dalnak. Azért, aki ismeri a te munkásságodat, meg azért itt, aki például nálunk is nyomon követte már az eddigi dalaidat, azért tudja, hogy te nagyon-nagyon széles palettán mozogsz. Ugye? Tehát, ha csak az elmúlt néhány dalodat is így végigvesszük, akkor az is, hát a témában, stílusban azért egy ilyen nagyon-nagyon széles paletta. Most, hogy efelé a vidámabb vonal felé kanyarodtál?
4: Nézd, igazából az évem eddig ilyen, hogy így egészen pörgős meg ilyen vidámabbakat hozok. Az igazság, hogy mivel az én érzelmi skálám is elég széles, ahogy élek nap mint nap, ezért ez a zenémben is megmutatkozik, hogy az is elég széles, változatos. Úgyhogy nem tudom, az igazság, hogy ezt megmutatta nekem a Patrik, ezt a...
2: Tehát ennek is akkor a Patrika.
4: Ennek is a Patrik.
2: A zeneszerzője.
4: Igen.
2: Genov Patrikról beszélünk.
4: Made by Patrik. Így van, köszönöm. És És egyből az volt az érzés, jó, ez az enyém, ezt azonnal vedd is le mindenhonnan, ezt nekem kell. Az alapról beszélünk, és akkor ez ilyenkor valamennyire kész van, és mondtam, hogy ez az enyém, ezt én szeretném. És akkor így nagyjából egyébként elég, aztán fél nap alatt összeállt a fejemben ez a szám, így szövegestől, szóval egy ilyen elég gyors folyamat volt.
3: De egyébként, amikor néhány hónapja itt voltál nálunk, akkor nekem az így világos lett, hogy te most nem gyártasz, hanem igazából amikor jön az ihlet, és amikor jön az érzés, akkor így a flow így elkap. De akkor mondtad, hogy van még a csomagban valami, ez annak a csomagnak a része, mert mondtad, hogy itt több dal összeállt már a fejedben, ez egy következő lépcső akkor.
4: Igen, és a következő kettő is megvan. Már az idénre vagyok meg, úgymond, vagy nem tudom, tehát így összeraktam, vagy összeállt az, hogy még idén még vannak, és az elé már nem gondolkodok egyébként.
2: Ugye múltkor azt mondtad, Misi, hogy egy picit így térbe tetted a zenélést, a szövegírást, meg mindent. Tehát ez azóta is ugyanígy van az életedben?
4: Nem tudok mit csinálni. Az van, hogy dolgozik a Patrik, hogy most kibérelt egy ilyen izét, egy ilyen stúdiót, megépítette magát ilyen nagyon szexin, és hogy csinálja az alapokat, meg csinálja a zenéket, meg küldi a videókat, és hallgass meg, poeszom, ez nagyon poeszos is. Nem tudok mit csinálni. Egyszerűen, hogyha valami olyan, hogy így elkap, akkor nem tudom azt mondani, Mondjuk egyébként hozzá kell tenni, hogy szerintem erre az évre úgy művészileg szerintem meg vagyok. Szóval, hogy most azt hiszem kijött minden, aminek ki kell jönnie, illetve hát én ugye tudom, hogy mi a következő két track is, és én most azt gondolom, hogy egy ideig meg vagyok, aztán nem tudom, lehet, hogy megint lesz egy fél év szünet, vagy egy év, vagy soha többé nem tudom. Tehát, hogy az a baj, annyira így jön magától, hogy nem akarom már ezt túl agyalni. Vagy...
3: Kezdesz dolgozni a karácsonyi albumon.
2: Igen,
4: így van.
2: Igen.
3: Minden ugyanígy, csak szájcsengő.
2: Igen, vagy ugye a gyereklemezők, ugye mutatom, pont ez került szóba, hogy...
4: Volt ilyen, és hát ugye a pocaklapó.
2: A pocaklapó kapcsán, ugye ez abszolút adja magát. Egyébként, amióta ezt így eldöntötted, azóta valami így esetleg ez felszabadultabbá? Tehát, hogy magát sokkal, az alkotói folyamatot ez befolyásolta?
4: Sokkal. Figyelj, annyira nem érdekel, hogy mik a visszajelzések. Annyira nem érdekel. Tehát, hogy így az a durva, hogy akár nagyon jók, akár nagyon rosszak, magamnak csinálom. És nyilván az, hogy kirakom az internetre, az igazából csak annyi, mint régen egy verset megjelentettél egy újságban.
3: De várjál, senkinek a véleménye? Vagy azért vannak egyen-ketten? Tehát például a dalszerző, vagy a feleséged, vagy bárki, akinek azért számít?
4: A fiam.
3: Fiad.
4: A fiam, aki 2 éves, és nagyjából annyit tud, hogy ez jó volt. De hogyha látom, hogy őre mozog a feje, meg mit tudom én, akkor már ketten vagyunk boldogok.
3: És kihűmögöd a csúnya szókat?
4: Micsoda még egyszer?
3: Kihűmögöd a csúnya szókat?
4: Nem, de
3: ebben előfordul.
4: Ritkán. De hát azok olyan csúnya szavak, szóval most... Ez egy olyan dolog, hogy már ő is mond csúnyákat, most ezt így nem fogom elmondani, de most olyanokat, hogyha a kutya oda ürülékel valahova, akkor így oda megy, és az egy kutya. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, hogy...
3: Jó, de például egyébként erre figyelsz? Vagy ez számít?
4: Igen, de egyébként az életben is, meg a zenében is. Én azt gondolom, hogy nyomatékosítani érzelmeket másképp is lehet. Ettől függetlenül imádok káromkodni. Tehát, hogy amikor nincs ott, akkor van egy ilyen Tourette szindrómám, hogy így hogy most nincs itt a gyerekem, és most nem zenélek, ez most nem művészet, és így ömlik belőle. Nem.
2: Már értem is a Korandit, tehát neki nincsen gyereke, és hát olyan benn van így kosnas.
4: Igen?
2: Hát van, drága kolléganők azért, ha szereti így.
4: Azt mondják, hogy a sűrűben káromkodó emberek egyébként intelligensebbek.
3: És ezt kik mondják?
2: Ezt a Gangsta Zoli például, tehát ő erőteljesen.
4: Én nem tudom, meg...
3: De csak én egy idő után nagyon besokaltam. Tehát, hogy tényleg van helye, vagy elő tud fordulni egy olyan sztori, vagy egy olyan helyzet, amikor ennek van értelme, súlya, szerepe, főleg a magyar nyelvben. De amikor kötőszóvá válik, vagy egy csomó stand-uposnál már az lesz a poén, hogy minden második egy káromkodás. Azzal én egy idő után besokaltam amúgy.
2: Igen, egyébként ott ez megfigyelhető volt, még neveket is tudnék itt mondani, meg szerintem lehet, hogy ti is, de ahelyett, hogy ezt megtennénk, szerintem hallgassuk meg a dalt magát, jó? Mert azt gondolom, sokkal könnyebb lesz utána úgy beszélgetni a hallgatóknak is nyilván, hogyha hallják, hogy miről van szó. Szóval dalpremier, ja, a videó, mutogatsz itt nekem valamit videóban, megyünk, nem tudom, mi lesz.
3: Igen, ha ezt például most nem mondtad volna el, csak tovább kapcsolsz, az egyel talán ilyen rádióbarátabb lett volna. De ha már így elmondtad, akkor megsúgom a hallgatóknak is. Leállítjuk a videót. Azért, mert a dalot nem mehet, mert akkor az letilt. Tehát akkor avassunk be mindenkit. És, hogyha valaki videón néz minket, de hallgatná a dalt, vagy a beszélgetés tovább, akkor kapcsolja be a rádiót.
2: Na, erre akartam én is utalni, köszönöm szépen tanult kollégámnak, úgyhogy dal premier, audiopoéta, és az egyre nagyobb. Egymást.
0: Ettől még a hűtőd is izzad, egy újabb forrósláger. Forrás Rádió, mindig veled.

0: Na hát ez volt Audio Poéta, és az egyre nagyobb Belényi Misi, aki egyre többet énekel.
1: Ezt akartam mondani,
0: és nem csak rappel.
1: Egy teljesen új arc. Egyre többet énekelsz. És jól áll.
2: Köszönöm szépen. Egyébként nem tudom, ez annyira igényelte ez a dal, ez szerintem. Ezt a kicsit egy ilyen elcsúszott nyári sláger feelinget, de így sokkal felszabadultam.
1: Hát de van, igen, és a mélységei is nagyon, nagyon mélyek. Nekem most kettő dolog ragadt meg, valószínűleg az egyik az így az apaság miatt, ez a de haza jövök, vagy nem.
0: Na, ugyanezt akartam igen, én is.
1: Ez az egyik, a másik meg, hogy rohadt nehéz megszokni, hogy most minden jó. Tehát, hogy messzem Istenem, rohadt nehéz megszokni. Na, ez a kettő, de akkor beszélgessünk ezekről egy kicsit.
0: Igen, na, és pontosan ezt akartam, én is mondtam egy adáson kívül egyébként a Misinek, hogy Misi, nekem lesznek személyes jellegű kérdéseim. Ugyanez a két gondolat egyébként, ami engem is rögtön, amikor először meghallottam a dalt, akkor is így megragadott, hogy ezek ilyen gyerekkori rossz élmények, amik ilyenkor feltörnek. Nem ismerem a gyerekkorodat, tehát nem tudom, hogy az mennyivel volt rosszabb, mint amit most te tudsz adni szülőként a te fiadnak.
2: Sokkal rosszabb volt, hál' Istennek, mert tehát ebből a következik, hogy az én gyerekemnek nagyon jó. Egyébként elég hosszasan tudok erről beszélni, hogyha gondoljátok, csak majd vágjatok így közben, hogy most elég. Most elég. Figyelj, igazából az van, hogy amit ugye mondtam is, írtam is, hogy én nagyon azt vettem észre, hogy mostanában a dalok, amiket csinálok, ilyen emlékőrzők. És az, hogy meghallgatok egy régebbi dalt, amit nem tudom, én 8 éve csináltam, és pontosan emlékszem arra az életfázisomra, amikor azt fölvettük, azt kiadtam, és én egy csomószor csináltam azt, hogy amikor premier volt, akkor hazamentem, és akkor mindig bulisztam, akkor kijött egy új szám, és akkor bulisztam, nem ez a lényeg. És az van, hogy én egy elég rossz múltból jövök, nyilván rapper vagyok, mindenkit
0: az utca nevelt,
2: de hogy igazából az a fura az egészben, hogy én mostanában döbbentem rá arra, az elmúlt egy évben, hogy mivel nekem hosszú-hosszú éveken át úgymond csak a rossz jutott, és egy idő után már saját magamnak generáltam, tehát akár gyerekkorban, családilag, stb., és utána tovább vittem én magam ezt, mivel ehhez voltam hozzászokva, ahhoz voltam hozzászokva, hogyha baj van a levegőben, akkor érzem, hogy hazatértem, és akkor érzem magam otthonosan az életemben, hogyha minden trágya. És egy idő után az ember beleragadt, és hozza magával. És az elmúlt időszakban, mióta család van, mióta így tudatosan változtattam ezen az egészen, azóta vettem észre azt, hogy így igazából nagyon fura, hogy nincsen baj, és amúgy nem érdemlem meg feltétlenül azt, hogy minden rossz legyen, hanem meg tudom érdemelni azt is, hogy minden jó legyen.
1: De egyébként ez annyira érdekes, tehát ez a tipikus párhuzam, hogyha valakinek mondjuk alkoholisták a szülei, tegyük azt, akkor vagy ő is jó eséllyel beleesik abba, vagy dafke.
2: Hogyne.
1: Csak azért sem úgy hogyne fogja csinálni. Ez a nehezebb út, de nyilván van a személyes vonatkozásod, illetve van még valami, hogy én meg annyi szétesett családot látok magam körül. Tehát, hogy azért ez a sor, ez eléggé üt, főleg a mai gondolkodásban.
2: Figyelj, egy valami biztos az életemben, a változáson kívül, hogy azóta, mióta van kisfiam, és pont azért, mert én tudom, hogy milyen az, amikor nem feltétlenül úgy nevelkedsz fel, ahogy neked az igényed diktálná. Én tudom azt, hogy ő viszont mindenféleképpen úgy fog. És ha bármi történik, de tényleg bármi, a nullától a százig bármelyik végletben, az biztos, hogy nekem ő a fiam, és én hazamegyek, és ő számíthat rám. Most, 10 év múlva, 20 év múlva, 50 év múlva, valószínűleg 50 év múlva már kicsit kevesebb eséllyel, de azért még csak 83 leszek. Jó, 50 év múlva is.
0: Egyébként ezek, amik ugye suttognak tátongva az apasebek, azt hiszem talán igen, ez van így igen, szó szerint igen, a dalban, ezek benned ma is olyan fájdalmak, meg olyan sebek, amik néha így aktívan feltörnek? És élnek benned mind a mai napig, és ezek adják azt a motivációt, hogy na, én nem ilyen szeretnék lenni?
2: Pontosan. Tehát, hogy igazából én is most 2 éves, 2 hónapos a gyermeket, nem akarok folyamatosan róla beszélni, de ilyen egy friss szülő élet, meg ugye most születik meg következő októberben, úgyhogy csak egy picit beszélek róla, de aztán majd visszafordul. Szóval, hogy nála is volt egy csomója, hogy így apaként éltem át, hogy Fú, ez nagyon nehéz. De hát érzelmileg is nagyon nehéz. És amikor így előtörne belőled ösztönből az, hogy egy ingerültebb pillanatban, hogy úgy viselkedsz, mint az apád, és így vissza kell harapni. És azt mondani, hogy nem, már pedig nem. És az egy hatalmas harapás, az egy hatalmas falat. És akkor kell észnél lenni, és tudatosnak lenni.
0: Igen, és újra meg újra visszajön, ugye, mert hogy mondod, hogy levágtam csápokat.
1: Ez a csápos rész,
0: igen. És egyébként ez annyira jó, mert egyébként ezzel én is tudok személy szerint azonosulni, meg szerintem nagyon sokan a hallgatóink közül is, és hogy te ezt így felvállalod egy dalban ennyire érthetően és egyértelműen és kitárulkozol. Egyébként én azt gondolom, hogy másképp nem is érdemes. Tehát, hogy ettől lesz olyan azonos
1: valami. És mindeközben a dalnak a hangulata pedig egy nagyon húzó, nagyon vidám.
0: Igen, na ez a fajta kettősség, ez tök durva. De jó értelemben szerintem.
2: Figyelj, igazából az a lényege az egésznek, mint művészet, hogy kijöjjön az, ami benned van, és nyom. És az, hogyha ez lendületesen, dinamikusan, boldogan tud kijönni, és el tudod fordítani a fájdalmaidat egy pozitív élményé, és a pozitív élmény jelen esetben mondjuk ez a dal, akkor nyertél.
0: Egyébként, figyelj, ezzel együtt én, vagy nem is ezzel együtt, hanem emiatt aztán pláne megértem azt, hogy ennyire tényleg központi téma nálad. Egyrészt a kisfiad, másrészt meg én azt gondolom, hogy ami azért szintén süt minden mondatodból, a feleséged. Tehát, hogy azért ti egy olyan elválaszthatatlan egységet alkottok, és te ennek azért rendre hangot adsz.
2: Hát, mint családilag. Tehát, hogy ami... Én tudom azt, hogy nálam milyen volt, ahonnan jövök család, és tudom azt, hogy miért nem szeretnék. És tudom azt ezáltal, hogy miért szeretnék, és ami a család, abban benne van a feleségem, a kisfiam, és majd a következő gyermek, aki kislány lesz. Azt nem tudom, mondtam a múltkor.
0: Gratulálunk.
2: Na, szóval, hogy én most ilyen family guy lettem, de...
1: Hát ez tök jó.
0: Amúgy tök ilyen nagyon menő, tehát mi is ilyenek vagyunk az Ádival, ezzel nagyon tudunk azonosulni.
1: És a zenének is tök jól áll.
2: Ó, oh yeah, köszönöm szépen.
0: Igen, na figyelj, akkor kicsit visszakanyarodva a szakmai részhez.
2: Igen.
0: Árulsz el nekünk a még idénre betározott két dalról bármit is? A Patrikkal közös, valami ilyesmit mutkó belengedtetek, hogy azért van ilyen eltározva.
2: Az egyébként útba volt, de elkezdtük, aztán nem az lett, aztán az csak a sajátom lett, az lesz a következő. Ami az enyém, de a közös...
1: Hűde messziről közös, jössz, várjál.
2: Igen, tehát, úgy van, igen.
0: Tehát indult egy dal, hogy messziről. Közös lesz, aztán végül is úgy volt, aztán nem úgy lett.
2: Igen, hogy amikor elkezdünk a Patrikkal együtt dolgozni, az általában én nagyon hektikus. Tehát az van, hogy vagy őt nagyon, nagyon viszi, vagy engem nagyon visz, és akkor egymást húzzuk, de amikor az egyikünket nem viszi nagyon-nagyon, és az most a Patrik volt, akkor így, jó van, akkor ezt engedjük el, majd a következő. És úgy, tehát, hogy most jelenleg a Patrikkal nincsen úgy közös szám, de egyébként abban megállapodtunk, hogy évente egy lesz, és azt szerintem jelenleg jól tartjuk. Nekem a következő kettő az egyik ősz elején, nyár végén fog jönni, mondjuk már majdnem ott vagyunk.
0: Hát igazából itt vagyunk, igen.
1: Hát, igazából holnap is jössz.
2: Azt nem fogom hozni, az kicsit ilyen, hogy mondják ezt, ilyen limonádé, vagy az ilyen, szerintem az csak egy ilyen olyan, hogy így, na ennek ki kellett jönni, ez vicces, ez jó, de hogy így annyira nem érdemel akkora a szót. Ami viszont utána jön, majd tél elején, azzal lehet, hogy eljönnék, viszont ez nem ennyire vidám.
0: Jó, hát a tél se annyira vidám, mint a nyár, szóval, hogy igazából ez egy elgondolkodtató dal lesz. Vagy társadalomkritikus, mert rád azért ilyen is volt már. Azért az Italozomban például volt.
1: Címe 13. havi nyugdíj.
0: Mert hogy nem csak a család jelenében, hanem a jövőjével is foglalkozunk.
2: Ennyire lesz téli. Látod, nem, egyébként nem társadalomkritikus, az kicsit inkább ilyen máshogy elgondolkodtató. Én már azt mondanám, hogy kicsit ez a szomorkásabb fajta. Nem tudom, hogy ez nálatok mennyire fog átjönni, majd meglátjuk.
1: Szerintem ez abszolút tud működni. Itt tényleg az a kérdés, hogy mennyire penget meg gondolatokat bennünk, és azt érzem, hogy mostanában a zenéd bennem sokkal több gondolatot indít meg, mint a korábbi zenéd. Nem tudom, lehet, hogy a közös élethelyzet miatt...
2: Lehet az is. Egyébként ezt többen mondják rajtad kívül. Én azt gondolom, hogy azért, mert most már tényleg az van, hogy saját, most ez önzően hangzik, tudom, hogy egy zenész, aki publikál zenéket, azt mondja, hogy saját magának csinál zenéket. De hogy sokkal önazonosabb, sokkal eredetibb tud ez így lenni, és szerintem emiatt is lehet egy kicsit közelebb, vagy könnyebben kapcsolódni hozzá. szóljatok, hogyha tévedek.
0: Nem, hát akkor legyen ez egyelőre a végszó. Misi, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. A Dallas pörögni fog nálunk, én azt gondolom, és nem köszönöm csak nyáron, szépen, hanem pontosan azért, a nagyon komoly mondani valója van, ezért aztán később is. Úgyhogy keressétek minden létező streaming felületen, ha jól sejtem, akkor ugye fönt van
2: mindenhol.
0: Spotin, YouTube-on ötredesül, hogy nagyon klassz animáció készült még hozzá, úgyhogy lessétek meg, mert egyébként arról nem ejtettünk szót, de szerintem nagyon-nagyon szép lett kifejezetten egy ilyen kis letisztult egyszerű animáció.
2: Igen,
0: hozzá.
2: Nem akartam ezt se túl bonyolítani, úgyhogy.
0: Így van, ez is ilyen lett. Berényi Misi volt a vendégünk, audio poéta, és a legújabb dal, az egyre nagyobb, ennek tartottuk meg itt a rádiós premierjét.
3: Buenos Morgan! 6-tól 10-ig szórakoztat!

0: Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
3: Augusztusban is folytatódik az Erődfest program sorozata a Monostori Erődben és a Csillagerődben. Játék a kastélyban, szeretőből egy is sok, de rongyos élet, a padlás. Ne maradj le a legjobb helyekről! Keress rá most a jegymester felületén. A te nyarad, a te erődöd.
4: Bútort vásárolni sokszor bonyolultnak tűnik. Hogyan vigyük haza? Ki szereli össze? Mi lesz a régivel? A Komoot bútorüzletekben azonban egyszerű a megoldás. Ön csak válassza ki a bútort, és mutasson rá, hová kerüljön. A szállítást, az összeszerelést és a régi bútor elszállítását mi intézzük. Komoot bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak

0: Na hát az igazság, 5 perccel járunk 8:30 után, hogy eléggé tényleg ilyen zsúfolt ez a ma reggelünk vendég-vendég hátán, egy gyors helycserés támadással és már sporttal folytatjuk, mégpedig Cselgán Csal, a Tatai Atlétikai Klub Cselgán csozója, Pápai Stella, illetve edzője Szeles Viktor már itt a stúdióban. Jó reggelt! Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Na hát Stella, akiről talán elmondható adásban is, hogy elmondható, hogy hány éves vagy, Stella?
2: Igen, 16 éves vagyok.
0: 16 éves vagy, így van, és az IFI VB-re fogtok utazni, Ecuadorba. Én már mondtam ezt a Viktornak így adáson kívül, hogy nekem az Ecuadorról egyedül a Szesnek a dala jut eszembe körülbelül a 90-es évekből. Jó hosszú út vártok, ugye, és akkor holnap hajnalban ti már röppentek is. Mennyi idő lesz oda, amíg kiértek?
2: Hát egy 18 óra körülbelül.
0: Atya úristen, mikor kell küzdened először?
2: 20-án lesz a versenyem, de 19-én már be kell mérjek.
0: Atya úristen, tehát akkor sok idő nem lesz a pihenésre.
2: Nem lesz nagyon.
0: Atyaik. Figyelj csak, milyen célokkal vágsz ennek neki, mert azért azt lehet róla tudni, hogy hát igen, igen eredményesen üzötte ezt a sportágat.
2: Igen, mostanában több lett az eredményem, és vártam is, hogy jöjjön egy kicsit több eredmény, de úgy vagyok vele, hogy olyan komolyabb céljaim nincsenek, de ha ott vagyok, akkor beleállok, és nyilván magamtól telhetőt mindent beleadok.
0: Na, akkor kicsit fordítsuk a mikrofont most a Viktorhoz, aztán kíváncsi vagyok, hogy ezek a komoly célok, ezek a te fejedben megvannak-e, ha a Stelláiban nincs is, meg egyébként meg szerintem talán jobb is, hogyha az ő fejében az van, hogy a következő meccsre koncentrál mindig, és akkor aki szemben jön, azt egyszerűen le kell győzni. Milyen vannak elvárások vele szemben?
3: Nincsenek elvárások. Az a helyzet, hogy próbáljuk leszedni róla magáról a terhet, hogy ne úgy álljon oda, hogy nekem mindenképpen érmet vagy pontszerző helyet kell szereznem. Nyilván cél, mert nem sportoló az, akinek nincsen célja. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ugye nemrég voltunk egy ifjúsági Európa-bajnokságon, jól küzdött a Stella, viszont volt egy meccs, amin azt éreztem a Vigaszágon, hogy azért kapott ki, mert magára rakta a terhet. Ezt próbáljuk róla levenni, hogy ne. Tehát nem kell ezen stresszelni. Ahogy az Ungvári Miki mondta annak idején a londoni olimpia előtt, hogy válasszon magának az érem tulajdonos. Tehát itt is azt gondolom, hogy a sport az nem hazudik. Tehát az, aki annak van mindig szerencséje, aki többet tesz bele. Ezek alapján azt is hozzáteszem azért, hogy a Stella súlycsoportja lesz szerintem a legnehezebb a női kategóriákban. Két orosz, két üzbég, japán, francia, két mongol, tehát 33 nevező van a súlycsoportban, és mindegyik olyan, aki már letette a névjegyét az asztalra.
0: Igen, és azért gondolom, hogy erre a nemzetközi mezőnyre azért nehéz idehaza felkészülni, tehát ez tényleg a nemzetközi versenyek kellenek, mert én úgy sejtem, hogy azért összehasonlíthatatlan.
3: Igen, tehát azért azt tudni kell, hogy nagyon kevés az edzőpartner itthon, tehát elmegyünk egy keretedzés, és ott sem tudok 48 kilós partnert adni neki, ráadásul nyár van, szünet is van, sok gyerek elmegy nyaralni, akkor mellette, hogy a Stellának azért azt tudni kell a felkészülését, most idén elég sok minden gátolta. Szerintem vagy 5-ször elkapta az éppen aktuális vírus. Az első, tehát amikor azzal az első versenyén például úgy lett érmes, hogy lázasan indult. Illetve ott derült ki, versenyen lázasodott be, vissza akartuk léptetni, és ő azt mondta, nem, vég akar menni. Szóval legfeljebb megvernek, de hagyjam, hogy hadd küzdjön végig. Mondom, jó, akkor az első meccsed legyen meg. És megverte. Ez már Vigaszágon, vagy első meccsen kikapta, és utána lázasodott be. Azt első meccsét a Vigaszágon megnyerte, jó, akkor még egy meccset, mondom, ha hoz, akkor ott már kim vagyunk a VB-n. Vagy megverte a franciát, akitől nagyon féltünk. Aztán utána megverte az osztrák bajnokot. Aztán volt egy 3 órás pihenünk, amikor le tudtuk fektetni, aludni, és ha ment a bronz meccsre, akkor megverte a görögöt. Tehát tud ilyet a Stella, tehát ilyen állapotban is tud érmet hozni, ezért is mondtam azt, hogy akár bármi benne van a dologban, de ezek után folyamatosan jöttek a vírusok, visszafertőzött, és az volt a baj, hogy igazából nem tudtunk olyan felkészülést csinálni, amilyet valójában szeretnénk. És akkor májusban pedig jött egy hátfájdalom, és igazából július közepéig nem találtuk meg a problémát, akkor találtunk egy olyan orvost, aki valójában kiderítette, hogy most van rendben a háta. Emellett még iskolai gyakorlata is van, amire kellett menni, 175 óra kötelező iskolai gyakorlat, tehát nem volt ideális a felkészülése, ugyanakkor, amit az életében eddig beletett, az meg nagyon sok.
4: Na várjátok, akkor most mind a kettőtök az van kérdésem, aztán kérlek zsonglőrködjetek a mikrofonnal. Először Stella, tőled, hogy van neked gyerekkorod? Vagy volt?
0: Ezt ugye általában egyébként föl lehet tenni a sportolóknak.
2: De az is a legtöbb a sporttal volt.
4: De és jól van ez így?
2: Hát valamilyen szinten szerintem nincsen, de aki sportoló, az tudja, hogy milyen egy sportolói élet.
4: De és erre vágytál, erre vágysz? Tehát jó, ilyen szempontból a te aspektusodból jó, mert nyilván, hogyha nekem egy csomó mindent fel kellett volna áldoznom, egyébként fel is áldoztam emiatt a rádiózásért, akkor nekem az jó volt.
2: Nekem is jó, és én szeretem ezt csinálni. Már 5 éves korom óta sportolok, tehát...
4: De akkor lesz majd egy olyan, hogy amikor idézőjelben sportnyugdíjba vonulsz, akkor majd bepótolod, ami kimaradt?
2: Hát egyébként nem hiszem.
4: Nem?
2: Nem.
4: Oké, Viktor, tőled meg azt szeretném kérdezni, hogy mondtad, hogy itt arra kell figyelni, hogy mi az, amit beletettetek. Itt mondtad a rengeteg nehézséget, ami volt, de azt is mondtad, hogy Stella úgy az élete során nagyon sokat belefektetett. Hogy érzed most, mennyire álltok készen? Mi az, amit beletettetek?
3: Én azt gondolom, hogy a lehetőségekhez képest mindent beletettünk, mindent próbáltunk megtenni, de ez nyilván a tatamin derül ki. Tehát nagyon sok olyanról hallunk, hogy elmegy valaki aranyesélyesként egy VB-re, EB-re, olimpiára, és aztán az első meccs csak elmegy a levesbe. Tehát ezt nem lehet tudni, azért itt 33 olyan lány fog a tatamira állni, aki azért megy ide, hogy aranyérmes legyen. Most az, hogy valójában nekünk ez nekünk lesz adott nap a legjobb, ezt nem tudjuk megmondani, ez majd ott derül ki. Tehát azért elmegyünk Dél-Amerikába. Ott azért időeltolódás van. Ki hogyan alkalmazkodik az időeltolódáshoz? Ki hogy tudja fejben elengedni azt, hogy világversenyen van? Tehát itt rengeteg apró dolog van. Én azt gondolom, hogy amit azt elmondtam, csak élvezzük. Amit kérdezte, hogy a gyerekkorában, hogy a gyerekkor azért csinálja ezt, mert élvezi, szereti. Élvezi a dobogórán, élvezi azt, hogy ezt csinálja.
0: Ami egyébként szerintem a cselgáncsban egy különösen fontos aspektus, aztán ezt vagy megerősítitek, vagy megcáfoljátok, az egyrészt a koncentráltság, másrészt pedig a mentális erő, mert azért itt valljuk be, hogy sokszor hosszú évek munkája egy-két másodperc alatt dőlhet romba, vagy éppenséggel fizetődhet ki. Tehát azért ez egy olyan sportág, ahol fejben különösen ott kell lenni. Te hogy érzed, Stella? Mert az alapján, amit a Viktor eddig mesélt rólad, nekem úgy tűnik, mintha neked ez egy kifejezett erősséged lenne.
2: Hát vannak napok, amikor nagyon-nagyon nehéz, de van olyan, amikor meg könnyű, és hát jó az a tudat, hogy ezt magamba meg tudom oldani, ezeket a nehézségeket.
4: Az, hogy Ecuador, az téged motivál? Már hogy ez egy ilyen plusz, vagy inkább egy nehézség, hogy messze mész, sokat utazol, időeltolódás, stb.
2: Nekem ez egy plusz. Én ennek nagyon-nagyon örülök. Tehát most egy mindennapi ember nem jut ki egy ilyen helyre.
4: Viszel valamit? Mert ugye most itt a VB-n a VB volt, ugye?
0: Mire célzol? De
4: csak hogy a norvégok
0: vittek... Volt egy pár VB azért.
4: Norvégok vittek magukkal egy csomó lazacot, tehát mitől viszel-e kolbászt, vagy valami...
0: Hát ez egy kicsit más azért, azt gondolom, egy norvég labdarúgó válogatott.
4: Jó, tehát, de viszel-e valamit, ami így a komfortodat biztosítja, egy plüssállatot, bármilyen ételt, akármit,
0: hát a Viktor.
4: A helyi kávét.
2: Igen, egyébként plüsset szoktam vinni magammal, de azon kívül más nem.
0: Meg itt van az élő borostás picit mellette a Viktor. Egy kicsit fordítjuk a Viktorhoz a mikrofont, és téged is hadd kérdezzelek meg erről, hogy egyébként tényleg itt oké, hogy fizikálisan nyilván felkészülsz, de maga a mentális felkészülés az én úgy sejtem, hogy ez legalább ennyire fontos nálatok, és mondjuk ebben a korban, itt ugye azért egy 16 éves sportolóról beszélünk, ugye azt szokták mondani, hogy ez még nem feltétlenül a kiforrott személyiség kategória, tehát hogy mondjuk az ilyen tínédzser korú versenyzőknél az, hogy mentálisan kellően erősek legyenek, az mennyi plusz munkával jár, és én úgy szerintem, hogy ez talán azért személyiségfüggő is lehet valahol.
3: Hát igen, tehát azért azt tudni kell, hogy ezeknél a gyerekeknél ugye nem csak a Stellával foglalkozunk, rengeteg tanítványunk van, válogatott sportolók, azért mindenki más fejben. De azt szoktuk mondani, hogy mindenkihez megvan a kulcs. A kérdés az, hogy megtaláljuk-e. A Stellával azért nagyon könnyű dolgozni, mert ő akar edzeni. Ez azért rengeteget számít, de ez igazából nem csak a judóban, a tatamin jellemző, hanem az élet más területén. Azt tudni kell, ugye ő cukrásznak tanul, és Magyarország első 2 Michelin csillagos éttermében tanulja a szakmát, mert ebben is a legjobb szeretne lenni. Tehát azért ez elmond, nagyon sok mindent, kérdeztétek előbb a lemondást. Igen, nagyon sok mindenről lemond, ugyanakkor viszont a céltudatosság az ott van benne. És ha azt akarod, hogy egy gyereknek eredménye legyen, nyilván az elengedhetetlen, hogy céltudatos legyen.
4: És akkor itt bejön a kérdés, mert itt mondtátok a beszélgetésünk előtt, hogy most még az jön, hogy még 2 kilót le kell adnod, nyilván a sport miatt, cukrászként ez nehéz?
0: Imádom a szakmai kérdéseidet, Ádi, tényleg.
4: De érted, ott van körülötted a rengeteg krémes, aztán fogyjál 2 kilót. Na, hajrá, Roland!
2: Egyébként nem. Nem nehéz, mert nem szeretem az édeset. Aztak. És ez így sokkal könnyebb szerintem. Ha. Meg ha tényleg ez csak fejben dől el, hogy akarom vagy nem.
4: De 2 kiló az nyilván nekem borzalmasan sok, de hogy sportolóként az annyira nem vész, ugye?
2: Nem. Hát az szinte semmi. 2 kiló.
0: Na, hogyha túl vagytok ezen a az igen, akarsz még a témához
3: hozzászólni? Igen, annyi csak, hogy a 2 kiló az neked nagyon könnyű lenne. Neki sokkal nehezebb.
4: Tényleg?
3: Igen.
4: Azért, mert több vagyok alapból?
3: Igen, rajtad azért több a plusz.
4: De várjál, és hogyha tegyük azt, nem jön össze ez a 2 kiló, az azt jelenti, hogy ő neki másik kategóriában kéne már indulnia?
3: Nem, azt jelenti, hogy akkor csak nyaralni megyek Ecuadorba.
0: Komolyan? Ennek komoly tétje van, igen.
4: Ugye, ennyire, tehát...
3: Tíz dekákon múlik, tehát ha 10 dekával több vagy, akkor nem. Volt, hogy például a 48 kilós ökölvívó volt a lakatos, pálőt kizárták az olimpiáról 10 deka miatt.
4: Azta.
0: Bizony, ezeket nagyon-nagyon szigorúan veszik.
4: De akkor itt még arra is kell figyelni, hogy aznap mit iszol és mennyit.
0: Hát hogyne, persze.
3: Aznap. Itt sokan már, ami egészségtelen, a végén a vízből fogynak. Mi pontosan ezért vittük el a Stellát dietetikushoz annak idején, hogy a súlya úgy beálljon, hogy könnyebb legyen fogynia. Sokan viszont úgy fogyasztanak, utolsó pár napban már nem is isznak.
4: Héliumról hallottatok?
0: Nem. Mi lesz a cél még, hogyha túl vagytok ezen az IFI VB-n, akkor mi lesz, mondjuk idén vár még rád valami komolyabb kihívás?
2: Szerintem egyébként a DAM vizsga lesz az a fekete övre való felkészülés, de azon kívül nem lesz már olyan verseny.
4: Azért ez elég komolynak hangzik így is.
0: Hát nyilván. Viktor, mennyire gondolkodtok előre távlatokban? És akkor most maradjunk még egy piszta Stellánál, aztán nyilván utána magáról a szakosztályról még tervezlek kérdezni, meg az utánpótlásról. Na, mondjuk a Stella esetében milyen ciklusban gondolkodtok ti?
3: Hát nyilván hosszú távon szeretnénk a Stellával dolgozni, de azért láttunk már rengeteg dolgot a sportolók körében, egyszer csak abba hagyja, megsérül, bármi lehet. Tehát azért nyilván a hosszú távú elképzelésünk az, hogy a Stella felnőtt válogatottságig eljut, és akkor mindenki happy, de azért nyilván ezt rövidebb idővalumokban is nézzük. Tehát most például vége lesz a világbajnokságnak, akkor október végéig el fogom szavarni a terem környékéről. Októberben neki fog állni edzeni, novemberben lesz még Győrben egy Európa kupa. Nála ez lesz gyakorlatilag az utolsó verseny ebbe a korosztályba, azon még szeretnénk elindulni, és akkor utána pedig fel fog készülni a DAM vizsgára.
0: És utána meg akkor nyilván egy korosztályváltás, ami meg aztán ugye még megint egy plusz, az plusz kockázat ilyenkor egyébként?
3: Hát kockázatnak nem mondanám, mert igazából azok a sportolók lesznek, akivel tavaly előtt küzdött. Igazából meg kell, tehát azért itt a lányoknál érettebbek lesznek, fizikális változások vannak, tehát fel kell erre készülni. Én pont a héten beszélgettem erről a Stellával, és mondtam, hogy nem fog érdekelni a jövő év. Tehát a junior korosztály 3 év lesz, edzünk, élvezze, és amit ugye előbb kérdeztetek, ez a gyerekkor, meg az a fiatalkor. Pont az, hogy nem akarjuk kiégetni. Nem fogunk annyit, olyan szinten minden edzőtáborban részt fog venni, mindenhova el fog menni, hova kell, de nem fogunk rágörcsölni az eredményre, az legyen, hogy élvezze, amit csinál, hogy ne az legyen, hogy 2 év múlva azt mondja, hogy akkor sziasztok, én elmentem pingpongozni, vagy mit tudom én.
0: Igen, picit térjünk rá akkor magára a szakosztályra, mert azért, hát mi ismerjük egymást hosszú évek óta, én tudom azt, hogy azért nagyon-nagyon komoly munkát végeztek ti ott, és hogy most már azért kifejezetten sokan is vagytok, ugye ott a TAC-nak a Cselgáncs szakosztályában. Sok az ígéretes tehetség? Hogy látod, hogy megvan a kellő utánpótlás? Mert azért rendre hozzátok a szép érmeket, ha valaki mondjuk nyomon követi, akár csak Facebookon a ti munkásságotokat, akkor szerintem ez aláírja.
3: Igen, hát gyerekanyagból van. Olyan gyerekből, aki versenyezni akar, olyanból nagyon kevés. Aztán olyanból, aki meg bele is teszi érte a munkát, abból még kevesebb. Tehát itt azért lehet, de ez nem csak nálunk, bárkivel beszélgetek, fociedzővel, birkózóedzővel, pingpongossal, bárkivel beszélek, mindenhol ez a legnagyobb probléma. ez nem a gyerekek hibája, tehát félreértés ne essék, nem erről szól. Maga az élet, ami körülvesz minket, nyomogatjuk a kütyüket, nem csak a gyerekek, a felnőttek is, tehát nyilván tőlünk látják a rossz példát. Mellette azért iskolában jóval le vannak terhelve a gyerekek, mellette a szülő még elhozza dzsúdózni, azért próbálják ki a kosárlabdát, a szolfés, menjen magántanárhoz, és akkor itt a kérdés az, hogy a gyerek hol marad gyerek. És akkor belefáradok. Tehát nagyon nehéz, ugyanakkor vannak ügyes gyerekek, a kérdés az, hogy az az ügyes gyerek, az bele akarja tenni a munkát. És ez itt a nagyon nehéz kérdés.
0: Igen, noha egyébként például a cselgáncs esetén egy olyan sportágról beszélünk, most kicsit fura, hogy kvázi én kampányolok mellette, ami mondjuk egy olyan mozgáskoordináció fejlesztést hoz, hogyha valaki elkezdi a cselgáncsot, akkor jó alapokat kaphat gyakorlatilag bármilyen más sportághoz.
3: Igen, hát én egyébként azt mondom, mi 6 éves kortól várjuk egyébként a gyerekeket. Minden évben szeptember 4-én, vagy szeptember első péntekén szokott lenni egy sportágválasztó, Tatán idén is lesz. Ott akkor próbálunk még toborozni az ügyesebb gyerekeket, hogy gyertek akkor ide anyának, szóljatok. De nekem azért van egy ilyen elméletem, hogy a gyerekeknél szerintem a legjobb az, hogyha ilyen óvodáskorban lemennek néptáncozni. Ez főleg tőlem, aki aztán a tánctól nagyon messze áll.
4: Meglettél.
3: Igen. Nagyon jó alapokat ad. És én azt mondom mindenkinek, hogy vigye le a gyereket néptáncolni az elején. Hozzáteszem, az elmélet, amit most elmondok, az pont az én fiamnál nem sikerült. De igen, én azt gondolom, a néptánc egyébként például egy jó dolog. És ugye a szülőnek viszont ismernie kell a saját gyerekét, hogy milyen sportágra hozza le. Én azt gondolom, hogy a szülőnek azért látnia kell, hogy a gyerek egy monoton sportágba lesz jó, egy csapatsportágba lesz jó, egy egyéni küzdősportba. Tehát nagyjából, hogy azért milyen irányba vigyük el a gyerekeket. Hozzánk nagyon sokan azért hozzák a srácokat, hogy neveljük meg őket. Iskolába bántják őket. Tehát azért a gyerek egy monoton sportágban lesz jó, egy csapatsportágban lesz jó, egy egyéni küzdősportban. Tehát nagyjából, hogy azért milyen irányba vigyük el a gyerekeket. Hozzánk nagyon sokan azért hozzák a srácokat, hogy neveljük meg őket. Iskolába bántják őket. Tehát azért azt tudni kell, hogy mi heti kétszer egy órában

0: odaérünk.
1: Én akkor ezt kívánom, meg azt, hogy az időeltolódás az ne legyen rá semmilyen hatással, illetve, hogy az egészség. Egészség legyen is térerő, ugye? Ezt szokták mondani, az egészség része az most különösen fontos lesz, azt gondolom a te esetedben. Köszi, hogy itt voltatok, sok sikert venni.
2: Nagyon sok sikert.
1: Fényes sikerről fogunk tudni beszámolni. Tehát Pápai Sztella, illetve Szeles Viktor jártak itt nálunk, a Tatai Atlétikai Klub cselgáncsozója és edzője, akik holnap az IFI VB-re utaznak Ecuadorba.

0: Light Session. Light Session. Ha a napnak lassan vége, de a hangulatnak még nagyon nincs. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap este 7-től 9-ig. Este 7-től 9-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
2: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt, akár 1900

0: forinttól. Stúdió Étterem. Segítség a hétköznapokon.
1: Ismét vár mindenkit a Mikes Kelemen Középiskola. Szakmai végzettséggel 2 év alatt megszerezhető érettségi, nappali, esti és levelező tagozat, többféle érettségire épülő szakma. További információk 70-68-48-604 vagy mikes-tébánya.edu.hu. Keresd minket a Facebookon is!
2: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, ideiglenes forgalmi rendváltozás lesz Esztergomban, 26 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén, meghalt Hayden Panettiere, a Nashville sorozat színésznője. Hittaler Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Esztergomban a Simor János utca 90-es társasház építéséhez kapcsolódó födénbetonozási munkák miatt augusztus 18-án, azaz holnap 7 óra 30-tól 14 óra 30-ig ideiglenes forgalmi rendváltozás várható. A munkavégzés ideje alatt ideiglenesen lezárják a Simor János utca, Lakner György utca és Sisai köz közötti szakaszt a páros számozású oldalon. A lezárást kerülő útirányt sárga színű táblák jelzik. A gyalogos forgalom kisebb korlátozásokkal, de biztosított lesz a páros számozású oldalon is. További részletes információt a lezárással kapcsolatban az esztergom.hu oldalon találnak. 26 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság ma az MTI-t. A rendőrség honlapján olvasható statisztikai adatok szerint pénteken 18, vasárnap 8 az országban jogellenesen tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az elmúlt héten az ország területén 45 határsértőt tartóztattak fel, és kísértek vissza a rendőrök az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A megelőző héten, augusztus 3-ától 9-ig a feltartóztatottak száma 24 volt, a múlt héten az ország belsejében egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult, derül ki a rendőrség összesítéséből. Elhunyt 36 éves korában Hayden Panettiere, amerikai színésznő, aki olyan alkotásokban játszott, mint a Nashville, a Hősök és a Sikoly című horror, közölte a The New York Times ma a család közleményére hivatkozva. A színésznő édesapja a közleményében azt írta, mély fájdalommal osztjuk meg imádott Haydenünk tragikus távozását. A színésznőnek idén tavasszal jelent meg önéletrajzi könyve, a This Is Me, A Reckoning, amelyben függőségeiről is nyíltan írt, szülés utáni depresszióban szenvedett és az alkoholhoz, az opioidokhoz fordult. A halál okát egyelőre nem közölték. Augusztus 20-án Szent István napi mise és megemlékezés lesz Táton délelőtt 9 órától a római katolikus templomban. Beszédet mond Enyedi Márton, a Táti Helytörténeti Értékmentő Alapítvány elnöke, közreműködik a Táti Német Nemzetiségi Asszonykórus, a Táti Férfi Kórus és Müller László.
0: Időjárás.
1: Ma a felhős napos időszakok váltakoznak majd, és záporok kialakulására is számítani lehet. 25 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb, gyorsabb, gyorsabb, gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi, vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Íj és Roland és Rédl Ádám. Íj és Roland és Rédl Ádám. Buenos Morgan!
1: 9 óra 5 perc.
2: Ha-ho.
1: Indul a Buenos Morgan utolsó órája, és hát a vendégvetés forgónk az tovább forog.
2: Durván megszervezted ezt a napot.
1: Igen, igen, igen, igen. Olyanok vagyunk, mint egy ilyen tévés reggeli műsor, mert szokott az, hogy feláll az egyik vendég, és beül a helyére a másik.
2: Igen, de egyébként nagyon élvezem a dolgot. Még néhány feltalálót is szervez be. Szeretnék feltalálókkal is beszélgetni.
1: Nagyon, nagyon örülök neki. Nem, maradunk a sportos vonalon. Futball kerül előtérbe, Kéne László, szia, a Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom vármegyei területi igazgatója.
2: 16 éve ezzel foglalkozik. Az milyen egy szakmában 16 éve? El se tudom képzelni.
1: Az durva. Ezt szoktad így számolni, Laci, aggódj. Hello, jó reggelt.
3: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Hát most rákérdeztetek, hogy mióta csinálom, most összeszámolt a gyorsan a fejembe, hogy 11 óta valóban.
2: És akkor van ez ennyire változatos, hogy folyamatosan új és újabb kihívásokat adjon?
3: Abszolút, ugye. Soktól kérdezik, hogy nem monotona, hogy 16 évet csinálni valamit, de egyrészt ezt szeretem is csinálni, de ez az életem. Másrészt meg mindig új kihívások vannak. Nem gondolta az ember, amikor kineveztek 11-ben, hogy nem csak a labdarúgással kell foglalkozni, de bejött 2020-ban a Covid, aztán 22-23 energiaválság, most a vízhiány, úgyhogy nagyon sokrétű
2: terület. Mindig van megoldandó.
1: Igen, hát mindig van kihívás, bár ezek azért olyanok, amik szerintem nem feltétlenül hiányoznának amúgy az életetekből, nem?
3: Hát igen, azért jobb lenne csak azok már foglalkozni.
1: Igen, viszont most például ezt a vízhiányt egészen jól sikerül kezelni, meg azt mondtad, hogy egészen jó statisztika van itt például a furt kutak arányában, ugye itt hogyha a megyei futballt nézzük.
2: Tehát, hogy... 60-ból hánynak nincs?
3: Hát kb. 61-esületből 7 jelzett vissza, hogy ivóvízzel tud csak locsolni. Többinek egyébként a furtkút úgy néz ki, hogy megoldott. De hát látjuk majd, hogy a jövőben valószínűleg erre kell fókuszálni, hiszen a klíma nem fog nagyon változni, csak ennél még lehet, hogy rosszabb lesz. És segíteni kell azokat az egyesületeket, ahol adott esetben ivóvízből locsolnak. Nyilván költséghatékonyabb egy kút is. Meg hát mindig az adott helyzethez igazodnunk kell.
2: Vagy átállni strandfocira, nem? Mint a kézilabdában. Ilyen ja. Sivatagi körülmények között.
1: Az úgy bajos lenne így évközben. Mielőtt itt rákanyarodunk a 26-27-es szezonra, ami előtt állunk, egy picit értékeljük azt, ami mögöttünk van. Mennyire volt eredményes, illetve sikeres a 2025-26-os idény itt a megyei foci szempontjából? Sikerült úgy lehozni, ahogy azt mondjuk előtte elterveztétek?
3: Én azt gondolom, hogy a nyugodt kiegyensúlyozott év volt. Szerencsére a mérkőzéseken történt atrocitások is elkerültek bennünket. Viszonylag a fegyelmi tekintetében is most alacsonyabb volt a szabálytalanságok, mint az elmúlt években. Úgyhogy összességében azt gondolom, hogy jó évet zártunk, hogy az első helyezett, aki megnyerte egy 1-es bajnokságot, a Sári Sepő följutott az NB3-ba. Szintén egy sikernek tudható a vármegyei labdarúgásba. Úgyhogy összességében elégedett vagyok.
2: És most mi a helyzet akár egy utánpótlás fronton is? Engem az érdekel nagyon, hogy érzitek-e annak a hatását, hogy most azért egész nyáron a fociról szólt minden, tehát VB, akkor a Szoboszlai is hírek, tehát hogy folyamatosan mindenki a fociról beszélt, ilyenkor van egy ilyen nagyobb löket? Még a Kólámon is focisták vannak.
3: Igen, szokott lenni, de egyébként ezt inkább a válogatott eredményén szoktuk látni, hogyha megy a válogatottnak mondjuk és kijut egy Európa bajnokságra, akkor általában a csapatoknak a visszajelzései alapján több gyerek kezd el érdeklődni, telefonálni, illetve nyilván a szülő, hogy gyerekét vihesse focizni, és ezzel ad egy nagyobb löketet.
2: De még mindig ez a sláger, nem? Tehát, hogyha valaki igazából ott szeretne a nagyok között játszani, akkor mondjuk kezdésnek ez egy tök jó lépés.
3: Igen, abszolút jobb lépés. Hát nyilván a városokban, ahol mondjuk körzetközpont van, vagy tehetségközpont, ott nagyobb a lehetőség, meg előnyben vannak a klubok, de mondjuk egy 7 éves, 5 éves, 6 éves kisfiú nyugodtan kezdheti el a faluba a focit. Nyilván nem lesz mindenkiből élvonalbeli labdarúgó, úgyhogy de mozog, gyerekek között van, barátok között van, és az nagyon fontos a közösségépítés szempontjából.
1: Igen, és hát ugye erről pont múltkor beszélgettünk, úgyhogy tudod, az a bizonyos piramis elv. Aha. Ugye nemrég a Nagy Ricsiék jártak itt, ugye a TSC, a labdarúgó tehetségközpont kapcsán, és akkor ugye pont szóba került ez a bizonyos piramis elv, hogy ugye a kis klubok, ugye a grassroots rendszer, a körzetközpontok, a tehetségközpontok és az akadémiák, amik tényleg ilyen piramisszerűen épülnek egymásra.
2: Meg egyébként mondott az előző órában a Szeles Viktor a Cselgáncsal kapcsolatban egy gondolatot, ami most itt én elkezdtem gondolkozni, hogy minden szülő tudja a gyerekéről azt, hogy ő inkább csapatjátékos, vagy inkább ilyen egyéni sportban lesz jó. A focisták mind csapatjátékosok? Vagy aki nem, az kapus lesz. De az is csapatjátékos, persze.
3: De hát elvileg csapatjátékosnak kell lenni nyilván, hiszen másik 10 játékos rajtad kívül.
2: Nem tudom, nálunk mindig megvolt a pályán az, aki soha nem passzolt. Tehát aki mindig azt mondtuk, hogy önzőzik.
1: Ilyen mindig
3: ilyen
1: van.
3: Mindig,
2: ez
3: van,
2: mindig megvan? Szokottam.
1: Persze, pláne kiskorban.
2: Akar lőni, nem?
1: Hát különösen kiskorban ez jellemző, de aztán ez azért folyamatosan változik.
2: Én az voltam, aki beállt a kapu elé, és vártam, hogy a lábamra rúgják a labdát, és akkor nagyon gólerős voltam.
1: Igen, ezt úgy, ez a...
2: Ezt úgy hívják, hogy én a...
1: Nem akartam így mondani, te a rúgós focinak az élő változatát próbáltad megtestesíteni. Igen, hát ha már így egyébként szóba hoztad azt, hogy ugye sikerült ez a feljutás az MB-s osztályba, mennyire tapasztaljátok azt, hogy mondjuk akár a közvélemény egy kicsit felületesen mondjuk arról ítéri meg egy megyének a labdarúgását, hogy hány MB-s csapatot tud adni? Azért az jobban kirakatban van szerintem, mint a megyei foci.
3: Mindenképpen fontos az, hogy hány MB-s csapatunk van. Nyilván az húzza magával az egész megyének a labdarúgását is. Nyilván azért szívfájdalmam, hogy mondjuk egy MB2-es csapatunk nincsen. Most az MB1-re nem is beszélek, mert ott már olyan költségvetés kell, hogy tényleg az már összetettebb dolog. De azért egy MB2-es csapatunk el kéne állít a jövőbe.
2: Messze vagyunk egyébként már, hogy olyan értelemben, hogy ugye most az MB3 megvan. Nem lehet ez egy következő lépcsőfok, vagy azért ez még sok lépcsőfok?
3: Hát nyilván az azért egy a magasabb osztály az MB2 azért nagy ugrás, de én nekem most azt prognosztizálom, hogy azért a mostani bajnokságban az MB3-ban a Dorog meg a Tatabánya azért ott az első háromban lesz, és bízom benne, hogy a bajnoki címért fognak menni, úgyhogy van esély esetleg arra, hogy a jövőben lesz MB2-es csapatunk.
1: És bízunk benne, hogy ennek a költségvetési háttere is meg lesz, mert azért valljuk, hogy manapság már egy MB2-es csapathoz is egy nagyon-nagyon komoly költségvetés dukál.
2: De egyébként, bocsánat, most ez egy teljesen laikus kérdés. De hogyha feljut oda a csapat, akkor az kötelező következő lépés kell, hogy legyen, hogy vásárolni játékosokat? Tehát nem lehet abból megoldani, akikkel feljutottál?
3: Nehéz, ugye ez magasabb szint, most már egy MB2, nyilván ugyanazzal a kerettel nem lehet neki vágni. Voltak, akik próbálkoztak vele, de aztán gyorsan vissza is
2: estek. Tehát akkor ott már be kell vásárolni.
1: Hát ott be, igen, tehát az, ha szintet lépsz, és most mindegy ilyen szempontból, hogy MB3-ból MB2-be, vagy MB2-ből MB1-be, mert ott is láttunk azért már, elég, hogy mondjuk a Kazincbarcikára gondolni tavaly, akik megpróbálták majdnem az MB2-es kerettel az MB1-et, hát mondjuk úgy, hogy nem sok sót tettek meg, szóval azért az ilyenkor mindig egy nagyon-nagyon komoly dolog. Kanyarodjunk rá a mostani szezonra, ami előttünk áll. Hogy látod a nevezéseket? Marad ugyanaz a csapat létszám, esetleg még ne adj Isten bővül is a megyei labdarúgás. Én azt gondolom, hogy azért a szinten tartás az már egy nagyon-nagyon klassz dolog, pláne, hogy azért az elmúlt 10 évben sikerült előrelépni ilyen téren is, én úgy gondolom.
3: A csapat létszám egyébként évek óta stagnál, mondhatjuk. Nyilván van, ahol megszűnnek, de van, ahol újraindul, mondjuk itt a Tokodaltáról szűnt meg, viszont Tárkány újraindult, úgyhogy a felnőtt csapat létszám is stagnált. Ami kicsit csalóka, hogy a utánpótlás csapatszám az már a vármegyei bajnokságban csökkent, de ez csalóka, mert pozitívum viszont, hogy nagyon sok egyesület most már felnevez regionális bajnokságba. Gondolok itt a Bábolna, a Kecskéd, egy-egy korosztályal, ami ügyesebb korosztály nekik, azok a felneveznek regionális, és ilyen szempontból nem csökkentünk, csak magasabb osztályba neveznek ezek az egyesületek, vagy mondhatom Ácsot is, nyilván a nagyvárosoknál az alap itt azért a Komárom, Dorog, Tatabánya, Esztergom nyilván magasabb szintet képvisel. De örömteli, hogy tényleg a kisebbek is próbálkoznak.
2: Nyugodtan kérdezz még erre rá, csak közben én már tovább gondoltam egyel, van még ide?
1: Nem, utánpótlás kapcsán lenne majd még kérdésem, de akkor mondd Ádi.
2: Engem a játékvezetés érdekel nagyon, belemehetek? Egy kicsit?
1: Mielőtt akkor abba belemegyünk, mert nyilván arra rá kell majd kanyarodni, ha már külön kiemelted itt ugye a Dorogot, a Tatabányát, a utánpótlásban ez a bizonyos piramis elv, amit mi itt már azért pedzegettünk, tehát hogy ugye vannak a kis klubok, a körzetközpontok, a tehetségközpontok, ez itt helyben mennyire eredményesen működik szerinted ez a fajta struktúra?
3: Én azt gondolom, hogy eredményesen, és főleg, hogyha két egyesületet említetted, ez a kettő a legerősebb a Komárom-Esztergom vármegyébe, ott van a legjobb utánpótlás műhely mindkét egyesületnél, de ugyanúgy a Komárom, a Tata is körzetközpontként működik, úgyhogy én azt gondolom, hogy helytállnak országos viszonylatban.
1: Na, akkor jöjjön a játékvezetés.
2: Ti ezt majd lebirkozzátok egymás között, hogy mennyire jók vagy mennyire rosszak a játékvezetők. Engem az érdekel nagyon, hogy kiből lesz jó játékvezető? Egy ex-focistából? Vagy valakiből, aki szereti a focit, de nem kezdte el időben, és ezért nem ért hozzá? Vagy valakiből, aki tök független, de sportoló, tehát megvan hozzá a teljesítményet? Tehát ki a jó játékvezető?
3: Ez nagyon változó egyébként, mert ha megnézzük, mondjuk a Kassai Viktor se volt mondjuk élvonalbeli labdarúgó, és mégis a csúcsra ért nemzetközi téren is játékvezetésbe, de ugyanúgy mondhatom az edzőket is, hogy nem minden edző volt NB1-es, vagy első osztályú labdarúgó, vagy válogatott, és mégis sikeres, úgyhogy tényleg nagyon változó ez. Nyilván minél korábban elkezd egy játékvezető, annál nagyobb az esélye arra, hogy magasabb szintre jusson, hiszen előtte van a pályafutás. Már 14 éves kortól egyébként elkezdenek nálunk működni játékvezetők. Nyilván ennek van előnye is, meg hátránya is.
2: Mert... Csak mert meghallgattam köztetek egy ilyen kis perpatvart, hogy melyik játékvezető jó, melyik nem, és nekem nagyon úgy tűnik, hogy kellenének jó játékvezetők.
1: Jó játékvezető, nem egy jó játékvezetők kellenének eleve, tehát hogy ez másik.
2: Tehát, hogy honnan merítsünk.
1: Olyan téma, ami azt gondolom, hogy mindig visszatérő, és ezt azért már hosszú évek óta bátran kimondjátok, hogy nincs elég labdarúgó játékvezető. Nem csak itt helyben, hanem hát gyakorlatilag országos szinten sem.
3: Így van, de visszatérve megvédve a játékvezetőinket, egyébként vannak nagyon jó játékvezetőink, és most elmondhatjuk, hogy magasabb szinte is jutottak, többen kerültek fel az NB3-as keretbe az idén is, úgyhogy bíztatom a többieket is, hogy érjenek föl hozzájuk. Valóban kevés a játékvezetőnk, hát ilyen 65-70 között mozog a játékvezetői létszámunk, normál esetben egy 110 körülnek kellene lennie, hogy minden igényt kielégítsünk, hogy minden mérkőzésre tudjunk játékvezetőket küldeni az első osztálytól a harmadosztályig, és hát ugye nagyon ki vannak így zsigerelve nyilván, mert van, hogy egy nap utánpótlás meccseket is beleértve van, aki 2-3 mérkőzés is vezet egy hétvégén, ami azért hát nem csak fizikálisan, hanem fejben is elfárad az ember.
1: Igen, és itt azért arra mindenképpen legyünk büszkék, hogy amit itt te is mondtál, Laci, hogy azért az elmúlt napokban, hetekben azért többen is debütáltak, ugye volt, aki az NB1-ben Drabon Barnabás rémlik nekem, aki ugye talán Varosként, igen, ugye ott volt, Link Kevin, Kejtlő Tamás, tehát azért többen vannak itt a megyei játékvezető, vagy a megyéből indult játékvezetők, akik azért most már eljutottak az NB2-ig.
2: Hát jó, csak brutális mennyiségű mérkőzés van, tehát hogyha ezeket egy végig gondolom, hogy hány meccs van előttünk, akkor 60 az kevés. A játékvezetőben.
3: És egy hétvégén van nálunk egyébként egy 85-90 mérkőzés.
2: Tehát nem akarsz játékvezető lenni, Roland?
1: Nézzél rám. Azért tudni kell végigfutni.
2: Jó, most már focis, nem?
1: De egyébként lehet, hogyha ma lennék mondjuk fiatal, mondjuk 10 éves, mert egyébként az meg egy tök jó zseppénzkereseti lehetőség.
2: Ezt akartam mondani, ez azért nem egy rossz lehetőség. Kint vagy, haverokkal vagy.
1: Igen, hát kell hozzá egy erős lélek jelenlét, ezt azért mindig a Viktor is elmondta.
2: Hát meg ne autóval menj, mert ki tudja, milyenek a szurkolók.
1: Hogy bírni kell azért ezt lelkileg, és ugye meg volt egy nagy visszavonulótok is ilyen téren, azért a Szalai Balázs talán így ki lehet külön emelni, mert ugye az elmúlt években talán ő volt a legeredményesebb megyei, Komárom-Esztergom vármegyei játékvezető, aki most visszavonul, de úgy tudom, hogy azért marad még a futball kötelékében.
3: Ha bízunk benne, hogy besegít a vármegyei játékvezetésbe.
2: A másik, ami nagyon érdekel, ez egy kicsit így a beruházások témakör, és talán vissza is csatolok, mert itt mondtad azt, hogy nyilván a Furtkut ez egy fontos terület, tehát hogy erre érdemes hangsúlyt fektetni, de mi az, ami most van a hangsúly, mi az, amit fejlesztetek?
3: Az elmúlt években a villanyvilágítás volt a fő prioritás, amit most egy kicsit ugye keresztül húzott az, hogy az energiával spórolni kell, de bízom benne, hogy ezek az idők is elmúlnak, és mindenhol szinte ledes villany van, ahol nyilván új építésű villanyvilágítás épül meg. Ez is nyilván arra vonatkozik, hogy szervezési, logisztikai szempontból, hogy a mérkőzéseket el lehessen tolni. Kevés a játékvezető, ne egy idősávban legyenek a mérkőzések, hanem
2: hát meg, hogyha 34-35 fok van, akkor még épp lehet játszani, de hogyha 40 fok van, akkor lehet, hogy nem lenne rossz este, nem?
3: Így van, meg van egy hangulata egyébként egy villanyfényes mérkőzésnek, úgyhogy bízunk benne, hogy azok az idők is visszajönnek. Meg hát ugye a jelenlegi helyzetet is kezelnünk kell, amit itt bevezetésként is mondtunk, hogy a vízhiány, illetve az ivóvíznek az elhagyása érdemes lehet itt a jövőben akár a furt kutak felé menni a beruházások tekintetében, hiszen fontos az, hogy az értékeinket megőrizzük, mert hogyha nem locsoljuk a pályákat, értjük természetesen a szabályokat, törvényeket, be is tartjuk, ki is küldtük a csapatoknak, hogy figyeljenek, nézzük mindig, hogy hányas fokozatos előírások vannak, ezeket betartjuk minden esetben, de nyilván meg kell őrizni, hiszen hogyha belefetszöl valaki a pályába, vagy beruház mondjuk 30-40 millióért egy pályát, és akkor egy nyár alatt kiég, annak sem
2: most értelme volt. Nehezebb valamit visszaállítani, mint fenntartani.
1: Mi a helyzet a női focival? Erre azért hosszú évek óta büszkék vagytok. Azért én itt azt gondolom, hogy az elmúlt 10-15 évben a női labdarúgásnak a fejlődése országos szinten is, de itt helyben is siker történet volt. Én ezt meg előlegezem. Mi a helyzet? Hogy látod jelen pillanatban itt a megyei női labdarúgásnak a helyzetét?
3: Én azt gondolom, hogy fejlődünk szépen. Ugye nagyon lentről kezdtük, mert nem volt felnőtt csapatunk, illetve volt felnőtt csapatunk, csak más megyei bajnokságban játszottak, mert 2-3 csapat volt, ami nagyobb tradicionális, itt a Fortunát említhetné, vagy annak idén az Amazonok voltak. Viszont szépen elkezdtünk alulról építkezni, csökkentett pályamérettel U14-es korosztálytól elkezdve, és most már 14, 16, 19 is egy felnőtt bajnokságunk is van, még hogyha nem is akkor a létszámmal, de működik.
1: Igen, én azt gondolom egyébként, hogy az így kiindulásnak egy klassz dolog, és tényleg manapság, ha egy lánynak van kedve focizni, akkor megtalálja a saját útját.
2: És egyébként a női mérkőzéseken milyen a közönség? Oda kijárnak a fiú csapatok szurkolni? Tehát van egyfajta ilyen testvériesség, vagy összetartás adott esetben egy település, vagy egy klub női és férfi csapata között?
3: Ez is változó. Általában az utánpótlás nem csak a nőire, fiú meccsekre és a szülők szoktak kimenni. Ugye minél magasabb egy korosztály, annál kevesebb szülő megy már ki. A Bozsikonban nyilván a korosztályban 7-9-11 a legtöbb szülő, de azt gondolom, hogy inkább a szülők.
2: Aztán lehet, hogy ez megint buta kérdés, de vezethet nő is férfi mérkőzést, ugye? Játékvezetőket.
3: Igen, sőt, hát most már nemzetközi szinten is vezetnek.
2: Na jó, tehát akkor igazából a lányoknak is lehet ez egy perspektíva.
1: Abszolút, persze, sőt, hát azért volt.
2: Bocsánat, csak szívemre vettem ezt most, hogy...
1: Ha például a Kulcsár Katalin nevét említjük, akkor ő azért egy kifejezetten komoly karrier tudhat a háta mögött, én azt gondolom.
2: Szívemre vettem ezt, tehát hogyha most ebből a beszélgetésből nem motiváltam legalább 5 új játékvezetőt, akkor rosszul csinálom a dolgomat, tehát kért számon.
1: Bízunk benne, ugye minden év elején van játékvezetői tanfolyam, tehát nyilván így lesz ez majd 27 elején is.
3: Majd megnézzük a számokat.
2: Okay.
1: Még a kis települések tornájáról beszéljünk egy keveset, Laci. Ha valaki esetleg még nem hallott volna róla, akkor picit világosítsuk fel ezen drága hallgatókat, hogy mire is kell gondolni, hogyha ezt valaki meghallja, hogy kis települések tornája.
3: Hát a definíciója nálunk igazából az 1000 fő alatti település, de arra találtuk ki, 2021-től indult el, hogy azokon a településeken, ahol mondjuk 1000 fő alatti, és nincs akkora létszám, hogy ki tudjon állítani nagypályás csapatot, azoknak kis pályán 5+1-be lehetőségeket biztosítsunk, de nem minden esetben csak a létszámtól függ, hanem van olyan például, nem akarok neveket mondani, hogy megbántsak valakit, vannak olyan települések, ahol meg nincs meg az abszolút pályaméret, úgyhogy nem is, ha lenne is meg a létszám, akkor se tudna nagypályás csapatot kiállítani, mert az infrastruktúrás feltételeknek nem felel meg. Úgyhogy ez egy, én azt gondolom, hogy nyilván magunkat nem fogunk dicsérni, ezt a csapatoktól kell megkérdezni, de évről évre növekszik a létszám, most is lesz 2-3 új csapat, aki indul, és ez azért fontos, hogy nem annak a rovására, hogy kevesebb a felnőtt csapat, mert hogyha konkurenciát csinálnánk, akkor ezt nem jó útra térnénk rá, hanem olyan települések jönnek be, ahol egyáltalán nincs foci, és most ezzel beszállnának. És
2: nekem ez úgy tűnik, hogy itt nagyon sok minden a foci szeretetéről, meg a közösségépítésről szól.
1: Hát az egész megyei foci szerintem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha valaki volt már megyei mennyei megyei, ugye így szokták titulálni, ugye megyei foci meccsen, akkor azért azt tapasztalhatta azt, hogy az ott egy kiemelt esemény. Tehát kérem szépen, ott a falu apraja nagyja kimegy, szurkol, különösen azért vannak olyan helyi rangadók, most én se szeretnék kiemelni, mert itt a végén még megsértődnek, de azért vannak olyan, akár szomszédvárak csatája, akár mondjuk a sváb településeknek a mérkőzései, amik azért nagyon komoly téttel bírnak.
2: És olyan nincs, hogy mondjuk 3-4 ilyen kis település összeáll és csinálnak egy nagy csapatot?
3: Hát az nagyon ritka. Aha. Próbálkoztak vele párszor, de ott mindig is összeveszés volt a vége, úgyhogy úgyhogy nincsenek jó tapasztalataink.
2: Megyei. Jó, ezt tetszik.
1: Így szok, igen, ennek szokták ugye titulálni. Laci, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és én meséltél nekünk. Én azt kívánom nektek, hogy hasonlóan nyugodt szezon elé nézzetek, mint amit zártatok így 25-26-ban, és hát remélhetőleg mondjuk, ha leülünk majd egy év múlva ilyenkor beszélgetni, akkor mondjuk egy olyan felütése lehet annak a beszélgetésnek, hogy milyen jó, hogy most már MB2-es csapata is van a megyének.
3: Így legyen.
2: Legyen így.
1: Köszönöm szépen. Kéner Lászlóval beszélgettünk tehát a Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom vármegyei területi igazgatójával. Forrás Rádió. Egész

0: óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
4: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
3: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
4: Most.
5: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. Mercurymarket.hu.
6: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
2: Ez reklám volt.
1: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

0: Olé! A stúdióban pedig egy bambina.
1: Igen, mielőtt belevágunk a naphíre rovatba, csak már annyira keveset volt itt, Andi. Hadd fakadjak már ki egyet még. Lehet?
2: De sem engem tiszteltek
1: velem. Akarom mutatni. Kézzétek el, nem annyira probléma, csak ezt meg akartam mutatni mindenkinek, hogy a lakberendezés milyen magaslatokat ért el. Most ez teljesen mindegy, hogy melyik nagy lakberendezési áruházban, de az öcsém még éppen lámpát keresnek. Azt tudom egyébként, hogy lámpát találni, szerezni, jót választani, ez az egyik legnehezebb dolog, mert vagy nagyon drágán veszel, vagy nagyon olcsón gagyit, vagy nem tudom, de ez egy nehéz.
0: Hát én nem tudom, szerintem mi soha nem pörögtünk ezen, hogy lámpaváltás.
1: Figyelj, megmutatom.
0: Oda mentünk, megnéztük, az.
1: Megmutatom a legjobbat. Andi, írt körbe ezt, megmutatom a hallgatóknak is.
2: A zsiráf szájában van a csillár.
1: És zsiráffal együtt árulják. Mutatom.
2: Ez nagyon komoly.
1: Mutatom a kamerába.
0: Hát ez menő.
2: Ez nagyon jó.
1: Tippeljetek meg az árát.
0: Hú, de ez jó nagy, hát nem? Mert ez valami... egy zsiráf szobor.
1: Hát ez egy nappali csillár, egy szép, egy zsiráfot képzeljétek el.
2: Százezres magasságokban.
1: Fehér zsiráf, és a szájából lóg egy aranycsillár.
0: Á, hát ez biztos, hogy több.
1: Égőkkel, na?
2: De ezt nem... itt Magyarországon lehet kapni?
1: Ez Magyarországon, bemész az egyik nagyba, és akkor ott van
0: forint.
2: Hát körülbelül valahogy úgy, igen.
0: 600-800, valahogy így.
1: 1.200.000 forint. Az kérdés nekem, hogyha minden szobába akarok, akkor van-e kedvezmény? De hogy hallod, az értékesítőknek milyen meló lehet ezt eladni? Tehát erről ki győzöl meg, hogy kell neki egy zsiráf a szájában egy csillárral?
0: Hát a győzikét esetleg, tehát hogy őt el tudom képzelni.
1: Mert
0: hogy...
1: mondjuk egyébként tök jó, mert a kábelvezetés az megoldódik zsiráfon belül. Tehát, hogy nem, nincsen külső kábel.
0: Ja, de jó hosszú kábel kell.
2: És hol kezded el felvezetni a penekének keresztül?
0: Bizony! Igen. Vagy esetleg egy kis katéterezés.
1: Tehát a kiért az fontos, hogy
2: a kapcsoló.
1: Fenékkel, fal felé kell fordítani a zsiráfot. Úgy praktikus.
0: Én a nyelvét használnám a zsiráf. Ja, de ezt nem érném
2: nem fel. Nem éred el. Az baj. Meg a szájában van a lámpa.
0: Akkor várjál, akkor nem. Hát akkor a feneket. Akkor nem marad más. Vagy a farka.
1: Illetve egyébként
0: nem kell
2: lehet
0: húzni.
2: Meg, ja, vagy így
0: vagy megcsavargatod?
1: Igen. Neked nem
0: húzogatod,
1: praktikus.
0: Vagy csavargatod?
2: Hát mindegy.
0: Mindegy. Hát lehet, hogy neked mindegy.
1: Akkor már legyen tehén, és akkor tőgyét, ahogy fejed, úgy világít.
2: Istenem.
1: De hogy ne álljunk meg a zsiráfnál, hát Roland, ez neked amúgy is magas, nem tudsz benne égőt cserélni.
2: A diszkopényeket ott irányítod.
0: Sőt, energiát termelsz a tulajdonképpen tőgyénél. Azzal, hogy ott húzkodod a tőgyét.
1: Nagyobb nappalikhoz lehetne elefánt, ami az ormányában tartja, tehát hogy itt nem kéne itt megállni, akkor már ilyen állatkertes lenne a lakás.
0: Jó, és mondjuk egy ilyen kis, egyszobás kis panelba, amit...
1: Nyest.
2: Hát oda rakhatsz bármit, mert oda befér egy tehén például.
0: Hát a tehénbe, csak te nem utána. Te hát egy kicsi szobában.
1: A lakásodban milyen?
2: Hát a nagyon piciben.
0: Egy ilyen vékony állat, mi van vége? Flamingó, és az még egyébként trendi is, igen, lenne.
1: Ez, hogy ti milyen állatot raknátok be a saját nappalitokba most, hogyha muszáj lenne, csak állat tarthatná a lámpát, akkor milyen állatszobor tartsa a lámpát?
0: Mondom, én a flamingót azt adnám például.
1: Én bírom a vízilóval, de az sokat elfoglal. Tehát egy bárszekrényt a víziló oldalában még beraknék.
2: Én egy farkast azért beraknék. Vagy egy leopárdot.
1: A kígyó az jó, az kevés helyet foglal, de ijesztő, várja, mégse jó.
0: Igen, én a kapibarát tudnám elképzelni, mert az cuki.
2: A vidra is cuki.
1: Igen. Nekem lógós lámpám lenne, de nevér.
2: De
1: és akkor így fentről jönne be. Vagy polip, és az nagyon fényes. Ott 8 éves.
0: Tényleg, az rengeteg lámpát tudna tartani.
1: Csápjaival. Jó, vannak ebben lehetőségek. Én még az elefántot érzem, de azt nem úgy, nem csinálnék egy teljes testes elefántot, hanem csak egy ilyen elefánt fej, és az ormányában lenne az égő.
0: Hát az egy kicsit ilyen abszurd lenne,
2: hát,
0: nem?
2: Igen.
1: Nem jó?
2: Ez olyan, mint ezek a preparátumok, amiket kirakosgatnak.
0: A trófák, tudod, így a falra, és
2: nem
0: akkor...
2: Jó, nem.
1: A flamingód is tetszett.
0: Na, a flamingó, én azt
1: hogy szokik is ilyen rendi. Disznó. Egy ilyen kis házimalac.
0: De milyen ilyen sovány?
1: Az a házi disznó.
2: Ez mangalica. Szőrös malac.
1: Hogyne, egy mangalica lámpa.
2: Miért azok olyan cuki, kis szőrös disznó?
1: És hallod, hogyha ilyet kapnál ajándékba, akkor de megkapod ingyen 1,2 millió zsiráfot, de nem ajándékozhatod, el muszáj használni. Kéne?
2: Mondjuk hozzátok beférne, nem?
1: Hát nem, mert
0: a belmagasság nem olyan nagy.
1: Hát mi karácsonyfa befér a zsiráf meg, nem finnyáskodj itt.
0: Hát de milyen magas volt az a zsiráf? Hát 2,5 méter a belmagasság. Hát oda nem fér be egy zsiráf. Kiteszem a kertbe?
2: Meg hogy viszed be?
0: Na hát az meg a másik.
2: Nem?
0: Esetleg kitenném a ház elé.
1: Kezd ez olyan lenni, mint hogy hány elefánt kell kicserélni egy villanyagot.
0: Vagy a kocsi beállókat megvilágítanál ott a ház előtt.
1: Úgy csinálod, hogy nálatok van emelet, kirakod a ház elé, és az ablakon bejön.
2: Tényleg, benéz a zsiráf.
0: Kívülről világítanák meg a hálószobát, tudod?
1: De jó, nem? Ilyet lehet kapni.
0: Az jó, egyébként tényleg menő. Hát ha valakinek megkoztuk a kedvét, majd 100%-ot kérünk az adott bolton.
2: De várj, akkor tapsolással működjön a felkapcsolás, mert akkor állandóan ki kéne menned le kéne menned a hálószobába, vagy fönt van a hálószobátok?
0: Fönt van.
2: Ha fönt van a hálószobába, akkor le kéne menned állandóan csavargatni a farkát, hogy...
0: Na jó, csak tudod a... Csak tudod, itt azért, Drágan. Ha egy hálószobát világítasz meg, akkor mi az, ami hasonlít egy tapsnak a hangjára, tudod? Hát jó. Tehát azért az, hogy közgondolt
2: villót... Jó, akkor valami mást kell kitalálni, na.
0: Azért az, hogy érdekes lenne.
2: Hát addig becsukod az ablakot.
0: De ha gondolod, a próbáld ki, vagy meséld el a tapasztalatokat.
2: Ja, én a ház elé fogom beállítani.
0: Érted, utána meg
2: az erkélyet.
0: Hozzák le a cikket, hogy valami furcsa villódzó fény van itt Újvárosban, gyerekek. Vajon mi okozza a stroboszkópot minden este, órákon át? How much is the fish?
2: Jó is lenne órákon át.
0: Nem fogunk beszélgetni ma már szerintem a nap híréről, csak mondom.
1: Csak a hírt mondd el, de annyira jó, annyira abszurd.
0: Tartsuk meg holnapra, mit szólsz?
1: Tényleg?
0: Elvitte a zsiráfos
1: lámpa. Ez a holnap nem vagyunk.
2: A zsiráf után, igen.
0: Az.
1: De úgy van benne több? Már ugye a nap hírében? Tegyük el?
2: Szerintem tegyük el, nem is olyan vicces.
0: Mint ugye a klasszikus...
2: Ne lombozzuk le a hangulatot már.
0: Neked megvan a klasszikus úszógumis vicc?
2: Nincs.
0: Igen, hogy kéne úszógumi. Jó zsiráfos 6000-ért? De fosson rá sem ennyiért.
1: Mégis sikerült levinned, jó van.
2: Aj, Istenem.
0: Én kérek elnézést. De nincs is szó, hogy csütörtök. De meg kell tartani, mert...
2: De most nem lesz, igen.
0: Na, hát ezért mondom.
1: Ez egy furcsa hét, tehát így vagyunk, nem vagyunk. Ez olyan, mint amikor a zsiráfnak nem tapsolsz jól.
0: Szerintem Andinak lehet, hogy volt is ilyen pasia, nem? Hogy volt, nem volt. Most felidézzük ezt a korszakát.
1: Ha valakinek van zsiráfos lámpája, az jelezze, jó? Tehát ez engem...
2: Igen, megnéznénk élőben is.
1: Őszintén érdekel, hogy élőben ezt hogyan rakod be ugye az interiőrbe, hogy úgy azt mondjuk, hogy ez tényleg szép.
3: Nyisd velünk a boldogságra! Forrás Rádió! Mindig veled!

0: 3 perccel járunk, 3:40 után szépen lassan elköszönünk a mai Buenos Morgenből. Ez egy ilyen nagyon-nagyon színes műsor volt, tele volt vendégekkel, lábfejekkel és hónajakkal.
1: Így. Szerintem ezt a reggelt nagyon rendesen megtoltuk. Volt egy ilyen felhorkantásod, vagy ilyen felkiáltásod, hogy mi a helyzet az utakon. Azzal azóta mi van? Mert tényleg annyi minden történt ma, csak kapkodom a fejemet, de dugulnak?
0: Képzeld el, nézem az élőtérképet, ugye korábban láttam egy balesetet kocsi stata között, de az most már eltűnt az élőtérképről, ennek nem látom nyomát, és úgy tűnik, hogy nagyjából csend, rend, béke, fegyelem, úgyhogy szép lábfejek szépen tapossák a megfelelő pedálokat.
1: Értem. Jó, azt nézem most közben, hogy 25 fok van, ma 30 lesz a teteje, és tényleg lesz eső? Nézem itt a százalékokat, azt írják, hogy van rá esély.
0: Igen.
1: 50%.
0: Mára azt mondják, hogy elképzelhető némi zápor, zivatar. Hát figyelj, nagyon jót tenne szerintem már egy kis csapadék.
1: Nyilván mindenkinek, csak ez az lesz, hogy leesik, és így a föld így...
0: Hogy ennyi, így be is szippantja.
1: De nem baj, jöjjön, amennyi tud. Csak most már úgy látnám. Reggel néhány csepp ráesett a szélvédőmre. De nem volt sok, csak tényleg ilyen jelképes.
0: Igen, hát mostanában ez a maximum sajnos. Úgyhogy...
1: Vagy egy inkontinens madárra járrepült fölöttem. Ez a két dolog lehetséges.
0: Hogy rátolod arra a szerencsétlen madárra ezt a felelősséget? Figyelj!
1: Nem tudom,
0: nézd szembe a saját problémáiddal.
1: Bocsánat, igen. Na hát ez. Most meg olvasom, hogy kezd kimenni a divatból a kábrió, és egyre kevesebbek vesznek kábriót. Akkor jókor vászunk rá erre a témára. Sőt, kihaló félben a kábriók. Mit szólsz ez?
0: De az lehet, hogy azt jelenti, hogy akkor lejjebb fog menni az áruk, nem?
1: Az nem lenne baj. Az egyébként nem lenne baj.
0: És akkor tudnál venni egyet.
1: Na, ezek a hírek. Meg az, hogy a Zimmerer Tomi már készen áll. Tegnap a strandon nagyon megpörgette a bulit. Kezeld el, volt egy olyan rész, az annyira jó volt nézni akkor a Tomit, amikor megvoltad, vagy mikor jön a játék, nyilván ez pontosan. Tudod, le volt írva, hogy hány óra, hány perc. És mi már vártuk a Lackóval, és a Tomi csak még egy dalt, és annyira jöttek egymás után a dalok, hogy vártunk a játék is jött, de jó volt látni, hogy mennyire éli ezt a zenét. Na, ezt fogja képviselni nektek a következő 4-5 órában már. Nyári szett.
0: 15-ből tudják kivonni. Hétfőn azért komoly kívás.
1: Hagyjál már, itt volt ezelőtt, be kellett lépnem valami weboldalra, és akkor feltette a kérdést, hogy 8-3. Ne szívassatok engem reggel matematikai feladványokkal.
0: Ja, azt hittem, hogy azt, hogy 18 éven felüli vagy-e már.
1: Nem, az még nem
0: volt. Ja, nem olyan oldalra léptél be, értem.
1: Nem, arról csak céges géppel, vagy oda csak céges géppel jelentkezünk be, mint ezt tudjátok rólunk egészen pontosan. Szóval ez jön most, aztán délután 3-tól Roland hoz az újdonságokat a beatben.
0: Bizony, a délután ritmusa. Aztán...
1: Láttam a képedet, nagyon menő. Felugrik egy beatesen.
0: Ugye, egész jó képű vagyok. Volt utómunka rajta rendesen.
1: Tényleg?
0: Hát, ne viccelj már, hát ebből a fejből valami használhatót kihozni.
1: Jó, az, nézzétek meg a Rolandot.
0: Aztán 5 órától pedig visszatér. Tomi hozza a chartert, este 7-től pedig természetesen Light Session, mivel hétfő van, ezért DJ Bóri lesz a rezidens.
1: Azért olyan nem vagy, mint a más. Ő a fényképein, amiket kirak ilyen plakátképek, ott egy ilyen 15-20 kilóval könnyebb.
0: Nem, hát én most pont, hogy kicsit ilyen fogyóban vagyok, úgyhogy most köszönöm, ez is pont jó.
1: Azt mondom, de nem, igen. Majd egyébként lehet, hogy azt kéne, már így az önbizalmad miatt, hogy amikor photoshopolnak, akkor kövérebbre tesznek mindig. És akkor, amikor jössz, akkor mindig megkapod, hogy
0: mennyivel jobban nézel ki, ugye, mint a képen.
1: Na, ducishop, vagy photoshop.
0: Na jó, de a képet többen látják, mint engem itt, ahogy besétálok a folyosón. Na, ennyi volt mára tényleg a Buenos Morgen. Köszönjük a közreműködést Andinak, aki szerencsére ugyanúgy a lábfejeket preferálja, és nem a hónaljakat, mint én.
1: Audio poéta kiállt mellettem. Meg egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy a hónajrasszista I. és Roland is itt volt ma.
0: A hónajrasszista! De milyen vagy. És hát köszönjük szépen akkor a hónajak felkent papjának, Rédl Ádámnak.
1: Mi honosok, tartsunk össze. Itt van, ott van, mindenhol.
0: Ennyi. Na, köszönjük, hogy velünk voltatok. Ragyogóan szép napot nektek.
1: Szerdán reggel 6 után élőben jövünk, holnap meg best of. Hallgassátok. Sziasztok.
0: Én meg jövök a beatben délután. Buenos Morgen. Buenos
2: Morgen. Gratulálunk. Sikeresen túlélted a reggelt I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen. A műsor, amit még a
0: után Buenos Morgen.
2: Buenos Morgen. Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
2: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
3: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
0: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár leg...

0: Ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata, a régi rutin tampája területén. Ott a lény.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttet kívánok! Kedden áramszünet miatt nem fogad ügyfeleket a dorogi kormányablak. Új NAV videó segíti a vállalkozásokat a nyugta adatszolgáltatásra való felkészülésben. Idén is a Skanzenben rendezik meg a Kenyér Lelke Fesztivált. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, már is hozom a részleteket. Augusztus 18-án kedden áramszünet miatt nem fogad ügyfeleket a dorogi kormányablak, valamint az épületben működő tűzvédelmi és iparbiztonsági osztály, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal. A tájékoztatás szerint az érintett ügyfélszolgálatok ezen a napon telefonon és elektronikus úton sem lesznek elérhetők. Akik augusztus 18-án szeretnének személyesen ügyet intézni, a környékbeli kormányablakokat kereshetik fel, azaz az Esztergom

0: Komit és a Nyergesújfaluit. A Komárom Esztergom vármegyei kormányhivatal az ügyfelek megértését és türelmét kéri, írja a dorogimedence.hu. Új NAV videó segíti a vállalkozásokat a nyugtaadatszolgáltatásra való felkészülésben. A hivatal kisfilmje lépésről lépésre mutatja be a NAV e-pénztárgép alkalmazás letöltését és üzembe helyezését, az applikációval néhány koppintás a nyugtakészítés, az adatszolgáltatás pedig automatikus, írja közleményben a NAV Komárom Esztergom vármegyei adó és vámigazgatósága. A NAV a közelgő átállásra figyelve továbbra is a tájékoztatásra és a gyakorlati segítségre helyezi a hangsúlyt, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudjanak megfelelni új kötelezettségeiknek. Szeptember 1-től december 31-ig a revizorok az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat. Az esztergomi Szent István napok augusztus 19-e és 23-a között 5 napon átvárja a látogatókat az Erzsébet Parkban. Koncertek, színpadi előadások, családi programok, szabadtéri mozi, látványos sók, gasztronómiai finomságok és kézműves vásár gondoskodik arról, hogy minden korosztály megtalálja a kedvenc programját. Színpadra lép többek között a Bikini a Budapest, Bár a Csík zenekar, Keresztes Ildikó, a Kormorán, Varga Miklós és a Band, a Grund, Víg színházi fiúzenekar, valamint a Dívák is. Minden program ingyenesen látogatható. Augusztus 20-án ismét a Szentendrei Skanzen ad otthont a Kenyér Lelke Fesztiválnak, amelyen a pékségek, malmok és gazdálkodók bemutatkozása mellett vásárral is várják a látogatókat. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az egész napos fesztiválon mintegy 70 kiállító, köztük 25 kézműves pékség, 6 malom, valamint gazdálkodók, kistermelők és szakmai szervezetek várják a látogatókat. Az idei rendezvény egyik központi témája a biolisztek és a tiszta alapanyagok szerepe lesz. A nemzeti ünnepen a múzeumba való belépés minden látogató számára ingyenes.
1: Időjárás.
0: Ma egy hideg front ért el hazánkat, ami hatására a napos felhős időszakok fognak váltakozni, és a térségbe záporokat is jósolnak. 25 és 30 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Borúra derű szokták volt mondani, bár most a borúnak tökörülök, és az esőnek is. Buenos Morgan kikoktélbe köszön, indítom az 5 órásat, kevés duma, jó sok zene, mindes Tamással, jó majd a Bulvár Csókor is persze. Mr. Belt, Lumen Prala, Fehér Andorral, Fábián Juli, Loic pedig David Puentes-zel kezd. Érkezik a Gone Summer!

Visszavált, és persze vízzal az imént a tavalyi évből a Don't Stop Lovin' repült felét. Csak slágerek közt hoztam. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, és persze Tamással, köszönöm, hogy velem tartasz. Szakértő az a személy, aki már minden hibát elkövetett, amit egy nagyon szűk szakterületen el lehet követni. Egy dán fizikustól származik a mai napi koktélos bölcsességem, ő Niels Bohr, a kvantum elmélet egyik megalakítója, ő a modern atommodell kidolgozója. Köszi neki, te pedig tedd a memóriába, kell, akkor mindenképpen vedd elő. Én a bulvár csokorral teszek így, előveszem a következő fél órában, benne lesz Lady Gaga, szaftosan pletykálkodunk, ígérem. Addig pedig Szigala és találja már, Naked is érkezik, a Gym Class Heroes hoz egy klasszikot, elsőként Michael Patrick-kel és a Blurry Eyes a tiétek, csak slágerek közdobom.

0: cigala, és Thalia már a Stay the Night szólt 3 évvel ezelőttről hoztam. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, no és persze Tamással. Jó hírt, megszűnt az a baromi nagy meleg. Na ennek örülünk, és most már változékonyabbra fordul időjárásunk, legalábbis egy darabig. Hát remélem, hogy csütörtökön napsüti lesz, és jó idő. Még éjjel is, süssön a nap, hajnali 2-kor is. No a lényeg 31-32 fok, átvonuló felhőzettel, néha csapadékkal, reméljük tényleg így is lesz. Én már locsoltam, de hát nem baj, hagy folyjon rá. Ami pedig a folytatást illeti, csütörtök péntekre még 34 fokot mondanak, de egyébként a 26-27-30 fok közötti hőmérsékletek lesznek a folytatásban a mérvadók, és persze mindemellé a változékony idő. Tök jó, ezt már szeretem. Tudom, aki még nyaralna, az nem. Értem. Bulvár Csokor, Lady Gagával rövidesen, előtte még énekel is jön a Kungs és a Lipstick, Olivia Dean, na meg Guy Sebastian, Two Chance-el. A kereskedelmi szünet után tiétek a Mama Ain't Proud.
1: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Ford bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Panellakásban él. A Komód bútorüzletek csapata jól ismeri a kisebb lakások adottságait. A bútorokat úgy tervezzük meg, hogy az utolsó centimétert is kihasználjuk. Tatabányán már minden 10. panellakásban Komód bútor található. Komód bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Lady Gaga és Noicea, persze, hogy a Runway, az Ördög Prádát visel második részének a betétdala volt a tiéd. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Ígértem a Bulvár Csokrot Nesze, most éppen Lady Gagáról szól. Gőzerővel dolgozik a következő Vadonatúj nagy lemezén. No, az új anyag a hamisítatlan 70-es, 80-as évekbeli eurodance és diszkó stílust ötvözi majd, analóg szintetizátorokkal és dübörgő elektronikus basszussal. No, azt hiszem, hogy megérkeztem. Ez nekem tök jó lesz. No, amúgy még az a hír is járja, hogy Gaga azért akar még idén lezárni egy teljes zenei korszakot, mert utána hosszabb szünetre vonul, hogy hozzámenjen vőlegényhez, Michael Polanskihoz, és a család alapításra, valamint a Baba Projectre fókuszáljon. Drágám, ha hozod ezt a 70-es, 80-as évekbeli eurodance és diszkó vonalat, akkor tőlem utána oda mész, ahova csak akarsz. Bulvár Csokor, benne az imént Lady Gaga. Mi a folytatás? Hoho, Dancing Without You, Sobielis Backstore és Disco Bambino újdonsága. Iggy Tracy is érkezik, a Balkan VIP-től pedig most hozom a Szabadabb című ugyancsak vadonatúj dalt. Kapjátok csak slágerek közt!

0: The Wanted és a Glad You Came 15 évvel ezelőttről, azt a derégó volt. Na, szártam az első órát a koktélban, hozom Andit a legfrissebbekkel, aztán csoda, mert hogy Marcus és Martinus érkezik, és a Wonder!
1: Két óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325. Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 11 óra előtt járunk 3 perccel, üdvözlöm Önöket, óvjuk kedvenceinket augusztus 20-án, MÁV buszok közlekednek az esztergomi vonal egyes részein, a kocsani diszkótűz túlélőiről készült filmet mutatták be Szarajevóban. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. Augusztus 20-a az ünneplésről szól, a tűzijáték erős hang és fény hatásai azonban a házi kedvencek számára komoly stresszt és pánikot okozhatnak, hangsúlyozza Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője. Az egyesület arra kéri a gazdikat, hogy időben készüljenek fel a tűzijátékra, ne vigyék kedvenceiket a tűzijátékra, tartsák biztonságos zárt helyen, gondoljanak az azonosítására, ha eltűnik, azonnal keressék. Néhány egyszerű óvintézkedéssel tehát sok baj megelőzhető, hangsúlyozzák az állatvédők. A MÁV tájékoztatása szerint augusztus 18-áig karbantartási munkák miatt valamennyi személyvonat helyett Esztergom Lábatlan, valamint Esztergom Komárom között MÁV buszok közlekednek, részleteket a MÁV honlapján találnak. Világpremiérjét tartották a Szarajevói Filmfesztiválon Milcsó Mancsevszki észak-macedón rendező Jó emberek című dokumentumfilmjének, amely a 63 halálos áldozatot követelő kocsani diszkótűz túlélőinek és segítőinek történetét dolgozza fel. A film a 2025 március 16-ai tragédia túlélőivel, valamint azokkal a fiatalokkal készült interjúkra épül, akik a tűz idején a Pulse Diszkóban rekedt emberek segítségére siettek. Az alkotást a fesztivál előtt a gyászról, a túlélésről és az emberi méltóságról szóló kompromisszumok nélküli filmes meditációként harangozták be. És végül sport, a Bajnokok Ligája és Európai Szuperkupa győztes Paris Saint-Germain labdarúgó csapata meglepetésre 1-0-ra kikapott a Lens gárdájától a francia szuperkupáját rendezett vasárnap esti mérkőzésen. A bajnok párizsiak és a kupagyőztes Lens találkozóját Dorian Thauvin 32. percben szerzett találata döntötte el.
0: Időjárás.
1: Ma egy hideg front ért el hazánkat, ami hatására a napos felhős időszakok fognak váltakozni, és a térségbe záporokat is jósolnak. 25 és 30 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Mindegám, sziasztok, a második órát indítottam. Ez a koktél, 5 órás magazinműsor, kevés dzsumával, jó sok zenével és bulvár csokorral, benne pedig Sziza, imádjuk, szaftos lesz, nyújik, és a Bittersweet Goodbye, no meg Kesha is a Dájanggal, Marcus Martinus pedig már is indítja az órát, a Wonder a Tiéd, én Tamás, rádiózz velem!

Egy újdonsággal jelentkeztem, New Week, és persze, hogy a Let Me In volt a tiétek. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszi, hogy itt vagytok, ez az óra is hoz nektek bulvárcsokrot. SZIZA érkezik benne. Az a SZIZA, akinek például a Kill Bill című dalt is köszönhetjük. Ígérem, hogy ez is felcsendül nem sokára. Niels Bohr, dán fizikus, neki köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Figyú, szakértő az a személy, aki már minden hibát elkövetett, amit egy nagyon szűk szakterületen el lehet követni. Lassan kezdem szakértőnek érezni magam. Tedd a memóriába, kell, akkor persze, hogy vedd elő. Na, rögvest előkerül a kalendárium, a dévnapost felemlegetem, és persze rákukkantok egy-két érdekességre is, csak figyúzz majd. Addig Álvaro Soler, itt lesz Knán, méghozzá 2010-ből, egy futballtörténet kapcsán. James Hype is elhoz egyet, báj Alexa Schleppel és Nagy Bogival pedig a Nem hiszek című durranás dobja felétek. Csak slágerek közt küldöm.

a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió.

Álvaro Soler és a Muero persze. Három évvel ezelőttről hoztam. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Nem sokára a bulvár csokora tiéd, Sziza benne. 167 évvel ezelőtt, pont 17-én, így augusztusban légipostát használtak. Tették mindezt először, ez egy hőlégballon volt. 100 levelet szállított New Yorkba, a 44 kilométerre lévő Lafayette-ből. De jó, legalább egy levelet vagy lássunk már abból. No, és itt van Robert De Niro, amerikai színész is, 1943-as születésű, New Yorkban látta meg a napvilágot, ha már az imént ugye New Yorkról beszéltem. No, és itt vannak a játszintok. Boldog névnapot nektek, görög, latin eredetű név a tiétek. A jelentése a virág maga. Többieknek üzít, köszöntsétek őket, örülnek ám mindennek is, például Szizának is örülnének, hogyha a Kill Beat lenyomná nekik a hálóban. Bulvárcsokort meg. Na, az is érkezik mindjárt, előtte a Desperadóval táncolunk, hogy Queen Classic, a Five Tonno, meg a Moonlight, ez is egy feldolgozás. Na figyeljétek, csak mutatom, hozom a kereskedelmi szünet után, ime!

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
2: Stressz, álmatlanság, túlgondolás. Ismerős. Van kiút. Az Access Bars egynapos tanfolyam gyakorlati eszközökkel. Tanuld meg Tatabányán.
3: Első alkalom augusztus 29-én.
2: Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

I'm here with Felix Yen.

SZA, és persze, hogy a Kill Bill 3 évvel ezelőttről ide szállítva neked. Koktél 5 órában Tamással, itt a Bulvárcsokor. Ígértem, hát kapod is. A Grammy-díjas R&B énekesnő egy hatalmas, dühös kommentben robbantotta fel a netet, miután elterjedt a pletyka, hogy 600 megyű dollár összeget kapott titokban azért, hogy ugrásra készen álljon Justin Bibko beugrójaként a Coachellán. Idézem a hölgyet, ki találta ezt ki? Már 4-szer láttam ezt a hülyeséget, New Yorkban vagyok, és senki nem fizetett nekem egyetlen ára kanyit sem. No, de nem ez az egyetlen dolog, ami miatt most for körülötte a levegő, miközben a háttérben újra és újra szárnyra kapnak a Drake-kel való titkos románcáról szóló pletykák, az énekesnő gőzerővel készíti 3. stúdióalbumát, és hogy mi inspirálja? Elmondása szerint szó szerint háborúban áll a mesterséges intelligenciával, mert felháborítja, hogy az AI generált dalok pont a fekete előadók elől szívják el a streameket és a pénzt. Szizan meg ugye meg akarja menteni az igazi húsvér zenét. Na bocsánat, nem belekötés, de miért csak a fekete előadók elől szívja el a streameket és a pénzt? Mi a helyzet a fehér előadókkal? Uram, bocsá! Bulvár Csokor, SZA benne! Mindjárt itt lesz Dana Heat! Kis hazánkból az I Was Wrong repül, jön a Shepard is, a Giants Rocks újdonságot pedig most dobom nektek. Csak slágerek közt itt a Slow

0: a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
1: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
0: Most!
2: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
5: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép délutánt kívánok. Ideiglenes forgalmi rendváltozás lesz Esztergomban, 26 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén. Meghalt Hayden Panettiere, a Nashville sorozat színésznője. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a déli hír összefoglalót. Esztergomban a Simor János utca 90-es társasház építéséhez kapcsolódó födénbetonozási munkák miatt augusztus 18-án, azaz holnap 7 óra 30-tól 14 óra 30-ig ideiglenes forgalmi rendváltozás várható. A munkavégzés ideje alatt ideiglenesen lezárják a Simor János utca, Lakner György utca és Sisai köz közötti szakaszt a páros számozású oldalon. A lezárást kerülő útirányt sárga színű táblák jelzik. A gyalogos forgalom kisebb korlátozásokkal, de biztosított lesz a páros számozású oldalon is. További részletes információt a lezárással kapcsolatban az esztergom.hu oldalon találnak. 26 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság ma az MTI-t. A rendőrség honlapján olvasható statisztikai adatok szerint pénteken 18, vasárnap 8 az országban jogellenesen tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az elmúlt héten az ország területén 45 határsértőt tartóztattak fel, és kísértek vissza a rendőrök az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A megelőző héten, augusztus 3-ától 9-ig a feltartóztatottak száma 24 volt, a múlt héten az ország belsejében egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult, derül ki a rendőrség összesítéséből. Elhunyt 36 éves korában Hayden Panettiere, amerikai színésznő, aki olyan alkotásokban játszott, mint a Nashville, a Hősök és a Sikoly című horror, közölte a The New York Times ma a család közleményére hivatkozva. A színésznő édesapja közleményében azt írta, mély fájdalommal osztjuk meg imádott Haydenünk tragikus távozását. A színésznőnek idén tavasszal jelent meg önéletrajzi könyve, a This Is Me, A Reckoning, amelyben függőségeiről is nyíltan írt, szülés utáni depresszióban szenvedett és az alkoholhoz, az opioidokhoz fordult. A halál okát egyelőre nem közölték. Augusztus 20-án Szent István napi mise és megemlékezés lesz Táton délelőtt 9 órától a Római Katolikus templomban. Beszédet mond Enyedi Márton, a Táti Helytörténeti Értékmentő Alapítvány elnöke, közreműködik a Táti Német Nemzetiségi Asszonykórus, a Táti Férfi Kórus és Müller László.
0: Időjárás.
1: Ma a felhős napos időszakok váltakoznak majd, és záporok kialakulására is számítani lehet. 25 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
5: Ez az óra hoz neked Buenos Morgan visszatekintőt is. A hétvégén strandoltunk, Ádám hozza az információkat, ígérem. Na hello, ez a koktél 5 órában, kevés Dzsumával, jó sok zenével és Tamással. Jön Regál Lili, Chris Willis-el, The Bieber's dal, Szíb, no és Sasha Boys nóta, ahogy ígértem, már kapod is az óra elején. Az első a Soda Pump!

Regan Lili, és persze Chris Willis mellette a Blue Art, a tavalyi évből érkezett ez a koktél, most már az idei évben. Hello, 5 órában kevés Duma, jó sok zene, mindezt Tamással. Ígértem neked bulvárcsokrot, hozom ám, kifelejtett csapattagok, politikai kitiltás, a Pussycat Dolls, hozom őket nem sokára, a következő fél órában pedig berobban a Buenos Morgan visszatekintő, benne pedig strandolni fogunk, mert hogy a tegnapi nap folyamán délután 1 és 6 óra között a komáromi brigécióban voltunk. Fú, nagy buli volt, kérem szépen, Ádám bent a medencében, no de ezt majd ő elmeséli a következő fél órában. Szakértő az a személy, aki már minden hibát elkövetett, amit egy nagyon szűk szakterületen el lehet követni. Ez a mai napi koktélos bölcsesség, Niels Bohr, köszi! Glockenba, Krista Sarandival, itt lesz a Tama Impala és Jenny közös, Biggie Style nota, ú, de jó lesz, Lauren Pure pedig Lika Morgannel most

A Gluck & Bach és Chris de Zarandi közös Magic Moment 2 évvel ezelőttről érkezett. Ez a koktél 5 órában kevés dumával, sok zenével és Tamással, no és Bulvár Csokorral most. Képzeljétek, kiderült, hogy az egykori banda tagokat, Kermin Bachart és Jessica Sutát konkrétan elfelejtették megkérdezni az újra egyesülésről. A lányok a sajtóból és a közösségi médiából tudták meg, hogy már nem tagjai a saját egykori együttesüknek. Scherzinger egy élő TV interjúban bele is sült a magyarázkodásba, amikor a műsorvezető szembesítette azzal, hogy ez finoman szólva sem volt tiszteletteljes lépés. A kirúgott Jessica Suta nem is rejtette véka alá a dühét, egy friss nyilatkozatában nyíltan kijelentette, hogy Nikolék azért hagyták ki, mert a jobboldali, maga szimpatizáns politikai nézetei miatt kockázati tényezőnek tartották a márkára nézve. No, de a végére nyaljon vissza az a fagyi, az amerikai aréna turnét elképesztően gyenge jegyeladások miatt az utolsó pillanatban lefújták. Lehet, hogy mégiscsak kellett volna az a pár tag még a csapatba? Politika ide, politika oda. A Pussycat Dolls a Bulvár Csokorban, hozom is őket rögve. És itt lesz nem sokára a Buenos Morgan visszatekintő is, előtte Kozma Orsi, Lótfi Begivel, Nabia, Halli Molly, és ha már Pussycat Dolls, Timbalandot rakom melléjük, a Wait a Minute érkezik, hozom csak slágerek közt a kereskedelmi szünet után, mutatom.

0: töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Ismét vár mindenkit a Mikes Kelemen Középiskola. Szakmai végzettséggel 2 év alatt megszerezhető érettségi, nappali, esti és levelező tagozat, többféle érettségire épülő szakma. További információk 70-68-48-604 vagy mikes-tbanya.edu.hu. Keresd minket a Facebookon is!
0: Ez reklám volt! Most pedig vissza a legjobb zenékhez!

0: szétestem volna. Na észre se vettem, Kozma Orzsi, Lotfi Begivel köszönjöttél így a 3 évvel ezelőtti. Ez a koktél, és a már számok 5 órában, előttem pedig kerek 4-ben a Buenos Morgan. Ilyenkor napközben pedig elővesszük a viccesebb részeket. A következőben például Ádi mesél arról, mi történt tegnap a strandturnén. Mert hogy turnéztunk, a komáromi Brigécióban voltunk, hatalmas hangulattal, nagyon jó zenével, nagyon jó kedvel. Na mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Hello. Most már nem költői a többes szám, mert hogy valóban Ádi visszatért, mint annó Bobby a Dallasba 50 rész után.
3: Igen. Nem úgy, mint Magdi Anyos, aki ilyen kísértetként jön. Tegnap kiüvöltettem a hangomat, ez néha majd lehet, hogy hallatszik. Akkora nagy strandolás ment tegnap, hogy csak na.
2: De igen, láttam, hogy nyomtad a medencéből, frankon, nagyon élted. Ja, hallani azért a hangodon.
3: Én köszönjük szépen a Brigéciónak, tehát tényleg nagy élmény volt, meg a strandolók is, vagy strandozók is nagyon-nagyon jó fejek voltak, tényleg. Azt láttam, hogy olyan volt a szitu, én bementem a mikrofonnal a medencébe, a Laszkó kintről nyomta a kérdéseket, meg a játékokat a habtestével. Ja, ezen gondolkoztam múltkor, hogy mondtad, hogy habtest, hogy ilyen purhab, nem? Na igen.
2: Hát igen, tehát, hogy ez a... Mostában nagyon felkapott, van ilyen szuflé palacsinta, nem tudom, hogy tudod-e, hogy van egy hely, nem fogom kimondani a nevét, mert reklám lenne. De hogy ilyen, az ilyen löty is ilyen felfújt, ilyen habszerű palacsinta, nincs ez meg neked? Megmutatom képet.
3: Te mutattál valami ilyesmit
2: egyszer. Na, az, amit egyszer mutattam, igen. Na, olyan.
3: De tegnap mondtam a Lackónak, mert így beszélgettünk arról, hogy mi a helyzet a Dunával, meg ilyesmi, hogy most azt csinálják, hogy ilyen nehéz dolgokat raknak a Dunába. Szóval, Lackó!
2: Esetleg, ha ráérnél, akkor szerintem Paksol örömmel láttak.
3: Ne, de jó fej volt, nagyon jó fej volt. Nagyon éltük a tegnapi strandolást, tényleg tök jó élmény volt, de mit kezdtem el? Ja, hogy olyanok voltak a hallgatói, mint a kacsák, én így tökre élveztem. Én voltam a kenyérmorzsa, meg a zsömledarabkák, amit nem szabad ugye bedobni. Ott voltam a mikrofonnal, jött a kérdés ajándékokért, és mindenki követett a vízben.
2: Ja, de azt hittem, hogy az van, hogy bekaptak, de mindegy, szóval, hogy...
3: Nem, mikrofon volt nálam, de ez nem egy finom áthallás. Nagyon jó volt, tényleg én még ennyire nem élveztem strandos kitelepülést, és ez többnyire annak volt köszönhető, hogy az emberek jó arcok voltak. Volt egy játék, amiben nem annyira hittem. Az, amikor ott a helyszínen elindítottunk slágereket, és akkor a hallgatóknak kellett folytatniuk. És képzeld el, nem hogy tudták, hanem 5-ből 4-en hangnemben, tempóban és dallamban ott voltak.
2: Jó, hát azt nem mondtuk meg, hát az meglepetés, hogy a kórus találkozó tagjai kint strandoltak a Brigécióban.
3: Ja, hát nem. És a másik kedvencem volt egy Majka dal, a 90-es években mindenki táncolt, az is ment, és egy hölgy odaúszott, és elénekelte, és utána mondta, hogy ja, egyébként ő is ózdi. Mondom, jó, oké. Ja, egyébként a Majka az osztálytársa volt. Mondom, igen, akkor a Majka járt iskolába? És akkor kérdeztem, hogy ő azért befejezte, ugye? És igen, ő befejezte.
2: És nem mesélt róla, hogy milyen volt még annó gyerekkorában?
3: Nem, úszott a nyereményért.
2: Ja, értem.
3: De tényleg nagyon-nagyon nagy találkozások voltak tegnap. Még egy kedvenc élmény, ezt elmesélem, képzeld el, jártam rendszeresen jékásáért. És egy olyan büfében vettem át mindig a jékását, remélem ők is hallgatnak minket, ahol akármi volt, akárhányszor odaértem, nem volt semmi sor, de a hölgy, aki felszolgált, ő soha nem ért rá. Bocsánat, egy kis türelmet kérek. És mindig csinált valamit. De nem keveset, egy ilyen 3-4 percet minimum. Majd utána úgy rám nézett, és akkor kérdezte, hogy mit kérek. És kikértem a jégkásomat, és ugye a harmadik körnél így nézi, Forrás Rádió, látja a pólómon, Forrás Rádió, hogy nincsenek-e ajándék cuccaik. És mondom, hogy de vannak. Hát és akkor nem hozná le valamit. És akkor vittem nekik ajándékba egy tollat, és így rám néz a hölgy, ütőtáska nincs. Mondom, nincs.
2: Tehát ezek szerint hallgat minket. Pontosan tudta, hogy mivel érkezünk, látod?
1: Buenos Morgan! Minden hét

0: A Cabo Demon Huntersből pörgettem nektek a Golden, szerintem ezt tudja, hogy mindenki ismeri már 2025 óta. Cocktail 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszi, hogy itt vagy! Andi elköszön mára, de jön Pisti a legfrissebbekkel. Aztán Mr. Teddy Swims, ilyen lesz a Mr. Noidal.
1: Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Az esküvő szervezését...
1: Kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín.

0: bulira kinyír.
1: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
2: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makett gyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
3: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata, a régi rutin tampája területén. Ott a lé...
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3:01, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép hétfőt. A lengyelek készen állnak a hétvégi buszbaleset sérültjeinek fogadására. MÁV buszok járnak vonatok helyett ma és holnap is Esztergomból többfelé. Az Arsenal nyerte a labdarúgó szuperkupát Angliában. Jövök már is a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Két varsói kórház és több dél-lengyelországi kórház készen áll az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására, közölte hétfői sajtóértekezletén Tereza Kubaszhul, a dél-kelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaság vezetője. A lengyel légimentőszolgálat készenlétben áll, és ha erre lehetőség nyílik, hazaszállítja a súlyos sérülteket. Erről a Magyarországra kiküldött lengyel orvosi csapat fog dönteni, mondta el a kárpátaljai vajda. Amennyiben a sérültek egy részét a magyarországi kórházakban kell ápolni, a lengyel állami stratégiai tartalékok ügynöksége beszerzi és továbbítja a szükséges gyógyszereket. A MÁV tájékoztatása szerint augusztus 15-től 18-áig karbantartási munkák miatt valamennyi személyvonat helyett Esztergom Lábatlan, valamint Esztergom Komárom között MÁV buszok közlekednek. Részleteket a MÁV honlapján találnak. A tartós szárazság és a nagy meleg ellenére is képesek túlélni és szaporodni a szúnyogok, az inváziós fajok pedig különösen sikeresek a városi környezetben, ahol az öntözés miatt a csapadék szegény időszakokban is találnak a szaporodásukhoz szükséges vizet, mondta az MT-nek Garamszegi László Zsolt, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatója, a Szúnyog Monitor program szakmai vezetője. A kutató szerint a jelenlegi aszályos időszakban sem szabad abból kiindulni, hogy a kevés csapadék automatikusan kevés szúnyogot is jelent. És végezetül sport, a bajnok Cardiff nyerte az angol labdarúgó szuperkupát, miután a vasárnapi cardiffi mérkőzésen magabiztosan 3-0-ra legyőzte a Manchester City-t. Az Arsenal története 18. szuperkupa sikerét aratta. Az FA kupában címvédő manchesterieknél ezen a találkozón mutatott be a kispadon Enzo Maresca. Az olasz tréner a 10 év után távozott Josep Guardiola helyét vette át a vezetőedzői poszton. A mérkőzésnek a szokásoktól eltérően nem a londoni nagy Wembley stadion, hanem a cardiffi stadion adott otthont, mivel előbbi arénában a kanadai The Weeknd koncertezik péntektől keddig.
0: Időjárás.
1: A kontinens légkörzésében jelentős átalakulás zajlik, a Kárpát-medencében is változékonyra fordul az idő. Ma északnyugat felől hideg front érkezik.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Üdv neked, egy újabb órát indítok, sziasztok! A Forrás Rádió 5 órás magazinját, a koktélt hallgatjátok, kevés Duma, jó sok zene és Tamás meg Bulvár Csokor benne, Duffy. Itt előfing, addig jön

Diana Ross egykoriával az It's Everything jelentkezett, tavalyi évből hoztam. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, és mondjuk pezsgőesővel. Lenne kedvetek hozzá? Na képzeljétek el a következő szitut. Jön a sötét felhő, ti kifekszetek, háttal lefelé persze, és várjátok az égi áldást, ami nem eső, hanem pezsgő. Jöhet? Jaj, persze, tudtam én, hogy jöhet. No de, jön a bulvár csókor is természetesen, a következő fél órában megkapjátok Dávid, hát persze, hogy énekelni is fog, szokásomhoz híven így jelentkezem a bulvár csókorral. Szakértő az a személy, aki már minden hibát elkövetett, amit egy nagyon szűk szakterületen el lehet követni. Nils Bohr köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Na mindjárt ránézünk egy kicsit a pollenre, jó? Addig Jonas Brothers és Bailey Zimmerman, Naughty Boy, Beyoncé és Aro Benjamin, ez a hármasa összeáll, ó, az jó dal lehet csak, az lesz, itt lesz a Crisscross Amsterdam is, no meg a Well Hello és a Walmart dal, úgyhogy én már fekszem is kiszépem, kitátom a számat, jöhet a pezsgőeső. Hozom csak, sláger!

Jonas Brothers és Béli Zimmermann közös Strong Enough volt a tiétek, csak slágerek közt repült. A nap 24 órájában ilyen és ehhez hasonló kiválóságok itt a forráson, ebben az ötben pedig megspékelem mindez kevés dumával, no meg egy kis haragos mondandóval. Hát a pázsit fűfélékre és a libatófélékre annyira nem haragszom most, de a csalánfélék, a kenderfélék, a parlagfő, az üröm és a gombák benne vannak a bögyönben. Mert hogy ők jelen pillanatban közepes tartományban vannak, ami ugye a pollen koncentrációt illeti. Tuti, hogy a parlagfűre érzékenyek már, tűsziznek, na meg gyullad a szemük, vagy tagad, vagy vörösödik, vagy viszket. Se baj, egyszer csak ennek is vége lesz. Ugyanúgy, mint ahogy a bulvár csokornak is vége lesz egyszer, de ahhoz el kell kezdeni, fogom is nem sokára benned, Duffy. Előtte énekel, itt lesz az Avalon Rockstone, Jules Franz Sebastian-dal, mindjárt a tiéd, Ilia pedig az egykori Under the Project dallal jelentkezik. Milyen lesz a Summer Jam? Ilyen! Hozom a kereskedelmi szünet után.

0: Morgen.
1: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Augusztusban is folytatódik az Erődfest program sorozata a Monostori Erődben és a Csillagerődben. Játék a kastélyban, szeretőből egy is sok, de rongyos élet, a padlás. Ne maradj le a legjobb helyekről! Keresd rá most a jegymester felületén! A te nyarad, a te erődöd!
3: Új konyhát szeretnél? Az biztos hónapokig tart.
4: Nem, ha a Komódnál vesszük. Megtervezik, kiszállítják és be is szerelik.
5: Komód bútorüzletek. Tervezés, szállítás, beszerelés, minden egy helyen. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
6: Bábolna és környéke, figyelem!
7: Augusztus 19-én, most szerdán, jön a nyár utolsó nagy szuperbulia a csodás környezetű Green csónakázó tónál. Az est házigazdája DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, aki a legjobb retro latin és dance zenékkel fogja tetőzni a hangulatot rengeteg óriás ajándékvilágító habruddal. Kapunyítás 21-kor, 23 óráig a Vodka Narancsból két darab, mindössze 1990 forint. Tehát most szerdán, Bóli van a tónál Bábolnán. Zárjuk együtt a szezont a szabad ég alatt egy felejthetetlen bulival. A belépő 22 óráig csak 2500 forint. Ottali!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

És jó, hogy a Well, Well, Well egy nagy klasszik, pontosan 16 évvel ezelőttről. Ez a koktél, benne pedig a bulvár csokor, ahogy ígértem. A Velszi Szol királynő, Duffy, 15 évnyi, szinte teljes sötétség és rejtőzködés után robbant be újra. Nem egy átlagos buli volt, ez csak szólok. A július 5-i exkluzív zárt körű koncertre csak sorsolás útján maroknyi rajongó juthatott be, és a szervezők brutális biztonsági intézkedéseket vezettek be. A belépő vendégeknek szigorú titoktartási nyilatkozatot kellett aláírniuk, és egyetlen másodpercnyi hang vagy videófelvétel sem szivároghatott ki az új számokról. No, de azért a lesi fotósoknak így is sikerült elcsípniük a 42 éves énekesnőt, amint a hátsó ajtón sötét napszemüvegben oson be a koncert helyszínére. No, de azért a hátteret is elmesélem, jó? A rejtélyes koncert mögött egy zseniális és egyben szívbe markoló projekt áll. A bennfentesek elárulták, hogy az egész fellépést kamerák rögzítették, ugyanis a Disney Plus és a Hulu már gőzerővel készíti a Duffy életéről szóló egész estés dokumentumfilmet. Na már ő is, de hihetetlen mindenki. Most erre megint mondjam azt, hogy a pénz beszél, a kutya ugat. Ő ilyen ugatós, állj jó mindjárt! Itt lesz Martin Garrix és Caramella Liar, mosolyoghatunk velük, elsőként pedig tőlem, ne! Mármint, hogy ne játszom le, de miért ne? Jó, itt a Follow the Flow, a dal című.

és a Tidal Wave volt a tiétek, a negyedik órát zártam. De nyitomám az ötödiket, sziasztok, ez a Cocktail, kevés duma, jó sok zene. Pisti a legfrissebbekkel, aztán Tompik és Becky G újdonsága, melyen lesz a Sorry Papi. Portugal The Man és a Tidal Wave volt a tiétek, a negyedik órát zártam. De nyitomám az ötödiket, sziasztok, ez a Cocktail, kevés duma, jó sok zene. Pisti a legfrissebbekkel, aztán Tompik és Becky G újdonsága, melyen lesz a Sorry Papi.

0: Forrás Rádióban.
1: 2:03, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép délutánt. Fogyasztóvédelmi ellenőrzések voltak a Sziget Fesztiválon. A naszai önkormányzat támogatja az iskola kezdést. Ingyenesen látogatható több turisztikai célpont is augusztus 20-án a fővárosban. Már is mondom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Szabó Istvántól hallják. A Sziget Fesztivál ideje alatt csaknem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a Pest vármegyei kormányhivatallal együttműködésben. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság ma az MTI-vel. A vizsgálat során feltárt kisebb élelmiszerbiztonsági hiányosságokat az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. Több esetben a vendéglátóhelyek maguk jelezték a megtett intézkedéseket és kérték azok utóellenőrzését. Néhány esetben volt szükség hatósági eljárás megindítására, elsősorban nem nyomon követhető termékek miatt, ezekben az esetekben a szakemberek megtették a szükséges intézkedéseket, ismertette az NKFH. Az Egyesült Államok jelentősen visszafogja részvételét a Dél-Koreával közös hétfőn kezdődő éves hadgyakorlaton, jelentette be Donald Trump, amerikai elnök. Az elnök internetes közösségi oldalán, washingtoni idő szerint vasárnap este megjelent bejegyzésében, a döntést részben azzal indokolta, hogy az amerikai és dél-koreai erők közös hadgyakorlata rossz üzenetet küld Észak-Korea felé. Naszály község önkormányzata az idejében is támogatja az iskola és óvoda, illetve bölcsöde kezdést a naszályi családok részére. A kérelem benyújtására a naszályi polgármesteri hivatalban van lehetőség. A támogatás feltételei érvényes naszályi lakóhely vagy tartózkodási hely, azaz lakcímkártya bemutatása, jövedelemigazolások csatolása és az egyfőre jutó havi jövedelem összege nem haladhatja meg a szociális vetítési alap 300%-át, azaz 85.500 forintot. A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és családja személyes adatairól, vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, és az erre vonatkozó rendeletben előírt tartalmi igazolásokat becsatolni, írja a község közösségi oldalán. Ingyenesen előzetes regisztrációval látogatható augusztus 20-án az államalapítás ünnepén a Szent István terem és a hozzátartozó kiállítás a Budavári Palota negyedben, valamint a Szabadság bástyája című kiállítás a Citadellán. A várkapitányság MTI-hez hétfőn eljuttatott közleménye szerint az esti tűzijáték mindkét helyszín több pontjáról látható lesz, ugyanakkor a várható nagy érdeklődés és a forgalomkorlátozások miatt számítani kell lezárásokra és létszámkorlátozásokra is.
0: Időjárás.
1: Felfrissülést hoz a hidegfront, a hétfői front kedre mindenhol véget vet a kánikulának, ugyanakkor ez már nem szárazon érkezik, de most sem fog mindenhol esni.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Jó hír, jelentetek esőt környékünkről, erről arról azért egy kis pitty-putty érkezett. Hello, ez a koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, csak gondoltam, jó hírrel kezdem. Jó hír lesz, igen, a Bulvár Csokorban is Pharrell Williamsről, Adi Kongs, Philo, Asher és Topic Becky G-vel. Kezd a Sorry Papi!

A Kongs és Theophilus London közös Galaxy itt nálunk. Imádom a galaxisokat, imádok arra fölfelé nézni és fantáziálni, hogy repülök egy űrhajóval, rajtam a szkafander. Na jó, megint csak a Billy esete, aztán belelóg és felébredek. Koktél 5 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással, ez a Forrás Rádió magazin műsora. Ez hivatott arra, hogy átkísérjen téged a munka leges-leges legnehezebb részén. Például Bulvár Csokorral, benne pedig Pharrell Williams nem sokára, és persze egy dalban is benne lesz, ígéretem. Jó lesz a nóta is, no meg jó lesz a Buenos Morgan visszatekintő is. Biztonsági öv nem használata miatti bírságról lesz szó, pontosabban bírságokról. Az összegen meg fogtok lepődni. No, hozom a következő fél órában ezt is, jó? Addig pedig legjobbjaink Leto és Lukala, itt lesz a Take That újdonsága, a Sweet Julie.

Ledo és Lukala, hát a Loderi, ugye, hogy ismerős volt 3 évvel ezelőttről. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, és ahogy ígértem, Bullard Csokorral, benne pedig nem más, mint a Louis Vuitton férfi részlegének kreatív igazgatója, alias Pharrell Williams. Na figyelj, milyen hülyeség, a divatvilág legfrissebb pletykája szerint Pharrellt a szemfüles rajongók azzal vádolják, hogy napokig ugyanabban a ruhában járt Párizsban. Kiszúrták ugyanis, hogy a saját monumentális elvisója után másnap a Dior bemutatójára is pontosan ugyanabban a szedben érkezett meg, még a zsebéből kikandikáló kiegészítők, sőt a csuklóján villogó átszámítva csak nem 650 millió forintot érő ultra ritka luxus óra is teljesen megegyezett. Nos, úgy tűnik, még a legnagyobb divat diktátoroknak sincs mindig kedvük átöltözni egy átmulatott éjszaka után, vagy egyszerűen csak ideje nem volt rá, ki tudja. Egyébként a párizsi divat héten debütáló tengerpart és szörf így lett a kollekció, nem csak a szemkápráztató ruhák, hanem a tikasztó 40 fokos hőség és a monumentális víztömeg miatt is emlékezetes marad, mert ha már meleg, akkor valamivel oltsuk a szomjunkat, az pedig ugye vízzel lehet. Na, bocsánat, is. Bullard Csokor, benne Pharrell Williams, nem sokára, ha már bú, akkor hozok egy tehenet, de hogy is hozom a Buenos Morgan visszatekintőt, a biztonsági öv nem használata miatt bírsággal. Addig Silent Eddie, Katy Perry, Olivia Rodrigo, no és Pharrell Williams Robin Thicke-kel. A kereskedelmi szünet után repül a Blurred Lines.

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
3: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
2: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
3: Most!
4: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
6: www.forrasradio.hu.
7: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Silent Eddie és a Ziggy to the Max volt a tiétek, csak slágerek közt érkezett a tavalyi évből. Koktél 5 órában, kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Itt a Buenos Morgan visszatekintő. Jogos a kérdésed, Tamás, te használsz biztonsági övet? Igen, kérem, én használok biztonsági övet. Kőkeményen, amikor beszállok, szinte az első mozdulatom az. Na de ettől függetlenül bírságot persze én is kaptam már, de szerintem nincs olyan ember, aki nem kapott volna. Max azok, akik 90-es táblánál is 50-nel vagy 60-nal mennek. Menjünk biztosra, ugye? A fenéket. Na, biztonsági öv nem használata, emiatt bírság a Buenos Morgan visszatekintőben. Néme!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Amit el akartam mesélni, ez egy haverommal történt, képzeld el, pár napja fölhív, Ádi, tudsz-e nekem valami munkát? De mi van, mire van szükség? És mondja, hogy hát most csak idéglenesen kéne valami, mert nagyon jönnek a bírságok. Mi történt? És meséli, hogy hát ő tudja, hogy ez nagy hiba, de nem szokta bekapcsolni a biztonsági övet. Na, jó, oké, értem, ez szerintem egyébként tényleg nagy hiba, nekem reflex, hogy mindig, tehát ez alap, nem tudom, Lackó mondta, hogy ez valahogy így 40 év fölött kattam be az embereknek, hogy nem kapcsolják be, de hogy én hanyos ülésen ülök, és nyugodtan mond a véleményed.
3: Ja nem, nálam is, tehát hogy én nekem ez ilyen annyira alap, nekem is van olyan haverom, aki gyűlöli a biztonsági övet.
2: Notorikus emberek vannak.
3: Igen,
2: ebben szerintem.
3: Igen, ez ilyen bekattanás szinten megy, tehát hogy ők így nem tudom
2: van,
3: miért.
2: Van, trükközik, hogy a háta mögött beköti, valakinek van ilyen kis levágott izéje, hogy na mindegy, van, aki úgy vezet, hogy a kezével takarja, így keresztbe rakja a kezét, hogy ne látsz, hogy mindegy. De az a lényeg, hogy így mondom, hogy jó, hát és ez mennyi lehet, hát most munkát keresel meg izé emiatt pluszba. És mondta, hogy hát 30 000 forint. Mondom, tök jó, és most ennyire ez tényleg oldalba rúg. És kiderült, hogy újonnan rakták fel a környékén ezt a mérőgépet, és az első büntetést egy hónapra visszamenőleg kapta, azóta minden nap jön a 30 000 reggel. És körülbelül ilyen jó, 20 munkanap, az ilyen 600 000 lesz neki.
3: Csak kérdezem, hogy esetleg ez nem vette rá arra, hogy mégis be kéne kötnie magát?
2: Szerintem mostantól rendes ember lesz, tehát hogy ez a egyszer megjavulok én, ez
3: de hogy megvan. Ez, tehát, hogy egyébként meg ezt sose értettem.
2: Milyen boldog lesz az utolsó napon, nem?
3: Az biztos. De hogy miért? Tehát, hogy értem, hogy persze érzed, meg szorít, hát az a dolga, könyörgöm, de hát most inkább egy pici kényelmetlenség, de ha úgy van, akkor mentse már meg az életedet, nem?
2: És akkor mit csinálsz? Bevárod a 20 üzenetet, és a végén fizetsz egybe, vagy naponta utalgatsz? Kérsz-e részletfizetést, ha igen, akkor mindre kapsz, és akkor hónapokig.
3: Hát ez tulajdonképpen olyan az egész, mint egy nagy részletfizetés, nem?
2: Ez nagyon vicces, mert hogy nyilván sajnálom őt, de hogy azért ez a lúzerségnek egy iskola példája.
3: Hát házhoz ment a pofonér, na, és egy hónapig nem vette észre, hogy ott egyébként van egy ilyen.
2: Volt addig is kamera, csak addig a biztonsági övre nem figyelt a kamera.
3: Ja, értem.
2: Hello!
3: Na, szóval, hogy legyetek körültekintőek, óvatosak, és kössétek be magatokat. Ez nagyon fontos. Ennyit tanuljunk ebből a történetből.
1: Buenos Morgan! Minden hét

0: híd, és a híl, ezzel zártam ezt az órát, sőt, magát a koktélt is kérem szépen. Meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. 10 órától mostanáig az 5 órás magazinműsort kevés dumával, jó sok zenével hallottátok. Fogjátok, holnap is érkezem 10 órakor ugyanígy. Addig a koktélos poharat tegyétek el, majd akkor elővesszük és újra töltögetjük. Gyertek szomjasan! A folytatás hozza nektek a beatet, Roland egészen 5-ig. 5-re visszatérek, érkezem az európai kedvencekkel, majd pedig DJ Bóli 2 órája 7 és 9 között a Light Sessionben. Na, ciao mindenkinek, sziasztok! A Vásovszki Live az egykori Mary Mary dallal, a Shackless-szel jelentkezik rögvest. Holnap 10-re győzök!
1: Sok zene, kevés duma.
2: Kevés duma.
1: Öt óra csak slágerekkel.
2: Csak slágerekkel.
1: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
4: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
5: Itt a nyár utolsó hónapja, és vele együtt a tanévre való készülődés minden költsége. A Plazma Center most egy igazán nagy emeléssel segít kimatekozni a költségeket. Sikeres augusztusi alkalmassági vizsgálat után már életed első két adásával 65 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. A Plazma Center közösségéhez csatlakozva nem csak az iskola kezdés válik könnyebbé, de az életmentő gyógyszerek elkészítéséhez való hozzájárulásoddal egyúttal a világot is jobb helyé varázsolod. Nagyon sok szeretettel várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
6: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
0: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
7: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
8: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár legnagyobb?

0: Ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata, a régi rutin tampája területén. Ott a lé...
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz 3 óra, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Nagyszabású rendőrségi akció keretében több kábítószerkereskedőt is...
0: Hírek a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz 3 óra, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Nagyszabású rendőrségi akció keretében több kábítószerkereskedőt és fogyasztót is elfogtak a hatóságok Vármegyében.

0: összegyűjtése után egyszerre három helyszínen csaptak le a bűnözőkre. A rendőrségi akcióról a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság a Facebook oldalán adott tájékoztatást. A műveletben a vármegye valamennyi rendőrkapitányságának nyomozói, valamint a Gerecse taktikai csoport is részt vett. Kábítószert és több százezer forintot is lefoglaltak a rendőrségi akció során. Kínában lassult az ipari termelés bővülése és a kiskereskedelmi forgalom növekedése éves szinte júliusban, amikor emelkedett a munkanélküliség júniussal összevetve a statisztikai hivatal hétfői jelentése szerint. Júliusban 4,5%-kal volt az ipari termelés éves növekedése a júniusi 5,3% után. Elemzői várakozások átlagában kevésbé lassuló a növekedés, 5% szerepelt júliusra. Mind a négy magyar versenyző érmes helyezést ért el az idei IGEO földrajzi olimpián Isztambulban, tájékoztatta a magyar csapat felkészítését végző Pécsi Tudományegyetem hétfőn az MTI-t. A közleményben kiemelték, hogy a megmérettetésen 48 ország 182 versenyzője mérte összetudását. A magyar csapatból Keresztesi Kis Máté, a budapesti Fazekas Mihály gyakorló általános iskola és gimnázium volt tanulója, valamint Slotter Samu és Kovács Márk, az intézmény idén érettségizett diákjai ezüstérmet szereztek. Bronzéremmel zárt Márkus Emma Napsugár, az ELTE Apáczai Csere János gyakorló gimnázium és kollégium korábbi tanulója. És végezetül sport, bemutatkozott Marc Santos a spanyol labdarúgó bajnokságban, így a Levante 15 éves hátvédje megelőzte a világbajnok Lamine Yamalt a vonatkozó örök rangsorban. A baloldali védő vasárnap az Espanyol vendégeként 3-0-ra elvesztett bajnoki 64. percében lépett pályára, mindössze 15 évesen és 288 naposan, amellyel a klub történelmének legfiatalabb játékosa lett a spanyol élvonalban.
1: Időjárás.
0: A kontinens légkörzésében jelentős átalakulás zajlik, a Kárpát-medencében is változékonyra fordul az idő. Ma északnyugat felől hideg front érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Kész csók a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, bizony ma is elrajtol a Beat, a délután ritmusa. Két óra a legfrissebb kedvencekkel, a legújabb slágerekkel. Wachowskijékat hozom nektek kezdésnek, és a Shackles feldolgozását. Tartsatok velem, a mikrofonnál már is.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, egy hazai kollab, a The Beavers és Orsovai Reni után pedig folytatjuk a Swedish House Mafiával, akik egyébként tényleg svédek. Axel, Steve és Sebastian, ők jönnek már is, és az újdonság tőlük, ez már is a Wait So Long.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértes Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatáskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuper árakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10 000 forintos vásárlás után 1 000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
3: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Az Access Bars egynapos tanfolyam gyakorlati eszközökkel. Tanuld meg Tatabányán. Első alkalom augusztus 29-én. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
4: Augusztusban is folytatódik az Erődfest program sorozata a Monostori Erődben és a Csillagerődben. Játék a kastélyban, szeretőből egy is sok, de rongyos élet, a padlás. Ne maradj le a legjobb helyekről! Keresd rá most a jegymester felületén! A te nyarad, a te erődöd!
0: Ez reklám volt! Most pedig vissza a legjobb zenékhez! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa, ahol már is pörgetem Kim Min-ji újdonságát, ő ismertebb nevén Peggy Gu, egy Berlinben élő dél-koreai DJ énekesnő. Érkezzen már is a

0: Ez volt Ray és a Where is my husband itt a Forrás Rádióban. Tudjátok jól, mindig veled, mindig veletek vagyunk. Így délután 3 és 5 óra között a Beatben a legújabb slágereket, a legfrissebb kedvenceket hozzuk nektek 2 órán keresztül. Így teszünk a folytatásban és hazai frontról érkezik már is az Iron Mafia és Betonhofi közös újdonsága, ez a Nesztek.
1: Ez egy hitelesített kerül.

0: ez a Forrás Rádió mindig veled, a beat első órájának a végére értünk, ez pedig menthetetlenül azt jelenti, hogy jönnek a legfrissebb hírek, információk, viszont utána folytatjuk természetesen a következő 60 percben is a legújabb slágerekkel. David Guettát hozom majd nektek, aki az Alphaville klasszikusát dolgozta fel. Ez lesz a Forever Young legújabb verziója.
1: Kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
2: Kávé helyett is.
1: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel Illyés Rolanddal és Révül Ádámmal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
5: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
6: Bábolna és környéke, figyelem!
7: Augusztus 19-én, most szerdán, jön a nyár utolsó nagy szuperbulia a csodás környezetű Green Csónakázó tónál. Az est házigazdája DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, aki a legjobb retro latin és dance zenékkel fogja tetőzni a hangulatot rengeteg óriás ajándékvilágító habruddal. Kapunyítás 21-kor, 23 óráig a Vodka Narancsból 2 darab, mindössze 1990 forint. Tehát most szerdán, Bóli van a tónál Bábolnán. Zárjuk együtt a szezont a szabad ég alatt egy felejthetetlen bulival. A belépő 22 óráig csak 2500 forint. Ottali!
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 4 óra, üdvözlöm Önöket. Erdő és Tarló kapott lángra Úgy és Leányvár között. Országos véradó nap.
0: Hírek a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 4 óra, üdvözlöm Önöket. Erdő és Tarló kapott lángra Úgy és Leányvár között. Országos véradó napot tart az Országos Vérellátó Szolgálat. Emlékpadot avat.

0: Gumi és Pilis Csabai önkéntes tűzoltók vonultak a helyszínre. Az egységek 5 vízsugárral, puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Országos véradónapot tart az Országos Vérellátó Szolgálat, a Vércsepp a Vérellátásért Alapítvánnyal közösen augusztus 22-én azért, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Az MTI-hez ma eljuttatott közlemény szerint szombaton országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az Országos Vérellátó Szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. A helyszínekről, a pontos nyitvatartásról és az időpont foglalás lehetőségeiről az ovs.hu/véradónap oldalon találnak részletes tájékoztatást. Emlékpadot avattak Fenyő Miklós, a Hungária együttes januárban elhunyt alapítójának tiszteletére pénteken Zamárdiban. A kockás napszemüveg formájú pad a város és az egyik helyi fesztivál együttműködésével állandó köztéri alkotásként valósult meg a Margó Ede sétányon, a Zöldfa utcánál. A rendezvényen részt vett az idén januárban elhunyt Fenyő Miklós két gyermeke, Diana és Dávid, valamint korábbi élettársa, Balog Erika is. És végezetű sport. Elek Gábor szerint az új idényben már nem lehet mellé beszélni a célokról. Az esztergomi kézilabda csapat számára a negyedik hely megszerzése nem vágyálom, hanem kötelező elvárás, nyilatkozta a vezetőedző. A MOL Esztergomnak a 26-27-es szezonban is három fronton kell helytálnia. Az élvonalbeli női kézilabda bajnokságban, a Magyar Kupában és a nemzetközi porondot az EHF Európa Ligában.
1: Időjárás.
0: Felfrissülést hoz a hideg front, a hétfői front kedre mindenhol véget vet a kánikulának, ugyanakkor ez már nem szárazon érkezik, de most sem fog mindenhol esni.
1: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Ragyogóan szép délután, sziasztok! Robog tovább a Beat, a délután ritmusa itt a Forrás Rádióban. Továbbra is a legfrissebb slágereket, a legújabb kedvenceket hozom el nektek. David Gettával indulunk, és az Alphaville klasszikusával egy picit újra hangolva a mikrofonnál, és

Ez a Forrás Rádió mindig veled, a The Cube Guys és a Drunk után a Skót producerrel, DJ-vel, Chris Burkell folytatjuk. Hát ő is szeret azért korábbi nagy klasszikusokhoz hozzányúlni. A Tokas Miracle tavalyi verziója érkezik. Már is itt a Beatben.

0: amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinformirad a tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
4: Ismét vár mindenkit a Mikes Kelemen Középiskola. Szakmai végzettséggel 2 év alatt megszerezhető érettségi, nappali, esti és levelező tagozat, többféle érettségire épülő szakma. További információk 70-68-48-604 vagy mikes-tébánya.edu.hu. Keresd minket a Facebookon is!
5: Új konyháról álmodik, de túl bonyolultnak tűnik a csere. A Komód bútorüzletekben a konyhatervezés egyszerű. Élethű látványtervvel megtervezzük a konyhát, ráadásul teljesen díjmentesen. Mi megszervezzük a szállítást, és be is szereljük. És akár 4 héten belül már az új konyhában készülhet a családi ebéd. Komód bútorüzletek Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
2: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, egy igazi, élő DJ legendával folytatjuk, egyenesen Franciaországból, aki még anno az 1980-as években kezdte el a karrierjét, Chris the French Kiss néven, hát szerencsére azóta azért már művésznevet változtatott. Manapság már úgy ismerjük őt, hogy Bob Sinclair, tőle jön már is az újdonság, ez az I

0: problémák le. Forrás Rádió. Bulizd velünk végig a nyarat.
1: Hey, we're Shouse, and you're listening to our brand new single, Won't Forget You.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, amit egy hazai újdonsággal folytatunk. Ahogy szoktam mondani, egy igazi best-of Valmarral, Brunóval, Tidenivel és K. Kevinnel. Ez már is az All Night.

0: karcoljuk az 5 órát, ez pedig azt jelenti, hogy szépen lassan véget ér a beat, a délután ritmusa. Mondom a további menetrendet, Zimmerer Tomi érkezik a charterrel 5-től egészen este 7-ig, majd pedig DJ Bóli áll a lemezjátszók mögé, természetesen a Light Session keretében este 7 és 9 óra között. Én holnap reggel 6-tól jövök, de csak best of formájában, hiszen holnap reggel egy picit rápihenünk a napra, Ádival együtt az emlékezetes pillanatok közül szemezgetünk majd holnap reggel 6 és délelőtt 10 óra között, viszont holnap délután frissen üdén kipihenten érkezem majd ide a beatbe. Ragyogóan szép estét nektek, sziasztok! Az elmúlt 2 órában Éjes Rolandot hallottátok.
1: Egy világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Éjes Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
3: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
2: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
3: Most.
2: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. Mercurymarket.hu.
4: Van már terved a szabad napodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
5: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
6: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
7: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
8: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 5 óra, üdvözlöm Önöket, szép hétfő délutánt. 370 doboz bolgárzári egyes cigarettát találtak a pénzügyőrök, új államtitkárt neveztek ki, újra búcsú volt Szőnyben, mint régen, mondom már is a részleteket. Ezek a Forrás Rádió hírei, én pedig Szabó István vagyok. Egy Bulgáriából Hollandiába tartó kis busz átvizsgálásakor 370 doboz bolgárzárjegyes cigarettát találtak a pénzügyőrök. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal ma az MTI-vel. Közlemény: Bulgáriából Hollandiába tartó kis busz átvizsgálásakor 370 doboz bolgárzárjegyes cigarettát találtak a pénzügyőrök. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal ma az MTI-vel. Közleményük szerint a NAV munkatársai az M5-ös autó

tizedik a héten Alex Warren, Noise of Fever Dream. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor. Sziasztok, folytatom a forrás Sheltert hétfő lévén, persze, hogy az európai kedvencek pörögnek. Na meg a visszatek rovat nem sokára Lady Gaga-val. Itt lesz az Alejandro, érkezik DJ Bóli és a Light Session 2 óráját. 7 és 9 óra között kapjátok majd. Sőt, jön Zala Larsson, aki a barátnője telefonjába nyomkövetőt rakott. Vagy rakatott, vagy valami ilyesmi, de azt tudja, hogy kiderül nem sokára a részlet. Addig pedig legjobbjaink, Sam Fender, Olivia Dinnel, itt pedig Justin Bieber és Nicki Minaj, a Beauty and the Beat a tiétek, mert hogy ma a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és az európai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozás!

A 8. Sam Fender Olivia Dean-nel, a Rémi volt a tiétek, Ariana Grande pedig a 7. helyen borzolta a kedélyeket a hétet I Made You Love Me című újdonságával. Te a Forrás Rádiót, benne pedig a hétköznapi slágerlistát, a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy, mondom a menetrendet. Hétfő Európa, na ez van ma. Kedda Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek Dance Chart. Bár ugye ezen a héten az ünnep miatt csak 3 Charterrel találkoztok. Emlegettem az európai listát, nos, azon repüljünk 2010-ig, abban az évben ezen a héten Lady Gaga és az Alejandro volt az első. Néme!

A Disco Bambino, Neil Rogers és Sophie Ellis Baxter újdonságot hoztam nektek Dancing Without You címmel. Te a Forrás Rádiót hallgatott, köszönöm, hogy itt vagy, egyébként abszolút kedvencem a dal mostanában. Ez az európai lista itt a charterben, no jó, hogy Michael Jacksonnak.

A 6. héten Billie Jean címmel Michael Jackson klasszikja. Te a Forrás Rádiót hallgatod, nem sokára Zala Larsonnal, aki nyomkövetőt rakott a legjobb barátnője telefonjába. A történet nem sokára, addig a Tame Impala és Jenny újdonság a Csakula tiétek az 5. helyen.

Zalalarzon, a negyedik, a Loose Life. Ez a Charter, a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistája. Köszönöm, hogy itt vagy, az európai egyesümpörög. Itt a skandináv Barbie, kérem, Zalalarzon, aki nem csak a slágerlistákat robbantja fel, de a magánéletében is akkora a dráma, hogy abból akár egy komplett valóságsót lehetne forgatni. No, képzeljétek el a következő szituációt. Gyanútlanul pörgeted a telefonodon a Barátok keresése appot, hogy megnézd, merre jár a legjobb barátnőd, és a térkép hirtelen az ex-pasid lakásán dobja ki a helyzetét. Igen, jól hallottátok. Zara egy interjúban tálalt ki a sokkoló árulásról, a legfőbb bizalmasa nem csak, hogy kavart az exével, de konkrétan titokban össze is költöztek. A popstar teljesen ledöbbent a modern kori lebukáson, de ahelyett, hogy otthon sírdogálna, inkább fogta magát, és a színpadról üzent a hűtlen barátoknak. Nos, nálam ez már a no comment kategória. Őzsen, Ultra Nati és persze Imál Angel közöse a folytatásban.

0: Az eső ezen a héten Shakira és Burnaba, hogy az újdonság a Die Die volt, a tiétek, persze, hogy a foci VB hivatalos himnusza volt. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmeteket, az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint az európai listát pörgettem. Holnap is jövök egy újabbal, itt lesznek az amerikai kedvencek, Noah és Alex Warren, elképesztő drámába keveredett az úr. Na holnap mesélem, addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Bóli lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, attól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao ciao mindenkinek a viszonthallásra az éjszakás műszaknak. Jó munkát, kitartást, a Light Session az pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Mindjárt 7 óra, már csak 3 perc. Üdvözlöm Önöket. Fogyasztóvédelmi ellenőrzések voltak a Sziget Fesztiválon. A naszályi önkormányzat támogatja az iskolakezdést. Ingyenesen látogatható több turisztikai célpont is augusztus 20-án a fővárosban. Már is mondom a részleteket. A Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István, és ezek a hírek.
2: A Sziget Fesztivál ideje alatt csaknem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a Pest vármegyei kormányhivatallal együttműködésben. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság ma az MTI-vel. A vizsgálat során feltárt kisebb élelmiszerbiztonsági hiányosságokat az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. Több esetben a vendéglátóhelyek maguk jelezték a megtett intézkedéseket és kérték azok utóellenőrzését. Néhány esetben volt szükség hatósági eljárás megindítására, elsősorban nem nyomon követhető termékek miatt, ezekben az esetekben a szakemberek megtették a szükséges intézkedéseket, ismertette az NKFH. Az Egyesült Államok jelentősen visszafogja részvételét a Dél-Koreával közös hétfőn kezdődő éves hadgyakorlaton, jelentette be Donald Trump, amerikai elnök. Az elnök internetes közösségi oldalán, washingtoni idő szerint vasárnap este megjelent bejegyzésében, a döntést részben azzal indokolta, hogy az amerikai és dél-koreai erők közös hadgyakorlata rossz üzenetet küld Észak-Korea felé. Naszály község önkormányzata az idejében is támogatja az iskola és óvoda, illetve bölcsöde kezdést a naszályi családok részére. A kérelem benyújtására a naszályi polgármesteri hivatalban van lehetőség. A támogatás feltételei érvényes naszályi lakóhely vagy tartózkodási hely, azaz lakcímkártya bemutatása, jövedelemigazolások csatolása és az egyfőre jutó havi jövedelem összege nem haladhatja meg a szociális vetítési alap 300%-át, azaz 85.500 forintot. A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és családja személyes adatairól, vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, és az erre vonatkozó rendeletben előírt tartalmi igazolásokat becsatolni, írja a község közösségi oldalán. Ingyenesen előzetes regisztrációval látogatható augusztus 20-án az államalapítás ünnepén a Szent István terem és a hozzátartozó kiállítás a Budavári Palota negyedben, valamint a Szabadság bástyája című kiállítás a Citadellán. A Várkapitányság MTI-hez hétfőn eljuttatott közleménye szerint az esti tűzijáték mindkét helyszín több pontjáról látható lesz, ugyanakkor a várható nagy érdeklődés és a forgalomkorlátozások miatt számítani kell lezárásokra és létszámkorlátozásokra is.
0: Időjárás.
2: A kontinens légkörzésében jelentős átalakulás zajlik, a Kárpát-medencében is változékonyra fordul az idő. Ma északnyugat felől hideg front érkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session. A műsor mai rezidense DJ Bóli.

0: ahol nincs les és nincs piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. Hangolódj nálunk a bulira! Hallgasd a Club Session-t, a Forrás Rádió mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Augusztus 24-e az áfa bevallás és fizetés véghatárideje. Idén már 8. alkalommal rendezték meg a tatai diák pikniket. Dorogi táncos sikerek születtek a Summer Dance Fesztiválon. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a hírperceket. 2026. augusztus 17-én, hétfőn este 8 órakor. Augusztus 24-e az áfa bevallás és fizetés véghatárideje az állami ünnep miatti eltolódás miatt. A teendőkről Tulai Anita, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom vármegyei adó és vámigazgatóságának sajtóreferense beszélt.
2: Az adózás rendje szerint, ha egy határidő munkaszüneti napra
1: fizetés véghatárideje az állami ünnep miatti eltolódás miatt. A teendőkről Tulai Anita, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom vármegyei adó és vámigazgatóságának sajtóreferense beszélt.
2: Az adózás rendje szerint, ha egy határidő munkaszüneti napra vagy pihenő napra esik, akkor a következő

0: Visághoz igazodva, ekkor adhatja le az A60-as nyilatkozatot. A havi TAO előleget is eddig a napig kell megfizetniük. A negyedéves áfa bevallóknak augusztusban jellemzően nincs áfa határidejük. Ők a második negyedévet már júliusban rendezték, a harmadik negyedév pedig októberben lesz esedékes. Havi vagy negyedéves bevalló vagyok-e? Ez dönti el a teendőt. Augusztusban a gyakoriság mindent eldönt, ezért érdemes tisztázni. Havi áfa bevalló az, aki a júliusi hónapot vallja be augusztus 24-ig. Ez a hónap fő határideje. Havi bevalló jellemzően a nagyobb forgalmú, magasabb elszámolandó adójú vagy induló cég. Negyedéves áfa bevalló augusztusban áfában nincs teendője, a következő áfa határidő a harmadik negyedévről októberben lesz. Éves áfa bevallók a legkisebbek, akiknek évközben nincs áfa határidejük. A gyakoriságot az előző évi elszámolandó adó összege és az induló státusz határozza meg. A besorolást a NAV ügyfélportáján a törzsadatok között ellenőrizheti. Ha bizonytalan, a könyvelője egy perc alatt megmondja, és ezt határozza meg, hogy a 24-i csomag önre is vonatkozik-e. Fontos, hogy a 08-as havi bevallás és a katatételes adó viszont mindenkinek havi, ezekre negyedéves áfa bevallóként is figyelnie kellett augusztus 12-én. Likviditási terv, hogy miért ne a 24-i utalásra tervezzünk. A csúszás nem csak a naptárt keveri meg, hanem a pénzügyi tervezést is. Aki fejből augusztus 20-ára kalkulálta a nagy áfa befizetést, annak a pénz 4 nappal tovább bent maradhat. De ez csak akkor előny, ha tudatosan használja ki, és nem akkor derül ki, amikor a hosszú hétvégén senki sem ér rá utalni. Gyakorlati tanács, hogy a bér és a kata terheket ugye 12-ig kellett megfizetni, a fizetendő áfát pedig legkésőbb augusztus 19-ig szerdáig el kell indítani, hogy a banki átfutással együtt biztosan időben a NAV-nál legyen. Így a hosszú hétvégén nem szűk keresztmetszet, hanem nyugalmi időszak lesz.
1: 3 kábítószer kereskedőt és 7 fogyasztót fogtak el egy összehangolt rendőrségi akció során. A Dorogi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya 4 hónapon keresztül nyomozott az ügyben, írja a dorogimedence.hu. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint az összegyűjtött bizonyítékok alapján összehangolt akciót hajtottak végre, amelyben a vármegye valamennyi rendőrkapitányságának nyomozói, valamint a Gerecse taktikai csoport is részt vett. A rendőrök az akció napján egyszerre 3 helyszínen intézkedtek, az akció során 3 kábítószer kereskedőt és 7 fogyasztót fogtak el. A kutatások során nagyobb mennyiségű növényi eredetű kábítószergyanús anyagot, extazi tablettákat, valamint a kereskedésből származó több 100 000 forintot foglaltak le. A rendőrség az akcióról videófelvételeket is közzétett, amelyeken többek között az egyes helyszíneken végrehajtott intézkedések és a lefoglalt tárgyak is láthatók. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság hangsúlyozta, hogy a kábítószer bűnözéssel szemben továbbra is határozottan fellépnek. Idén már 8. alkalommal rendezték meg augusztus 7-én a Tatai Diák Pikniket, melynek újra a Kőfaragóház adott otthont. A rendezvény Tataváros önkormányzata és Diák önkormányzata, a Kőfaragóház, a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság, a Táncoló Világ Alapítvány, Szolgai Bence fényszerész és az Illuvízió csapata, valamint a Sound of Events együttműködésében jött létre. Az eseményen a fiatalok széles programkínálatból válogathattak, interaktív játékok, élménytúra, zumba, darts verseny, szelfigépes képes lapkészítés, baleset és bűnmegelőzési program és a Láthatár zenekar is várta a diákokat. A fő attrakció 2026-ban újra a fényfestés volt, melyben a tatai művészek alkotásai is szerepeltek. Tataváros Diák Önkormányzata még tavasszal hirdette meg nemzetközi projektjét, amelyre több mint 70 pályázat érkezett. A műveket az Illuvízió csapata dolgozta fel, és a dinamizált rajzok Grépály András Vilmosnak köszönhetően kaptak zenei aláfestést. Risóczki Lilla diákpolgármester az eseménnyel kapcsolatban elmondta, hogy a jó hangulatú diákpiknik tapasztalatai alapján már tervezik a jövő évi találkozót, előtte azonban még a szeptemberben megrendezendő diáknap ad kiemelt feladatokat, írja a dorogimedence.hu. Az Art Week Esztergom keretében Szabó Judit restaurátor kalauzolja el az érdeklődőket a keleti szőnyegek gazdag és sokszínű világába augusztus 19-én 16 órától az Esztergomi Dzsámiban. Az előadás során a résztvevők megismerkedhetnek a keleti szőnyegek történetével, a szőnyegszövés évszázados hagyományaival és különböző technikáival. A programot gyakorlati bemutató is színesíti, a program ingyenesen látogatható, előzetes regisztráció nem szükséges. És végül sport, több dobogós helyezéssel és két olaszországi kvalifikációval zárta a Summer Dance Fesztivált a Dorogi Crazy Dance Tánc Sport Egyesület. A táncosok augusztus 9-én a Siófoki plázson megrendezett versenyen léptek színpadra. Az egyéni versenyszámokban Mészáros Anabella és Wolf Anikó

0: egyaránt első helyezést ért el. Schleyer Dorina és Szabó Kovács Zoé második, Kovács Dóra és Szabó Veronika harmadik lett. Kovács Norina a negyedik, Kapás Csenge az ötödik, Polcer Amira pedig a hatodik helyen végzett. Mészáros Anabella emellett kategóriájában a legtöbb pontszámot elérő versenyző lett, valamint egy harmadik helyezést is szerzett. A csapatok között is több szép eredmény született. A Crazy Minis első helyezést és külön díjat szerzett, valamint a fesztivál győztesek között a harmadik helyen végzett. A csapat tagjai Erdei Nagy Noel, Simon Lotti, Ábrahám Natasa, Jöncsovics Mira, Pap Zsófia, Danyi Dorina és Komlósi Lilla. A Crazy Mini Crew második helyezést ért el, Putnoki Hanna, Schleyer Dorina, Kovács Dóra és Mészáros Anabella részvételével. A Pink Girls Team az első helyen végzett, eredményével pedig kvalifikálta magát a Rómába. A csapat tagjai Debreceni Vivien, Tóvári Bernadett, Szabó Veronika, Kovács Norina és Kálmán Sára. Szintén első helyezést szerzett a Crazy Girls Team. A csapatban Debreceni Vivien, Szabó Veronika, Szabó Kovács Zoé, Polcer Amira, Wolf Anikó, Schleyer Dorina, Teslér Fruzsina, Mészáros Anabella és Balázs Anna versenyzett. A Summer Dance Fesztivál eredményei egy újabb nemzetközi lehetőséget is hoztak a Dorogi Egyesület számára. A Crazy Dance TSE kvalifikálta magát az olaszországi Bergamóba, ahol 2026. október 22-e és 26-a között bizonyíthatnak majd a táncosok, írja a Dorogi Medence. A hírperceket hallották Hittaler Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora, hétköznap este 8 és 10 óra között.

0: Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése.
1: Egy műsor,
0: ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók. És mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét. Tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a fo-

0: Rádió. Mindig veled.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás

0: ki a hétköznapokból. Forrás Rádió. Színt hozunk az életedben.
1: Ez egy hitelesített kérdés.

megfelel. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Light Session! Light Session! Ha a napnak lassan vége,

0: ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Budapest, baby, nem jó city. Itt nem zavar senki, csak ég a cigin. Fújjon a füstöt.

lesz a romokból ház. Csak suttognak tátolva az apa sebek, de nyugodt lehetsz kisfiam, én hazamegyek.

Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal.